Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod. Hey, Dalma.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Topkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

maradt nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: apa kezdődik, apa kezdődik, kezdődik.
1: Szólj anyádnak is.
2: Pannon reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
3: Magyarul. 91.5.
0: Remélem, hogy mindenki szólt az édesanyjának.
4: Az édesanyja? Ja, igen, igen, indul ez a történet.
0: Jó reggelt!
4: Igen, jó reggelt! Edinával fogjuk lökni ma a sztorit, úgyhogy mondjuk Edinával vagyok, akkor sosem tudom, hogy mi lesz a nap végére a történet, de...
0: Nem, most megváltoztam.
4: Megváltoztam?
0: Itt a Viktor is tőle félek.
4: A Viktortól félsz?
0: Igen.
4: Itt van velünk különben Zoli már korán reggel, szevasz! És érdekes, különben írják itt, főleg így a vízimentők mondják, hogy minden évben az első melegebb napokon történik a legtöbb baleset és tragikus vízbefulladás, amely, és most kapaszkodj, leggyakrabban a saját képességünk túlértékeléséből és felelőtlen viselkedéséből adódik. És így próbáltam így végig gondolni, hogy ezt így olvastam, hogy csináltam ilyen őrületeket, de arra jöttem rá, hogy azt hiszem, hogy nem, mert mindig ott voltunk Kanizsán nyáron, pár hetet biztos nagybácsinál, és ő minket így bedresszírozott így a vízzel kapcsolatos dolgokban. Például mesélte azt, hogy idegen vízbe sose ugorjunk be. Mesélte, hogy ő mikor nagyon-nagyon-nagyon fiatal volt, akkor csak így randomi beugrott egyszer így valahogy egy ilyen nagyon sekély vízbe, ami nem tudta, hogy sekély, ami tele volt kagylóval, és össze-vissza vágta magát, és mindig ilyen rémtörténeteket mesélt. És akkor mindig elvoltuk, hogy jóval először fel kell terepezni, tudod, hogy mi van, meg hol van, meg stb. És akkor úgy mész be. Akkor le kellett győznünk ezt az ilyen dolgot, tudod, hogy alapvetően ilyen, hát az emberek mit szeretnek, az ilyen szép kis strandokat belépsz a homokba, meg minden. Na mi az iszapot is megszoktuk, milyen az, amikor iszapos és be kell menni, meg milyen az, folyamatosan átúztuk a Tiszát, és akkor mentünk a másik oldalára szedre tenni, a Magyar Kanizsánál. Ott volt a szeder, a vadszeder, és akkor ott is úgy kellett kimenni, hogy az iszapból úgy mentél, meg hogy húztál a lábad, meg a kezed, meg minden. De hát nem, érdekes dolgok ezek. Te mennyire mentél ilyen vad területekre?
0: Semennyire. Szerintem már említettem korábban, én hogy? Félek a Tisza, meg a Duna, meg az ilyen...
4: Ja, igen, ezt mondtad.
0: Én nem vagyok ilyen vakmerő.
4: Tehát, ja, hogy nem is mész bele.
0: De belemegyek, csak bizonyos részekig, vagy hogy mondjam. Meg, ja, értem, meg ezzel az úszópárnával. Tudok úszni, szó se róla, mert viszont a tengerbe ott meg gond nélkül bemegyek, tehát hogy azzal, meg nincs bajom. Tehát, hogy így nem tudom eldönteni, hogy akkor most...
4: Mi a probléma?
0: Hát igen.
4: Jó, hát ezek mind ilyen
0: agyban dőlnek el. Meg engem megrémítenek, igen. Megrémítenek ezek a hatalmas nagy harcsák, meg amiket kifognak, és így tudom én.
4: Ja, tényleg, hát jó, valamilyen szinten megértem, engem a tenger rémít így meg. De hát én ott nem tudom, hogy mi van benne.
0: Hát igen.
4: Mert most itt van egy harcsam, ott minden van, bálnától kezdve, amit akarsz. Jó.
0: Cápa meg.
4: Jó, nyilván nem fog kijönni egy bálna. Az olyan érdekes, különben általában bárna csontvácakat lehet látni ilyen valami komolyabb állatkertekbe. Uh-huh. Vagy lássa körülbelül az mekkora. De... vagy ilyen valami vázat, jól mondom, van annak csontváz, annak a bálnának most megfogtál, de valamit már láttam itt kiállítva. És a lényeg az, hogy tudod, nem tudom elképzelni, hogy reálisan, hogy az a tengerben az mekkora lehet. Tudod, az őrült nagy. Ez valószínűleg a parti ki se tud jönni szegénykém, hát ott felakadna, érted már régen.
0: De lehet látni olyan videókat, amikor ki sodorja őket. Nem is tudom, most legutóbb hol olvastam, hogy a partra sodolt egy hatalmas bálnát.
4: Jó, hát van ilyen, persze, de van ilyen, amikor bajba kerülnek. Hát tudod, van az a, jaj, amikor régen mindig erről lehetett olvasni, így a hírekben, mindenhol van valami partszakasz, ahol valamiért olyan furán áll a szög a parton, és akkor ahogy ezek az ilyen bizonyos fajta delfinek mennek, akkor nem érzékelik, hogy ott már vége, és akkor ilyen masszív mennyiségben partra vetődnek. És akkor az emberek próbálják őket visszahúzni, meg minden valahogy, meggyőzni őket, ez így nem jó, hogy el fogtok pusztulni, ha itt maradtok.
0: Jött a kérdés, hogy a tengerben nincs hal, de van, és nem is azt mondtam, hogy nincs, és ott az a nincs.
4: Harcsa
0: vajon.
4: Nincs.
0: Igen.
4: Harcsa nincs.
0: Nem, ott vannak cápák, én jobban vonzom az ilyeneket. Én szeretek veszélyesen élni.
4: Szeretsz veszélyesen élni.
0: De komolyan, érted?
4: Igen.
0: Milyen harcsat?
4: Azt mondja, Ati... Zeci, aki élő folyóvíz mellett nő fel, az megtanulja már pici gyerek korában, hogyan kell vízbe menni.
0: De én is sokat voltam Adorjánon a Tiszán, tehát hogy...
4: Szóval ment ez a történet. Uh-huh. Viszont érdekes dolog ez, amikor nagyon sokan, ez egy néha felnéz a téma. Olyan érdekes, és én nem is teljesen tudom, hogy mi hogy tanultunk meg úszni. Ja, nekem csak olyan van, egyszer már csak tudunk. Fogalmam sincs, hogy milyen volt az első pillanat, amikor nem tudtunk úszni. Nálunk ugye itt vannak a medencék, akkor egy medence volt, amikor én voltam nagyon kicsi. És a lényeg az az, hogy itt lehetett menni úszórákra is, meg minden, amit akarsz, meg ugye mondom eleve nekem a nagybácsim az ott van Magyar Kanizsán, és rengeteget voltunk ott, és a lényeg az az, hogy hát ez nem is kérdés, és megtanulsz úszni. És szörnyű az, hogy látom, vagyis beszéltem emberekkel, hogy egy csomó mindenkinek hatalmas frusztrációt okoz az, hogyha mondjuk már így 20 évesen, 25 vagy 30 évesen jön rá, hogy amúgy én még nem tudok úszni, valamit ki kéne találnom, és akkor az van, valami oknál fogva, hogy ezt olyan szinten szégyellik, hogy aztán már nem mernek elmenni, elmagyarázni, vagy elmenni egy órára, vagy bárhova, hogy amúgy én nem tudok úszni, és akkor most meg kéne tanulnom. És el nem tudom képzelni, hogy milyen lehet például beszállni úgy egy csónakba, hogy te amúgy nem tudsz úszni, hogy milyen lehet az a feeling, hogy te kiesel, és vége a történetnek.
0: Hát igen.
4: Tehát, hogyha belegondolsz, Jézus Isten, nem? Hát hányszor volt a csónakban, mi is kiborulunk, meg minden, ott nem játék. Vagy képzeld el, hogy vannak hárman, akik tudnak úszni, egy, aki nem, akkor persze másik cseszteti a többit, akkor elkezdem tudom billegni a... Tudod, és akkor... Amannak még halálféleme van szegény.
0: Vannak hát a videók neten, hogy ki hogy tanult megúszni, hogy megfogta a szülő és beledobta a vízbe, és akkor...
4: Hát igen, az old
0: meg. Csinálj meg a... Ja,
4: na, itt Valent is hallgat minket, azt mondja, hogy alig várom, hogy elérkezzen a fürdés szezon. Bármilyen vízbe képes vagyok belemenni, tó, folyó, tenger.
0: Ó, én füredni minden este szoktam.
4: Igen, hát ez fénykoromban...
0: Én is mindig várom a fürdés.
4: Azt mondja, fénykoromban oda-vissza átúztam a Tiszát egy szuszra. Ráadásul Tiszát azért érdekes, meg izgalmas átúszni, mert ugye van a sodrás, és akkor mindig ilyen szög alatt kell úsznod, vagy szögbe kell úsznod, hogy körülbelül egyenesen maradj. Közben Edina már másodszor fejeli le a mikrofon, mi van veled?
0: Még nem kortyoltam bele a kávémba, és még nem vagyok itt.
4: Kicsit még szét vagy zuhanva?
0: Igen,
4: korán reggel?
0: Kicsit, igen.
4: Na, szóval, igen.
0: Mit akartam mondani, csak még azt is elfelejtettem amúgy, mit is akartam.
4: Nem, de szóval érdekes dolog ez az úszás. Na, meg a másik aztán ugye ez az ugrálás, ez a vízbeugrálás.
0: Igen.
4: Az is különben megy, azt is mondjuk, hogy elég óvatosan kell csinálni. Bár el kell, hogy mondjam, hogy ez a vízbeugrálás, láttam egy nagyon jó jelenetet tengeren. Ugyanis az volt, hogy hát olyan nem volt viharos, de mondjuk, hogy jobban hullámzott a tengeren a megszokottnál. És valami történt, ilyen sziklás részen voltam, egy olyan strandon, ahol a sziklában voltak vájva ilyen lépcsőszerű valamik, és akkor ott olyan több szinten napoztak az emberek, és létrán kellett bemenni, lépcsőn kellett kijönni. Tehát nem az a klasszikus strand, hogy csak úgy besétálok, tudod. És valami nő ott bajba került, valamiért pont úgy hullámzott az egész, hogy nem tudott valamiért ő kijönni. És az a durva, hogy akkor jöttem rá, hogy hát igen, vannak ott vízimentők, és a vízimentők persze, hát ott dolgoznak, a jó Isten tudja hány éve, ők rohadtul tudják már azt a környéket, ugye, hogy ott mi, hol van szikla, hol nincs szikla. A fickó odaállt a szikla szélére, és úgy a sziklák közé ugrott, mint valami akciófilm, érted? Mert hát ő nyilván tudta, hogy ott be
0: hogy
4: lehet menni.
0: Hogy is hívták azt a mentőst? Nem a szőke cicis nőt.
4: Mitch Buchanan.
0: Igen.
4: Ő volt a David Hasselhoff.
0: Mitch, tényleg.
4: Igen, szóval is simán beugrott, és tudod, ez olyan volt nézni, mint egy akciófilm. És akkor aztán gondolkoztam, hogy biztos nagyon rá, vagy tényleg már fejből tudja ezt az egészet, mert nagyon-nagyon-nagyon hardcore volt. De mindegy, úgyhogy ilyenek vannak.
0: Én talán nagyon szeretem az ilyen nagy hullámzásos búvárkodós sziklás történeteket.
4: Várja, búvárkodós sziklás hullámos? Várja, ez hogy jön össze?
0: Nem együtt.
4: Ja.
0: Mert azért nyilván nem akarok meghalni, és nem akarom, hogy neki dobjon a hullám a sziklának, szóval azért bizonyos keretek között. De sőt, igazából annyi filmet láttam, meg híreket nyilván, meg minden, hogy azért amikor nagyon durván nagy hullám van, akkor... épp eszem van, nyilván nem megyek be.
4: Jó, hát
0: de,
4: akkor én
0: de láttam már furcsaságokat, sőt, láttam már komoly balesetet is emiatt.
4: Na,
0: úgyhogy,
4: milyen balesetet láttál? Nagyon durva? Nagyon durva, akkor nem esély,
0: de... Nem, mármint, hogy nem volt, hál' Istennek, senki nem halt meg semmilyen, de még nagyon-nagyon régen, jó pár évvel ezelőtt még társasággal voltunk Dobravodán talán, még Montenegróban nyaralni, és brutál nagy hullám jött. És voltak ezek a, én még ilyet nem is láttam, oké, vannak ezek a vízi biciklik, de annak ilyen hatalmas, brutális nagy kereke volt.
4: Jó.
0: És ilyen kicsit ilyen magasított. De igazából vízi bicikli volt a
4: neve. Jó, valamilyen
0: de tipikusan tényleg biciklit kell elképzelni, egy háromkerekű ilyen kis biciklit. És arra hárman vagy négyen lehetett felülni, most nem emlékszem pontosan. És akkora volt a hullám, hogy teljesen átfordította elejétől a hátulja felé, így átdobta azt
4: az
0: a vízi biciklit. És akkor aki ült rajta, őt meg úgy neki dobta egy ilyen, hát egy ilyen kisebb valami sziklának, és akkor ott jöttek a vízimentők, meg mit tudom, hivatal, a rendes mentő, mit tudom én, és akkor ott ellátták, de nem lett komolyabb baj, nyilván megütötte magát, karcolás, horzolás, mit tudom én, de hogy hál' Istennek semmi, és akkor csak ott álltunk, és így most, tehát, hogy mi, nem igaz, hogy azt értem, hogy hogy ért, gondolták, hogy bemennek akkor a hullámok közé, majd vízibiciklivel meg. Tehát, hogy úgy...
4: Hát vannak ötletek időnként, vannak ötletek. Hát a Wall Street farkasában is ugye van az a jelenet, amikor a nagy hajóval, az a jakta, vagy mivel át akarnak menni a pontba B-be, és mondja nekik a kapitány, hogy de hát a vihar közeledik, hát ez nem lesz jó.
0: Na meg
4: mondják, hogy te
0: tengeren.
4: Át kell menni, és elindulnak, és aztán el is süllyed a hajó, és ez valós a történet alapján megy, állítok, tényleg csináltak egy ilyen hülyeséget. Ha van ez így, van ez így. Mest kéne megkérdezni, tudod, ők hajós kapitánykodik a világban mindenfelé, vagy legalábbis csinált egy ideig, nem tudom most, hogy áll. Az is egy érdekes dolog. Én nekem ez mindig nagyon tetszett, amíg nem mesélte, hogy ez mekkora felelősség. Mert nem csak a hajóról van szó, én azt nem tudtam, hogy a kapitány felel basszus az emberekért,
0: persze,
4: aki fönn van, de mármint úgy az általános viselkedésükért is, és ez a baj. Tudod, de hát hogy például, amikor most gondolj bele, hogy mennyire szürreális lehet, az is én mondom, hogy ez le a kalappal kapitányok előtt, de van egy kapitány, aki alkalmazza van valaki által, akinek van egy nagy hajója. És akkor most elmennek arra a hajóra, hát nyilván az nem egy szegény ember, akinek egy ilyen hajója van, és bérel kapitányt, és akkor ott vannak vele a barátai, és akkor most ott vannak 20-an, vagy például 30-an, most mondok valamit, és este ott iszogatnak, meg nem tudom micsoda, és most komolyan te szólsz rá, arra nem tudom, melyik részeg milliómosra, hogy amúgy mindjárt be fogsz esni, és akkor ő meg majd hisz a kapitánynak, aki ki van bérelve. Szóval azért ez nagyon kegyetlen, szerintem ez kegyetlen meló.
0: Hát az biztos, de...
4: De most gondolj be, most te lennél egy kapitány, hogy menj oda szólni, hogy így...
0: Belelökném a vízbe, és én szóltam. Komolyan. Találd fel magad. Én elmondtam. Egyszer szóltam, többször nem fogok.
4: Te agresszív kapitány lennél?
0: Én igen.
4: Hát
0: ezért nem vagyok kapitány.
4: Hát igen, ezért nem vagyok én sem, én meg nem lennék
0: ezért
4: agresszív.
0: Ezért vagyok itt aztán... a te kapitányod, látod?
4: Ja, na tessék, már kezdni. Hány óra van? 6 óra 12 percig el se indultunk rendesen, még fel se jött a nap rendesen.
0: De belekortyoltam a kávéba.
4: De belekortyoltál a kávéba. Azt mondja Ati, hogy én Szivácsi DTD partján nőttem fel. Na. Különben víz mellett mindig sokkal jobb élni, meg létezni, meg felnőni.
0: De manapság egyébként, például én mindig azt szoktam mondani, hogy az én időmben, és akkor mindig megkezdik, hogy miért hány éves vagy. Aha. Szóval, hogy nem voltak még ilyen baba... úszásos, ilyen... Biztos látod, amikor ilyen baba medencék, vagy nem tudom, minek nevezik ezt, amikor manapság elviszik a gyerekeket,
4: ha,
0: és akkor
4: ne,
0: ilyen...
4: Tudom,
0: ilyen de nem a baba úszás, ami, tehát, hogy
4: ja,
0: nem konkrétan
4: mi?
0: Fürdőbe tanítják, érted a pici babákat szülőkkel együtt, hanem vannak ezek a pici kétszer-kettes idézőjelben baba medencék,
4: ja.
0: Mert belerakják a piciket, és egy ilyen kis úszógumiba rakják őket bele, és akkor ott úgy mint a baba wellness, nevezhetnénk úgy is, de hogy ott is nyilván mozog a kis lábuk,
4: baba
0: kis kezük
4: wellness.
0: Meg. Tehát, hogy ilyen nem, milyen jó ez már.
4: Ez olyan érdekes, hogy az emberek is teljesen őrületű mi mindent csinálnak. Én most nem mondom, hogy ki nyilván ilyeneket, nem mondok el. De a lényeg az, hogy az egy nagyon jó barátom például most építi a háznak egy olyan részét, ahol az a lényeg, hogy lesz egy ilyen pici medence, és a kisfiát ott akarja majd így úsztatni.
0: Úsztatni?
4: Hát, vagy hogy mondják ezt? Tudod?
0: Hát megtanítani úszni.
4: Megtanítani úszni, vagy valami ilyesmi, valahogy
0: így. Úsztatni.
4: Hát úsztatni, ugye majd. És akkor ilyeneket csinál majd. Hát mondom, jó van, oké. Állj, de, ahogy mondják. Na mindegy, ilyenek vannak. Őrültek ház. De hát jön a jó idő, és akkor azzal együtt jön a strand is.
0: Nem tudom, hogy meddig fog ezt kitartani. Nagyon kíváncsi vagyok tényleg.
4: Micsoda?
0: Hát ez az idő.
4: Na, hogy megnézd, és valami rossz info legyen.
0: Ja, most... Istenem, már hétfőtől már esőt mutat.
4: Tényleg már megint?
0: De egyébként 27 fok, szóval nem fog lehűlni.
4: Jó,
0: csak
4: akkor.
0: Eső lesz hétfőtől. Sőt, már vasárnap estétől, úgyhogy.
4: Ez egy nagyon érdekes dolog, különben ez a meleg. Én elmondom nektek őszintén, hogy már megvan rendelve az új.
0: Mi?
4: De én még nem jártam soha. Ugye életünk folyamán, amikor vezetünk, meg autót vezetünk, akkor az autóra nagyon sok mindenre tönkre mehet. Vannak tipikus dolgok, amik tönkre mennek, amire úgy számítasz. Meg vannak ugye a kopóalkatrészek, tehát abszolút rendben van, nem tudom én, hogyha ki kell cserélni a féket, vagy nem tudom, le kell cserélni a gumit, vagy mit tudom én, vagy tönkre vagy a motorba valami, vagy tehát normális nyilván, nem tudom, általában ez az ilyen allaszer, meg nem tudom, ilyen dolgok szoktak elmenni, meg nem tudom, kuplung, meg ilyen hülyeségek. De nekem életemben először jártam most úgy, hogy egyszer csak a kabin ventilátor azt mondta, hogy így nyik, és így elhallgatott. És mondom, jó, mondom, mi a franc, mondom, nem fúj. És akkor, amikor nem fúj, nem tudom én, 20 pár évnyi vezetés után rájössz, hogy nem fúj a ventilátor, akkor, és úgy vezetsz, és pont volt, nem tudom, két utam Újvidékre, meg csak itt a környéken, a Topolyán, meg erre-arra, és volt olyan, amikor szakadt az eső, volt olyan, amikor nem tudom, nagyon meleg volt, stb. Rájöttem, hogy az a baj, hogy amikor nagyon hideg van, vagy párás, akkor azért kell, hogy fújjon az orrat ventilátor, meg különben bepárásodik az ablakod. Csak amikor működik, ezzel nem is gondolsz, mert bekapcsolod, és nem párás az ablak. Úgyhogy az eléggé...
0: Meg nyilván hát akkor megy tönkre, amikor nem kell. Tipikusan, amikor hát nyáron a 40 fokban tönkre megy a klíma.
4: De épp ezt akarom mondani, hogy az hidegbe is baj. Meg kézzel, hogy nem tudod például, mert nem a klímán ment tönkre, csak a ventilátor.
0: Azt én értem, hanem most a másik esetet mondom, amikor...
4: Hát igen, mert kezd az, amikor jössz be, és nem tudom, le van fagyva, és te lekaparod, igen. De nem tudod lefújni, hát mert...
0: Igen.
4: Szóval akkor kidugod a fejedet az ablakon, mint a kutyák úgy mész. És a másik pedig az, hogy hát igen, ez a meleg, és aztán volt egy olyan nap, amikor egyik nap esett az eső, másnap pont meg nagyon meleg volt, amikor mentem Újvidékre, és mentem a Krisz kollégámmal, és az a lényeg, hogy megyünk, és mondja, hogy ő de meleg van. Hát mondom, igen, és mondom, ez a ventilátor nem működik. És visszafelé meg úgy voltunk, hogy hát most már kezdtünk így elpusztulni kávé, mert már mindent csináltunk, meg lehúztuk
0: a lovak.
4: Hát hallod, abszolút. És én bekapcsolva hagytam a ventilátort, mondom, hát ha, nem tudom. És kézzel fél útra egyszer csak így elkezd fújni. És mi majdnem üvöltöttük a kocsiból, hogy yes!
0: Berobbant végre. A Zeci mobil.
4: Istenem! De nem, szóval meg van rendelve az új, csak kell egy pár nap, mire megjön, és akkor berakják. És érdekes különben ahhoz, hogy nagyon aranyosak a Málka szervizben, mert azt hát nyilván megcsinálják, tehát ezt a ventilátort kicserélni, annyira szét kell szedni az autót, hogy 3 óra minimum a szerelési idő. Hát mondom, azért fantasztikusan megtervezik ezeket a dolgokat. Na mindegy, mármint, hogy lehet, hogy az összes négy ilyen, nem tudom, ez hihetetlen, néha. Ez körülbelül olyan, mint mikor az egyik haveromnak így, tudod, így volt az autójában a bal kezénél, ugye kormányzkész bal kezénél volt egy ilyen pici kis tároló, és kinyitotta, és telepakoltam eleve ilyen mindenféle papírra, és berakta egy a dokumentumokat, így becsukta, és csak haja, és kinyitja, és nincsenek ott a dokumentumok, becsúszott hátra.
0: Jó.
4: És ez is egy tipikus dolog. És akkor elment annak idején, ez Magyarországon történt, elment annak idején, ez hogy kéne kivenni, azt mondja, hogy le kell szerelnünk a műszerfalat. És ez mennyibe kerül, és akkor nem tudom, akkor mondtak neki valami 100 000 forint. Hát ez a 100 000 forint, ez mert becsúszott a dokumentum, tudod?
0: Hát, igen.
4: Na mindegy, úgyhogy vannak ilyenek. Mit röhögsz, mit láttál?
0: Te mennyit tudsz beszélni korán reggel?
4: Én állandóan sokat tudok beszélni.
0: Hú.
4: Te nem olvastál ilyet, de nem volt annak idején, ugye ilyen popcorn, meg ilyesmi, ahhoz te túl fiatal vagy.
0: Mit csinálsz?
4: A Bravo, meg a popcorn,
0: én
4: meg
0: Buci Macit olvastam.
4: Mit Buci Maci?
0: Buci Maci. Jaj, tényleg, Viktor, te emlékszel, nem olvastál Buci Macit? Á, milyen ember.
4: De mi volt abban?
0: Öreg vagy te az. Buci Maci az egy, jaj, nézd meg, Google-in.
4: Nincs az Isten, hogy te tínédzser korodban Buci Macit olvastál.
0: Azt vettük mindig a mamám, azt vette nekem mindig, várjál, Buci, várjatok. De valaki írja már meg közben, egy ilyen Maci, egy ilyen sárga Maci, Buci Maci, meg Buci Maci kalandjai.
4: Ez volt a tini magazinod, basszus?
0: Ja, imádtam, egy kék kutyája volt, voltak játékok, meg, és ezt vettük mindig, a mézes kalács.
4: Buci Maci, ez nem is magazin. Mi ez?
0: Hát ez egy ilyen újság. Meg a jópajtást vettük, meg nyilván minden ilyen ezért, de hogy ezt imádtam.
4: És mi van?
0: Ez volt... Hát, már nem.
4: Ja, látom, van recept.
0: Megfejtők is. Igen, meg ezek ilyen gyerekes cuccok, ilyen, és mindig gyűjtöttük. Volt egy ilyen nagy...
4: És te 14 évesen Buci Macit olvastál, és gyűjtötted a recepteket.
0: Igen. Én modern gyerek volt. Nem, de tényleg, ez tipikus ilyen gyerekeknek szóló ilyen. Nem már, hogy csak én ismerem, könyörgöm, valaki írja már
4: hát,
0: meg, hogy
4: szerintem ez 8 agyar. Évesen olvassák a gyerekek, nem 14.
0: De nem feltétlen én olvastam, mert nyilván ott voltak velem a szüleim, nagyszüleim, és akkor így közösen ilyen.
4: A szüleid is Buci Macit olvastak?
0: Nem, hát próbáltak jól nevelni is.
4: Helya. Hát ez elcsúszott.
0: De várjál. Mi? Elmétek anyja magásba.
4: Szóval jó a Buci. Hát nem, Buci Maci, nem tudom. Hát én nem tudom, most ezzel megfogták, különben most látni, 1700 forint évig ma is lehet venni.
0: Az első száma Magyarországon 1990-ben jelent meg. És kifejezetten 3 és 9 év közötti gyerekeknek szól. Készségfejlesztő lap.
4: Kétségfeleztetőbb. Hát mondom, hogy ez ennyi. Szerintem
0: hát,
4: ez
0: hát, én már alatt... akkor is a legnépszerűbb gyermekmagazint olvastam. Csak
4: de figyelsz, de nem az a bajom, hogy különben ez a gyermekcuccot olvastad. Nem értem, hogy mi tínédzser korodban olvastad ezt a gyermekcuccot.
0: Hát mikor olvasom most?
4: Hát nem, de 10 évesen vagy 8.
0: Hát de én akkor is olvastam.
4: Ja, úgy, tehát annyira szeretett, hogy ez végig kitartott.
0: Hát megmondom, ez nem feltétlenül az olvasásról szólt, hanem voltak benne ilyen készségfejlesztő dolgok.
4: Aha. Kézi munkák?
0: Na ott.
4: Azt mondja Zoli, az asszony is buci macit olvasta.
0: Na ott van. Na, de végre. Jó, most boldog vagyok, hogy végre valaki még hozzám hasonlóan. Kis aranyosak.
4: Én azt hiszem különben legjobban, amikor most erről jut eszembe, amikor
0: meg fogom keresni őket.
4: Amikor így faluhelyen vannak ilyen beszámolók, ugye híradóban vagy valami, és akkor van, hogy szokták ezt mondani, ez annyira rosszul hangzik, hogy a
0: na?
4: Helyi kézimunka, hogy szoktak?
0: Kézimunkacsoport, vagy
4: kézimunkacsoport, vagy kézimunkás asszonyok, vagy valami ilyen.
0: Kézimunkacsoport, igen.
4: Tényleg, és akkor mindig gondolkozok, hogy mondom, hogy ez mennyire rosszul hangzik, nem lehetne erre kitalálni valami másik nevet?
0: Édes Isten.
4: Valami hagyományőrzők, vagy nem tudom, hogy valami
0: perc,
4: valami Jézus. Bármi, de tényleg bármi más kitalálni erre, úgy vajdaság, úgy nem akarunk valamit modernizálódni.
0: De most mit találnál ki rá?
4: Hát igen, valami hagyományőrző, vagy mi
0: hát azt is szoktuk mondani, hagyományőrző.
4: De mit csinálnak különben azok a kézimunkázó nők?
0: Hát varnak, kötnek.
4: Varó egyesület, kötő egyeset, horgoló egyesület, horgoló nők, vagy valami, nem? Na jó, van mindegy.
0: Mi a bajod ezzel a szóval? Kézimunka.
4: Az, hogy 8 értelmű.
0: Az már te probléma.
4: 2026 van. Viktor is röhögött, ő is tudja, hogy
0: mindenki dönts el, hogy mire szeretne gondolni.
4: Hát jó, csak na jó, van mindegy. Nekem egy furcsa, amikor mondja, nem tudom. Na lényegtől.
0: De te is lehet egy kézimunkacsoport tagja. Minden férfi egy kézimunkacsoport tagja.
4: Végül is lehetek, igen. De hát, igen. Rájöttem örökül, hogy nekem néha szükségem lenne egy podcast műsorra, mert olyan szinten kell visszafognom magam időnként, és szóval, ugye Viktor? Ugye,
0: Viktornak is látom, már nem játszik, vagy még
4: igen,
0: nem játszik.
4: Kéne egy ilyen no filter műsor, nem tudom, hogy az menne. Lehet, hogy az összes hallgató elpártolna, ha én tényleg itt ilyen bekapcsolnám ezt a no filtert, tudod? De hát jó van, mindegy. Na szóval ilyen. Sikerült eljutnunk az úszástól a kézimunka csoportokig ma reggel is, és ez csak az első
0: buci-macinát.
4: Bucimacinát, úgyhogy ez van. Na mindegy, szerintem ígyunk kávét, ti is tegyétek ezt, nyomjátok meg a kis gépeteket, vagy nem tudom ki mit iszik.
0: Jó, remélem már le van főve a kafé.
4: Ez tök érdekes, múltkor beszélgettünk itt a kávéról, és csak annyit teszek hozzá, hogy feltettem a kérdést, hogy a filter kávét ki iszik marapság, és keresztmami miért, hogy különben, hát azt mondja, keresztapád azt iszza mindig, és múltkor voltam náluk, és mondja, hogy na kész filter kávét kértem, és amúgy
0: de várjuk,
4: teljesen
0: az
4: melyik? Jó.
0: Az a kis...
4: Az, ami kotyog.
0: Mi?
4: Az, ami tudod, hogy mind az amerikai filmekben.
0: A kotyogós kávé?
4: Hát az, ami úgy tudod, az a nagy gép, vagy csöpögős kávé, vagy hogy hívják azt? Ja, mert a kotyogós az a pici, ugye?
0: Igen.
4: Akkor csöpögős kávé. Az, amiben benne van a filter, a kávé, az a gép, úgy néz ki, és akkor az ő valahogy áttereszti rajta a vizet.
0: De várj, a nem kapszulás?
4: Bármely. Nem.
0: Amiben belerakod a rendes nagyszemű kávét, és ledarálja meg az?
4: Nem. Nem. Ebbe őrölt kávé megy, tehát van ez a filter kávé, ezt így hívják. A Viktor, ő vágja.
0: Viktor, ő mindent tud.
4: És akkor az lefőzöbb belőle.
0: Jaj, tudom, ilyen volt régen gyerekkoromban otthon.
4: Na látod.
0: Tudom
4: és akkor tudod, azt bírod iszogatni egész nap. Lefőzöd egy jó nagy adagot, aztán dovidjénye.
0: Tudom.
4: Az amerikai filmekben is mindig ilyen valamit
0: jó,
4: visztek
0: oda. Jó, nekem kell
4: mindig,
0: egy ilyen.
4: Hogy töltsek
0: mindjárt szülinapon van, fiúk. Nem mindjárt, de hamarosan. Kérek egy ilyen filteres kávéfőzőt augusztusban.
4: Augusztusban?
0: Igen. Képzett, pont hétfőn van, és ha itt leszek hétfőn, de akkor nincs reggeli. Csinálunk.
4: Nincs
0: reggeli. Nem baj, csinálunk.
4: Uh-huh.
0: És kérdez, itt váltok ennyi, hogy filteres kávéfőzővel. Jaj, de cokik lesz. Meg egy bucimacival. Jaj.
4: Filter kávé, bucimaci. Érdekes dolgokkal lehet téged boldoggá tenni, maradjuk annyiba. 6:24 van.

0: Ságok!
1: Pannó reggeli 91.5.
2: Képzeld, belegondoltál már, vagy belegondoltatok már abba, hogy milyen az, ha ezt én mondtam volna, és állnék így mindenkinél otthon, és ezt így nyomnám. Ki az ágyból? Zekán Péter.
3: Ugye?
2: Képzeld, állnék ott egy ilyen söprűvel, és azt mondanám. Kezd mindjárt fő!
3: Most ilyeneket képzeljek-e korán reggel? Edina, egyszer majd csinálok veled különben tényleg egy ilyen esti műsort, jó, hogy 8 után, de ezt gyerekek is hallgatják, most, szóval...
2: Most, mint gyerekek 6 órakor.
3: Mennek az óviba.
2: Én még aludtam volna.
3: Ugye?
2: Igen.
3: Mennek az óviba, meg a nem tudom, hát még van iskola is, nem? Még minden
2: jó,
3: van.
2: Jó, hogy van,
3: igen,
2: iskola.
3: Persze. Na, szóval különben, igen, szóval, na, majd elképzel. De most.
2: A Viktorra képzeljétek el, karöltve.
3: Igen, szóval képzeljétek el, hogy nehéz után megszólalni, de 16 fok van jelen pillanatban, és melegedni fog a helyzet.
2: Még hideg van, én fáztam.
3: Uh-huh. 32 fokig fog ez emelkedni egészen, és hát ez időjárást illetően. Aztán holnap valamiért lezuhan egy ilyen 26-ra a csúcshőmérséklet, és akkor jövő héten lesz olyan is, amikor maximum ilyen 21 fok lesz, azért mert majd esni fog az eső, meg ilyenek, de igazából egy-két nap nem gáz, amikor ilyen. Ha az a baj, amikor folyamatosan vagy nagyon meleg van, hát vagy folyamatosan nagyon esik, de hát igazából az a gáz.
2: No, vannak még közéletek.
3: Hú, rengeteg van.
2: Igen, lökjük. Igen. Na, először is a vízművek tájékoztatója. Mégpedig a mai nap folyamán 8 és 12 óra között szünetelni fog a vízfogyasztás, a víz engedése, a víz használata Bajnád helyi közösség területén. Több utcában, hogy pontosan hol, akkor az megtalálható a panonrtv.com-on. Ezt most nagyon csodálatosan megfogalmaztam.
3: Ezt igen, sőt tovább egy Csantabér és Dusanovo helyi közösség is, Nix.
2: Szintén 8-tól délig.
3: 8-tól délig nem lesz nagyon víz, úgyhogy ez egy kicsit szívás.
2: Meg lehet menni vért adni több településen, jaj, de jó. És Oromon is van, de jó.
3: Na, lökjed.
2: Tótfaluban, Oromon, Zomborban, Óbecsén és Pancsován. Mégpedig 7 óra 45 perctől 8 óra 45 percig van Tótfaluban.
3: Ugye aztán van áramkimaradás, ami
2: nem fejeztem be.
3: Nem, van még? Igen. Na mesélj, tovább is van?
2: Komolyan?
3: Mondjam még. A levegőt vettél.
2: Akkor csak levittem a hangsúlyt, mert akkor ezt így beugrok. Szokás.
3: Akkor én beugrok.
2: Az ablakon ugor ki, ne ide
3: megy. Adsz egy részt, én megyek. Na igen, szóval?
2: Viktor úgy rám fenyített. Próbálsz engem fenyíteni. Viktor az itt próbál csitítani.
3: Ebben mondná, hogy mi történik, hova lehet menni.
2: Szeretem húzni a figyelmet, hogy még inkább figyeljenek. Ez egy jó taktika.
3: Jó.
2: Akkor is el fogom mondani.
3: Hát, de mi mindnyájan azt várjuk, hogy elmond. Csak te itt húzod az időt.
2: Orom a lényeg. 9.30 és 10.30. Ennyi.
3: Pont oda tudsz érni?
2: Én nem bírom a vért és a tűt és a véradást.
3: Nem vagy véradó?
2: Nem.
3: Jó.
2: Én rosszul vagyok, és összeesek.
3: Komolyan?
2: Igen.
3: És akkor sem működik, ha látod, hogy utána milyen jó kis szendvicseket tudsz enni?
2: Nem, mert hány ingerem van.
3: A szendvicstől?
2: Az iskolában is mindig rosszul voltam, mert a tornaterem mellett volt az egyik teremben a viradás, és én olyankor 10 óraira képes voltam nem enni, most nem lemenni. Mert éreztem a szagokat.
3: Komolyan?
2: És sose értettem, hogy tudnak, már bocsánat, jó a viradás, meg mindenki tényleg ösztönzök, hogy menjen, mert tudom, hogy az kell, és hogy milyen izé, de hogy tudnak olyankor enni? Júj.
3: Nem tudom, szerintem nekem menne. Én nem próbáltam őszintén, én sem.
2: Amúgy durva, mert én meg nagyon szendvicses vagyok, tehát az minden körülmények között.
3: Jó, igen.
2: De ott nem
3: de
2: tudnék.
3: De ott végül is.
2: Van
3: még?
2: Van, de menjetek fel a Pannon RTV-re, és akkor ott com.com-ra, és megtaláljátok.
3: Igen, a részleteket így van, különben áramkimaradás is van, Tornyos, Szabadka érintett benne, valamint Pacsér, Györgyén és Törökkanizsa, valamint Csantavér. Utána van nekünk ilyen, hogy határ. A határ az alapvetően rendben van, egyedül Holgos 2-5-2-15 perc, de gondolom, hogy ez az abszolút vállalható. Ha 15 perc alatt átjutunk, akkor szerintem összetesszük a két kezünket, úgyhogy ez rendben van. És akkor még átadom neked azt a lehetőséget, hogy elmondta, hogy hát agytakarítási akció hol van.
2: Van.
3: Igen, mert az emberek eszméletlen szinten viszik ki a szemetet. Én múltkor elmentem megnézni, én is vittem ki, meg Sánta is mesélt, hogy ő is vitt ki. Úgyhogy mi ezt olvassuk itt most már 1-2 éve. Aztán most, amikor láttam élőbe, hát ez az abszolút jogos ez az akciót. Annyira sok szemetet visznek ki az emberek. Én úgy gondoltam, hogy megtöltik a konténert. Nem. Megtöltik a konténert, és mellé legalább még két konténernyi cuccot leraknak. De le a kalappal, hogy összegyűjtik eszméletlen, mert eltűrik a konténer, és utána sicsúgy, nem tudom mikor, összedik a többit, és ugye de erre nem lehet mondani semmi rosszat, tényleg pakolják, nem tudom, kik csinálják ezeket, mármint most fizikailag az emberek, de azok megcsinálják a munkát szépen, hát abszolút.
2: Pestcsarahelyi közösségben van, tegnaphoz hasonlóan.
3: De tegnap is, meg ma is.
2: Aha, igen, aztán meg csütörtök, péntek, meg Újfaluhelyi közösség.
3: Komoly cucc, na hát akkor ezzel kell számolni, 6 óra 40 perc van.

pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradt

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Panna reggeli.
1: Nos, Németországban kapott büntetést egy fickó, Dortmundban egy nyugdíjas ráadásul, de tudjátok miért? Mert rádudált egy macskára. Na, elmondom a szituációt, mert ez így még nem elég. Szóval, következő van. Ment a fickó Dortmundban. Deutsch ember. Megy szépen az autójával, majd kiszaladt egy cica, és ő megnyomta a dudát. A macska arrébb ment, de ő mit sem sejtve nem tudta, hogy mögötte van egy házsártos nő, aki úgy megijedt ettől a dudától, mert hogy ő egy ilyen nagyon kifinomult hölgy lehet, annyira megijedt a dudától, hogy majdnem levágódott a bicajról. És annyira mérges lett emiatt, hogy feljelentette ezt a fickót, aki dudált.
2: Én csak azt nem értem, azt írja a cikk, hogy felírta a rendszámát. Tehát, hogy nem elég, teszem azt, ha én megijedek, vagy valami, akkor még nem azon gondolkozok, hogy gyorsan felírok egy rendszámot, hogy meg is jegyezzem. Tehát, hogy akkor megijedsz,
1: Remélem, hogy te nem leszel majd valamikor sok-sok év után ilyen ideges néni. Az ideges néni az egy veszélyes kategória. Mert ő megijedt, de neki sokkal többet ér attól az, hogy bosszút álljon. Tehát ilyenek a...
2: Hát igen.
1: Ezek a típusú nénik, mert van ilyen. És akkor az van, hogy szépen felírt a rendszámtáblát, minden feljelentette, és mivel hát ez ott ezek az ügyek lemennek, és állítólag azt mondja a bíróság, hogy nem adott elég jó indokot a fickó, hogy miért nyomta meg a dudát. A fickó elmagyarázta, hát kiszaladt a macska, azt megnyomta a dudát, mondták, hogy ez nem elég indok, nem szabad,
2: hát igen, mert ezért... ő azt mondta, hogy megelőzte az autó, és utána hirtelen lefékezett és dudált. Tehát, hogy biztos azt hitte a nő, hogy ő vele akar kicseszni, érted? Mert az

0: De vannak ilyenek, hogy megelőzi, és akkor benyom egy satúféket.
1: Hát van. De szóval a lényeg az, hogy a bíróság azt, hogy jó, hát akkor meg kell büntessük, a kirót bírság pedig nem más, mint 5 euró. Mondta a fickó, hogy igazából megmenekült a cica élete, úgyhogy 5 eurót ez neki megért igazából. A házsátos azt, hogy meg szintén örülhet, mert ugye meg lett büntetve a fickó, kifizette az 5 eurót, és mindenki boldogan megy tovább.
0: És egy tovább megyek a cikkben, mert a polisz.hu olvasható is egy picit hosszabban, és ott megemlítik a kommenteket is. Nyilván nem mind a több mint 3500, de hogy azért lefordítva tényleg vannak viccesek. Szóval tartson az autójában egeret, és ilyenkor engedje el. Akkor szerencséje, hogy nem volt a közelben a rendőrség különleges egysége.
1: Hát körülbelül tényleg hatalmas bűnt követett el a fickó, haláli.
0: 5 év szigorított. Legközelebb hajtson át rajta. És mi van a macskák üzekedésének hangjelzésével?
1: Na ez az.
0: Ha vezet, mindig legyen magánál macska eledel is, ilyenkor szórjon ki belőle.
1: De érdekesek ezek a dolgok, mert érdekes az, hogy különben milyen szituációkban lehet keveredni tényleg. Tehát én sose gondolnék arra, hogy tényleg feljelent egy ilyen nő. De nem csak ez, hanem ugye Amerikában halljuk ezeket a sztorikat különben, hogy mi mindenért perelik az embereket, mi mindenért perelik a cégeket, őrültek háza van különben, és utána totál itt van nálunk meg a másik fele, ahol pedig tényleg szinte senki nem bánt senkit. Én valamelyik nap hallottam, hogy állítólag, de most ezt hogy állítólag egy ilyen, hogyha át akarod festeni a házadat, elmehetek arra is, hogy engedély kéne, vagy valamit. Hát mi erre nem is hallottunk. Hát nálunk újjáépítesz egy komplet házat, milyen engedély? Eszedbe se jut fel, nem tudom, kerítést építeni. Kerítés építés, ez engedély. Tudod már, mikor kér ki? Én nem is tudom, hogy hány engedélyt adnak ki.
0: Mit tudom én?
1: Szerintem semmit. Hát ki kér itt engedélyt?
0: Nálunk bármire kell engedélyt kérni.
1: Hát de tényleg.
0: Hát most már engedélyt kell, hogy kérje tőlem, bármit csinálsz.
1: Jó.
0: Ez ezt jelenti.
1: Okay.
0: Kézed mekkora lenne?
1: Az haláli, de különben tényleg, és ez van, és azt hiszem, hogy különben ez sokkal egészségesebb így, mint amit hallok Magyarországon. Ott Magyarországon valamiért, ott még nagyon szeretik feljelentgetni egymást, és az már egy teljesen másik világ, pedig itt van hozzá nagyon közel. Ott már ilyen van, az egyik ismerősöm mesélő például, tudják, hogy ilyen cirkuszos a magyarországi nép, úgyhogy, mert alapvetően ez egy tök érdekes dolog, most nem megyek bele, mert mindjárt hírek lesz, de ugye tök érdekes ez, hogy Magyarországon is magyarok élnek, meg Vajdaságban is magyarok élnek, csak minket ugye ez a Balkán így elrontott, és mi ezért ilyen lazák vagyunk, ők pedig ilyen
0: pedig
1: nagyon...
0: Pedig mi szerintem, vagy azt kellene legalábbis nem, hogy akkor mi hevesebbek vagyunk.
1: Hát oké, de nem ebben, amit akarok mondani, és ja. Ott pedig van ez az ilyen, hogy mit csinál a szomszéd, nehogy már, és akkor mivel tudják, hogy ilyenek, akkor egy ilyen kis fa kis tárolót építettek az udvarba, de kértek rá engedélyt. Hát nem a szomszédok már elkezdték figyelni? Az egyik így meg is kérdezte, és engedélyük van rá? Vagy csak úgy építkezik? Tudod, így betámadják, de rögtön, na már jelentjük, hogyha nem, és mondja, persze, van engedély. Jézus Isten, kérdezett nálunk ez így, mert mennyire ideges tennék.
0: Nekem borzasztó különben. Szomszédaim vannak.
1: Na, hol?
0: Fölöttem a lakásba.
1: Mit csinálnak?
0: Borzasztóak, hangoskodnak, este 11-kor porszívóznak, székek pakolnak, ordibálnak, zenét hallgatnak, hallom a YouTube reklámokat, tehát ez undorig, jó Istenem, mindig olyan dühös vagyok.
1: És nem szoktam durrogtatni?
0: Dehogy nem, szoktam, csak félek már, hogy betörik a plafon.
1: Szegényed. Hát ez nem túl jó. Te tudjátok, mi a jó? Hogy mindjárt jönnek a hírek.
0: Ura.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: 7 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Hírek röviden.
8: Végveszélybe került az Aracs folyóirat, adta hírül a Délvidéki Magyarság közéleti lapjának szerkesztősége. A Szabadkán kiadott folyóirat idén ünnepelné negyedszázados fennállását és századik lapszámát, ám a jubileum helyett a puszta túlélésért küzdenek. A szerkesztők közleményükben hangsúlyozzák, a 2026-os esztendőre egyetlen fillérnyi támogatást sem kaptak a megjelentetésre, így a március 15-i ünnepi számot is teljesen saját magán megtakarításaikból kellett kifizetniük. A júniusi Aracs megszerkesztve, nyomtatásra kész, reményeink szerint lesz lehetőség annak kiadására is, áll a közleményben, amelyet teljes egészében honlapunkon is megtalálnak.
9: Tűz ütött ki a Belgrádi Egyetem jogi karának épületében kedden. A közmédia nem hivatalos információ szerint a liftházban keletkezett a tűz, a felvonó motorja kapott lángra. A tűzoltók 3 kocsival érkeztek a helyszínre. Az esti beszámoló szerint az épületben tartózkodó egyetemistákat evakuálták, sérültek nincsenek.
8: Július 1-től megszüntetik az összes parkoló automatát Budapesten, így a jövőben helyben már nem lehet készpénzzel parkoló jegyet váltani. A parkolási díjak ugyanakkor emelkedni fognak, miközben az SMS alapú és mobil alkalmazásos fizetési lehetőségek továbbra is megmaradnak, számolt be róla az RTL híradó. A fővárosi vezetés azzal indokolta a döntést, hogy az automaták fenntartása túl magas költségekkel jár. A Budapesti Közlekedési Központ adatai szerint a parkolási tranzakciók több mint 90%-a már most is bankkártyával történik.
5: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén napos időnk lesz, 32 fokos csúcshőmérséklettel.
0: MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
10: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
11: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
13: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel,
4: hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Munkácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannó reggeli.
2: Nos, 7-ről 16 perc van. Én azt hittem, hogy ez a lemez le fog járni, de úgy látszik, hogy nem. Ez a fickó tényleg ezerre fel akarja éleszteni a júgót. Én nem értem, hogy miért. Bemutatták jó módon, hogy hogy fog kinézni. És akkor mondták, hogy majd lesz egy működő modell majd évekkel később. Ez most is megy, hogy 2027-ben majd állítok, bemutatják az első működő júgót, de hogy ez ilyen sorozatgyártásban mikor kerül, hát az a jóisten tudja. Bár az az igazság, hogy a mai modern világban vannak ilyen vállalkozók, akik bevállalják, és tényleg megcsinálják, és van autó az ő nevük alatt, és most nem kell messzire menni, tehát most nem ilyen Elon Musk magasságok, és akkor Tesla, hanem itt a Rimac, nem tudom, azt ismered, de az egy horvát autó, egy rendkívül brutális autó, amit már évek óta gyártanak, és már több modelljük van, létezik ez, én nem mondom, de hogy ez a fickó különben, ez a fickó Németországban él, és ugye megszerezte a Jugo nevet, és legyártott a modellt, ugye, hogy hogy fog ez majd kinézni, amit úgy visz magával mindenhova, jó, van nem nyilván a hóna alatt, mert ahhoz mondjuk túl nagy, de a lényeg az, hogy és akkor most volt egy ilyen belgrádi konferencia, egy automotív konferencia, ahol megerősítették, hogy a projekt célja egy széles tömegnek szánt elérhető autó, és akkor jönnek most az ilyen információk, hogy majd körülbelül a 12 000 euró körül lesz az ára.
3: Képzeld ennyiben egy júgót.
2: Nézd, én adnám különben, hogyha van ennek reál, nem tudom, hogyha az egy normális valami, de nem tudom elképzelni különben, tényleg.
3: Nekem nem tetszik. Ha engem kérdeztek volna, meg én biztos mondtam volna, hogy szerintem csúnya.
2: Jó van, azért, mert nők azok mindig gémelcit akarnak,
3: érted? Ugyan már, de nekem nem kell ilyen, de most ne haragudj.
2: Mi tetszik neked?
3: Nekem nincs konkrét, tehát hogy érted, nem azt mondom, hogy most hú, én nem tudom, a BMW-t szeretem, sőt nem. De nem tudom, szóval nekem ez nem feltétlen hajaz egy Jugóra, mert nyilván tudjuk, hogy a Jugót ki hogy szokta meg. Oké, nem kell azt feltétlen visszahozni, meg
2: de nektek volt Jugótok?
3: Nekünk nem.
2: Nem?
3: Nem.
2: Ja,
3: nekünk még Floridánk volt.
2: Jugó Florida?
3: Az a fajta.
2: Igen, az nagyobb. Na szóval ez a klasszikus Jugo, ugye?
3: Igen, ez a klasszikus, ez nem volt.
2: Jugo. Én nem is tudom, hogy ennek mi volt a neve. Volt a Jugo 45, 55, meg 65, ugye? Ennyi. Ennek ez volt a neve, Viktor? Uh-huh. Ennyi? A Hilo erő az ott a neve? Milyen jó lenne. BMW 325, BMW 150. Katasztróf. Ez most esik le nekem, most ők kimondtam, hogy tényleg ennyi. Volt három modern, három fajta lóerőben, és azóta neve. Nem gondoltak túl azért a szerbek. Floridánál már egy kicsikét azért. És a 101-es, az mély 101-es, az nem 101 lóerő. Az biztos valami, na nem
3: tényleg
2: tudom.
3: Tényleg.
2: Az mély 101-es. Ez biztos valami történelmi, valami trükk van benne. Na mindegy, az új Jugo állítólag egy hibrid lesz, ami alapvetően szuper. Tehát ugye a hibrid elképzelés az jó. Ugye az elképzelés az, hogy nem a motor hajtja meg a kerekeket, hanem az, mármint a belső égésű, hanem az elektromotor. A motor meg úgy működik benne, mint egy generátor, tehát pont mint a Nissannak az e-Power rendszere, az ugyanígy ezen alapul. De hogy állítólag akkor elérik, hogy 2,2 litert fogyasszon 100 kilométeren. Ha, állj, de végül is. Kicsit nekem sok az ilyen ígérgetés ebbe az egész történetbe. Mit van, mit rögsz?
3: Mint hogyha egy kínai műsorba ülnék, és nem érteném, hogy miket magyarázom.
2: Hát de írja a cikk.
3: De jó, mert nem értek az autókhoz.
2: Hát jó, nem baj. Nekem csak be kell ülni, és
3: hát de komolyan, megyek, tankolok.
2: Gáz, ennyi.
3: Hajtom.
2: Hát is, hát egyáltalán kell bele tankolni, ugye? Nem mindegyik hát autóba kell.
3: Na, én azokat veszem, amikbe kell, én azt szeretem.
2: Amiben tankolni kell. És akkor elméletileg jön majd az olcsó új Jugo. Érdekes ez, amikor néha bejelentik, hogy vannak olcsó autók. Az hihetetlen volt. Én nem tudom, Viktor, nem tudom, hogy mennyire emlékszel-e. Ugye van a, hát igazából elmondhatom, a Fiatnak volt pár éve egy ilyen akciója, hogy az egyik új modellje, az 1.4-es változatba, ez volt az egyedüli hátulütője, semmi más nem tudok rá mondani, csak az, hogy az 1.4-es modellre. Akkora akció volt, hogy ilyen 10 000-ért tudtál venni egy új autót. Hát én úgy nézd, az ismerőségem elkezdték venni, mint a az állat, érted, mindenki pa vette ezeket az autókat, és mondom, hogy hát mondom, ez biztos valami új irányvonal, mondom, lesz ez máskó is, tudod. Biztos valami erősebbre, vagy valami. Mert jó az 1.4, aki aki csak autót akar venni, de aki mániák, annak az nagyon kevés, tudod te is, Viktor. És a lényeg az az, hogy... És aztán soha többet nem volt egy akció, úgyhogy, úgyhogy úgy látszik, jó tette, aki megvette akkor, mert olyan tényleg se előtte, se utána nem volt, és annyi pénzé nem is lehet venni ma már.
3: Ilyen
2: új autót, úgyhogy...
3: De azt is mondd át a hallgatóknak, hogy ez milyen.
2: Micsoda?
3: Ez, így pont még ez a fehér színű is volt.
2: Jugo Florida.
3: Na, a földön a telefont.
2: Jugo Florida.
3: Na, ilyen. De, hogy
2: fehér Jugo Floridátok
3: van? Igen.
2: Nézd, az összes ilyen modell közül ez eszméletlen, hogy mekkora kincs az, ami akkor mondjuk olyan semmi extra nem volt. Nekünk volt 76-ból egy kereklámpás zasztaván. Az most, ha meg lenne, az most olyan kuriózum lenne. Aha. Már, tehát ez már annyira nincs.
3: Képzeld, ez Vekán így jönne benne, és így jönne, hogy bömböltetni a zenét, azt így jönne dolgozni.
2: Hát mondjuk azért, jó, az autó azért nem egy olyan stílus, hogy úgy bömböltettem a zenét is.
3: Ha lehet, hogy te énekelnél, jönne igen. Dolgozni.
2: Valami latin zenét, igen. Így tudnám elképzelni. De vannak hülye modellek is, ugye az egyik legnagyobb legendet, ez az egész Jugo, meg az asztal vonal, ez egészen elképesztő. Volt, hogyha az asztal a 101, az teljesen rendben van. Most stílusos kocsi. Ha beleg, főleg, hogy 76-ban, meg nem tudom, 70-es években már volt. De mi volt az asztal a 128?
3: Istenem, milyen megnázítod a dolgomat.
2: Az
3: jön a mitől?
2: Hát az autót seggbe rúgták.
3: Mi volt? Anyast
2: vagy
3: mondtál?
2: 128. És két olyan ronda lámpát tettek rá, hogy megőrülsz. Úgyhogy el nem tudom képzelni, hogy az valaki ránéz, és azt mondja, hogy nekem ez kell. Én ezt megveszem. Hát ez olyan gyönyörű, hogy...
3: A Polski.
2: A jó, de az más. Várjál, most maradjuk a jugoszláv dolgoknak. És akkor utána ugye volt a 128-as. Volt utána a 101-es. 101-esnél megvadultak, és azt mondták, hogy kell nekünk is sportváltozat. És ezt egyszer már meséltem a rádióban, de én ezt nem hittem, én ezt élőben láttam még, a Sport 101-est, ismeritek ezt? Amit úgy hívnak, hogy Zasztava Mediterrán. A Mediterrán, képzeld el, a 101-esnek egy olyan változat, ami három ajtós. Ja, Viktor, te ismered ezt.
3: Mutatja, én meg csak nekem, keresem, mint a hülye.
2: Zasztava Mediterrán, ami úgy három ajtós, nem úgy, mint a normál autóknál, hogy van, de hogy néz ki a normál autók esetében? Van egy háromajtós változat, aminek van egy hosszú ajtaja, és ugye kinyílik egy nagy ajtó, ugye, és akkor utána bemész. Vagy van az ötajtós változat, amikor négy darab kisebb ajtót van, meg a hátsó rész. Zasztava megoldotta, a Mediterrán úgy volt, hátsó ajtókat nem vágták ki. Ennyi. Úgy maradt.
3: Biztos férfi csinálta.
2: Két kicsi első ajtaja volt, semmi kupé feeling, semmi. Zasztava Mediterrán. Biztos olcsó volt, nem kellett ajtókat tenni átra. Megyünk tovább. A Poli, az mondjuk tetszett. Csodálkozok, hogy a Polit nem tuningolják agyon. Olyan, mint egy kis pick-up. Tök jó néz ki. Úgyhogy az endben van. Utána...
3: Neked ilyet kell venni, ilyen Volkswagen bubát. Ezt.
2: Igen, nekem volt is, nem is egy,
3: képzeled. Ilyen bubád. Uh-huh. Én ilyenekkel játszottam a játékokba.
2: Igen, és az a baj, hogy látod, ez is például egy tök érdekes dolog, de hát, hogy a 76-os 101-est volt a 70-es évekből bogárhátú, azt hiszem 80-as évek elejérő bogárhátú. Ezeket, ha mind meghagytuk volna, az már hatalmas kincsek lennének már ma.
3: Jaj, hát milyen autót mondtál? Az előbb, még a jó előbb a...
2: LaFerrari.
3: Nem. Jaj. Mi annak a neve? Jaj. A
2: régi,
3: kezd sorolni a régi autókat.
2: Amiket most mondtam? Az asztabákat meséltem neked.
3: De lehet,
2: neked.
3: Hogy itt van apukám. Ő tudja, hogy milyen autója volt a tatáiknak?
2: Opel Kadett.
3: Nem.
2: Biztos.
3: A rég múlt időben, aminek úgy leszették a tetejét is. Ha most hallod, akkor írd már.
2: Leszették a tetejét? Mármint, hogy egyszer vagy kabrió volt?
3: Nem kabrió volt, hanem ott volt a...
2: Ott volt az
3: udvarban.
2: Ja, ott volt az udvarban, és levágták a tetejét?
3: Nem emlékszem. Hátul volt a jószágoknál.
2: Hú, ez valami, akkor rossz irányba kezdtem el gondolkozni, bár lejjebb adom. Az autóm jószág, de most levágták a tetejét. Miért vágták le a tetejét?
3: Azért, mert ott volt a... Nem emlékszem, a gyerek voltam, nem sok minden
2: ott
3: van.
2: Ott volt a mi? Beszorult egy balac? Miért? Ki kellett szedni? Veszel az autó!
3: Nem, ott volt
2: Jóskát a... Jóskát meg kell menteni.
3: Ott volt a... Nem. Az... Nem akarok
2: hülyeséget
3: mondani. Nem, volt két autó, és ezt lett tálkolva, és az egyiknek a... Most lehet, hogy egy hülyeséget mondom.
2: Hát szerintem
3: lehet,
2: igen.
3: Valószínű.
2: Gyanús, de nem baj.
3: És Mondtad a mai nap azt az autót. Jó Istenem! Kitöröltem a keresési Golf? Előzményeket.
2: Golf? Zastava?
3: Nem. Aj.
2: Nem tudom, de hát most nyilván ezen gémelc. Azt vágtátok szét?
3: Mit?
2: A gémelcit vágtátok hogy? Szét?
3: Nem volt Mercedesünk.
2: Azt hittem. Mi az ott hátul a pálya? Nem tudom, de tetődékű jobban néznek. Hozd a flexet! El tudok kézni, oromon levágnátok a gémelcit.
3: Veszélyes környék. Úristen, mi volt annak
2: nem
3: a régi szok, autónak
2: nem
3: a neve? Valaki
2: megállni.
3: Írjon már a családból.
2: Azt mondja, Florida?
3: Nem Florida, Florida nekünk
2: is már fő van cseszve, hogy mi lehet az autó.
3: Úristen.
2: Én mikor megyek át oromon, akkor nem, az nem szoktam Márján. Megállni.
3: Most telefonálok. Várjál.
2: Passat.
3: Várjál.
2: Hát de bárján, mi volt régen? Jó, Márján, akkor most el kellett sorolni. Te most fölhívod, hihetetlen. De az nagyon veszélyes, mert... Apukárat hívott?
3: Igen, nem fog.
2: De mondd neki, hogy rádióban van.
3: Vedd fel a telefont.
2: Na, hihetet, ilyen sem.
4: Jó reggelt, fiatalság.
3: Jó reggelt, apa, a rádióban vagy, vigyázz, mit mondasz.
2: Minek vágtátok le a tetejét?
3: Milyen autónak vágtátok le a tetejét?
4: Ezért 300.
3: Az. Azért 300-as, írd szépen a keresőbe. És ezt még az Zekán Péter sem tudja.
2: De miért vágtátok le?
4: Azért, mert a motor kitett két vázat, és olyan motorja volt.
2: Értem. Uh-huh, értem. Erre mondták régen azt, hogy a motor csupat VTK-ros széria.
4: Igen.
2: Jó, akkor értjük. Ez az úgynevezett Trisztágy, ugye?
4: Hát. Igen.
2: Akkor megvan. Zastava Trisztágy.
3: Na.
2: Jó, hát köszönjük szépen az infót.
3: Hát köszönjük.
2: Igen.
3: Most hozzásegítettél a műsor. Csodálatos.
4: További jó munkát, fiatalom.
2: Köszi, szia.
3: Na, szia.
2: Na, szóval ez a Trisztágy. Na, lát, én nekem ez nincs meg különben ez a kocsi. Most, hogy beírtam, látom. Szóval jelenetek volt hát, és ennek kellett levágni a tetejét, mert hogy a motor még jó volt, de a karosszériám. Úgy, mint a Vin Diesel, amikor ma, Jézusom Viktor, te tudod pontosan, hogy ment a szöveg? Amikor, hogy volt, hogy a nagy lóerő megcsavarta a karosszéri, az alvázat, vagy mi van, valamilyen hülyeség. Azóta, na mindig lényegtelen. Szóval ilyeneket, és ezt miért mesélted el? Csak mit? Úgy érdekeségnek, hogy ezt tudtad hozzátenni, hogy amúgy nektek, mikor gyerekek voltatok, akkor volt egy Trisztágy hátul, az állatoknál, és akkor annak
3: nem
2: levág...
3: az állatoknál volt, hanem tudom, hogy...
2: Azt mondtad,
3: hogy...
2: basszus.
3: De nem az autó volt az állatoknál, hanem a teteje, az az egyiknek a teteje, az ott volt a...
2: Disznó fölött. Az a nap elnyő.
3: Nem a disznó fölött, de valahol...
2: Alatt a koktéloztak.
3: Esküszöm, az a kép az valahol megvan. Egyszer eszembe lesz megkeresem.
2: De mi ott játszottál alatta?
3: Nem tudom, az valami épület teteje volt,
2: mint a tető,
3: tehát hogy föl volt oda téve.
2: Lehet, hogy a kinti WC vagy valami, nem? Lehet, hogy annak volt a teteje, nem tudom. Hát most itt találgattam ember. Nem igaz, hogy ott nőttél fel. Most nincs már ott?
3: Nincs.
2: Ja, hogy az már rég
3: hát
2: fel van újítva.
3: Kis suhanc voltam.
2: Azóta tettetek Lexát.
3: Azóta vettünk egy Porsche-t, levágtuk ott a tetejét.
2: Igen. Nálatok semmi másnak nem lehet, hogy a tetejé, csak autótetünk. Halál. Jó.
3: Hát ilyen.
2: Na szóval, ilyenek vannak. Már megint elkalandoztunk az eredeti Jugo témától, de mindig, és a legdzsigeresebb pedig, ami szerintem tök dzsiger, nagyon ritka volt, már az akkor is, amikor én voltam 10 éves, ez pedig a Jugo Cabrio. Pedig az a Jugo Cabrio, abban az időben dzsiger volt, nem Viktor? Azért az nem volt.
3: Jaj, tudom ezt. Tudom.
2: Ez nagyon megvetően mondod ezt, hogy tudom ezt.
3: Hogy néz ez ki?
2: Ócsó János. Túl ócsó. Pedig akkor is jó, nekem tetszik. Vagy tetszett akkor, most nem tudom, nem láttam már 1000 éve. Na mindegy, szóval...
3: Vennél egy ilyet? De ennek is jön itt az új változata, vagy mi ez?
2: Nem tudom, az emberek...
3: De látod, ez is itt van a fotók, ha beírjátok a netre, akkor kidobja, és szinte majdnem ugyanaz dobja ki,
2: Edina,
3: mint ami...
2: az emberek csomó képet renderelnek le, fantáziának, stb., és ezt neked a Google kidobja, amikor
3: de
2: az nem,
3: nem az... Nem, ez ugyanígy néz ki, mint az, amit az előtt beszéltünk a cikk alapján, hogy jön ez az új, amit néztünk a fotókon.
2: De most, ha én a ChatGPT-vel például, és nem menjünk messzebbre, csinálok egy képet, hogy Angel Jolie-val vagyok a tengerparton, és azt kiposztolom, akkor azt el fogod hinni?
3: Nem, mert tudom, hogy a Jolie nem állna veled szóba.
2: Na látom. De hogy a Jugónak lesz Cabrio új változata, azt elhiszted.
3: De jön az új Cabrio is, hát itt azt írják. Szebb cikkek írják.
2: A szebb cikkek írják?
3: Január 18-án. Itt pont azt írja.
2: Igen.
3: Alexander Bielic, az a szép
2: hát
3: ember.
2: Hát az Alexander Bielic, hogy fel kell gyűjtni a gatyaszárát, hogy ezeket mit meg akarja csinálni. Lesz 12 ezer
3: kabrió is.
2: 12 ezer eurós Jugo, ami már 2027-ben meg lesz az első működő változat, aztán meg nem tudom hány évvel majd a sorozatgyártás talán, de már jön a kabrió, de... Hát jó, én drukkolok neki kitartást ehhez az őrülethez, mert ez egy elég érdekes.
3: Azt írja, hogy 28-29-ben kezdik el gyártani. Tervek szerint, hát most az, nálunk az akkor inkább lesz 35 is.
2: Majd meglátjuk, elválik. Különben én drukkolok, hogy legyen, béne, legyen, de hát nem tudom, nekem ez ilyen fura. Fura sztori. Na mindegy, 7 óra 32 perc van.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
5: Programajánló.
6: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolita lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Sötét van itt, fiam, Pavel, világítsunk zseblán, Pavel.
1: Pano reggeli.
2: Hatalmas akciót hoztunk.
3: Így van.
2: Most mindösszesen csak 8 millió euró helyett 247 ezer euróért lehet Görög-szigetet venni.
3: Elég jó legalábbis ennyi a kikiáltási ára. Aztán majd meglátjuk, mennyire harapnak rá.
2: De amúgy jó a sztori, csak...
3: Edina legújabb biznisze.
2: Büdös.
3: Szigetet áru, büdös.
2: Hát azt mondom, jó a sztori, csak büdös.
3: Kicsit bűzlik a sztori, igen. 8 millió megvették, és hihetetlen, hogy ilyenek történnek. Kicsit ez mekkora baj lehet. Megvették ezt a szigetet Görögországban. Gyönyörű fásik minden, és mondták, hogy akkor ilyen rezortot építenek oda, hoteleket, mindent. És akkor kiderült, utána, miután már meg lett véve, kiderült, hogy amúgy az annyira védett, hogy nem lehet építeni.
2: Igen.
3: Szóval én ezt nem tudom, hogy ezt hogy oldották, vagy ezt hogy mentek bele ebbe a problémába. Szabadkán tudok egy olyan dolgot, egy olyan sztorit, és csak ezt ilyen felületesen mesélem el, hogy valami belenyúljak, valami nem kell, de van egy terület, amit én vágok, ahol ilyen fák voltak, meg minden, és jött egy vállalkozó, kivágott mindent, földdel egyenlővé tette az egész területet. És akkor indult volna az építkezés, majd szóltak, hogy ja, ezt amúgy el se lehetett volna adni.
2: Tehát jó.
3: Jogába se lett volna annak eladni, aki eladta. A papírológia abszolút rendezetlen, semmi, úgyhogy távoznia kell.
2: Az igen.
3: És úgy maradt a lenyírt minden. Cserébe legalább nincsenek fák többet, úgyhogy ez is, jó, ez nekem azért, mert nem tudom, ki mennyire tudja, én nagy súlyos famániás vagyok. És akkor azóta is bánt, nem tudom így nézni. Na mindegy, szóval vannak ilyen dolgok, és így jártak különben itt is, hogy miután kifizették a 8 milliót, és megvették ezt a szigetet, akkor derült, hogy ez különben nem lesz jó, és akkor szerintem úgy vannak, hogy jó van, akkor legalább valamennyit kapjunk érte vissza, az kész, haladjunk, mert hogy tényleg, tehát minimális infrastruktúrát azt lehet ráépíteni, tehát hogy mondjuk Edina megvenni, akkor egy házikot rakhatna rá, de azt nem engedik, hogy hoteleket meg ilyen őrleteket építs rá, de ez nem engedik. Amúgy pedig elég jó helyen van, meg közel van hozzá minden igazából.
2: De mondjuk ebben az esetben is mennyire durva, hogy tényleg úgy tervezték, hogy hú, mekkora resortok, meg hotelek, meg luxus, meg minden, és akkor lesz egy ilyen sziget. Tajón. Tehát, hogy... És aztán meg így
3: Jón?
2: Befúcsol.
3: Az mit jelent? Jón tenger? Vagy mit akartál mondani?
2: Igen, csak én már mentem volna tovább, és nem fejeztem.
3: Jó, oké. Okay.
2: Igen, ezért vagy itt te.
3: Kicsikét megakadtál.
2: Igen.
3: Átsegítelek akkor, amikor megakadsz.
2: És az is durva,
3: van
2: hogy...
3: Van fordítva is, szóval nem az, igen.
2: Igen. És az is durva, hogy már annyira lett csökkent az ára, mint egy budapesti prémium lakásnak az ára.
3: Tehát, hát igen,
2: azért, szívás. Azért inkább veszek Görögországba egy szigetet, és akkor inkább csak egy házat húzok rá, de hát nyilván nem lehet mindent, de aki nyugalmat keres és elszigeteltségre vágyik, annak itt a király lehet.
3: Abszolút, abszolút jó, de tök érdekes dolog ez, eszméletlen jó kis vitákat lehet generálni abból, hogy nyaralót érdemes-e venni, vagy nem. És most abszolút nem arról van szó, különben, hogy mennyibe kerül az, vagy nem, ez most abszolút lényegtelen, hanem a logika, mert hirtelen előjön az, hogy alapvetően kétféle ember van. Hogy az egyik azt mondja rögtön, hogy nyaralót venni a legnagyobb hülyeség, mindig ugyanoda kell menni. Vagy van a másik ember, aki pedig azt mondja, hogy én meg szeretek oda, ugyanoda menni, mert akkor legalább azt már ismerem. Én szeretek mindenfelé menni, de nagyon adom azt, hogyha ismerem a környéket. Hát én szeretek sokszor visszamenni valahova, ami nekem tetszik. Sőt, mentem is már többször vissza ugyanoda, és akkor tök jó, mert ugye megismered ott már ott a helyi dolgokat, nem tudom, hol van a piac, hol mit lehet venni, most például egyszer felfedez, és aztán rögtön mész a következőre, és soha többet nem mész vissza. Nekem az fura, de ez tök érdekes, van, aki meg állandóan kalandozik, és mindig csak az újat. Ő nekem, ha valami beválik, én oda járok.
2: De aztán egy idő után unalmas lesz.
3: De miért?
2: Azért, mert most...
3: Itt van, az előbb szigetet akartál venni, az mit, 2 év után
2: hát
3: eladod?
2: Igen, de oké, hogy néha én megyek, az elején még izgi lesz, hogy megyek és felfedezem éveken keresztül, vagy nem tudom.
3: És akkor
2: de, hogy
3: utána?
2: Hát utána kiadom. Hát mit gondoltál?
3: Ja, kiadod, mert
2: hát
3: uncsi.
2: Persze. Nem a szigetemet, hanem a kis apartmanomat, hogy akkor menjetek oda, emberek, fizessetek nekem.
3: Aha.
2: Tehát ebből a célból, igen.

0: Ja, te rögtön biznisz. Minden hát, csak a biznisz. Semmi se, csak is simán élvezet miatt.
1: Mit gondoltál? Jaj, nyilván először én kielvezem azt, hogy van egy ilyenem. Nem lesz, de...
0: És akkor utána megunnád. De hát, hogy de meg se vette már unja. Viktor, ez mennyire tipikus női gondolkodás, már ne haragudj. Hát ez szörnyű.
1: Azért, mert ismerem magamat.
0: Ez tök jó, különben ez például tipikusan az, hogy amúgy megvetted a GMLC-t? Nem, meguntam, mielőtt megvettem volna. Amúgy tényleg, ez hallod, abszolút bejön a történet. Nem, különben én olyan vagyok, hogyha valamit így megveszek, akkor azt úgy élvezem. Hát basszus,
1: én is nyilván nem ezt mondtam, pont, hogy ezt mondtam. Érted?
0: Hát igen, értem. Egy ideig, csak aztán meg megunom. Nem hát tudom különben,
1: igen,
0: érdekes dolog.
1: Igen, és utána kiadott, hogy jöjjön a pénz, és legyen bevétele.
0: A Richard Bransonnak van egy, neki van egy saját szigete, a Virgin Records tulajdonosa, ha vágjátok
1: komolyan,
0: a fickót.
1: Komolyan, annyira tudtam, hogy a Dobárdán küldeni fogja a pieszkavicáját is, úristen.
0: Á, megint Guaranát is.
1: Ugyan már.
0: Gurmanszkát reggelizik, legjobb kombináció.
1: Csak most el. Mit? Majdnem mondtam, csúnyát rontottad, mert már... Jól laktunk a Péterrel.
0: Igen, eddig már megvan etetve, úgyhogy ma nyugodt. Bevette, amit kell, lenyugodott. Kész.
1: Hogyan már?
0: Teljesen.
1: De amúgy te kolbászt ettél.
0: Így van.
1: És se kínáltál.
0: Sült kolbászt. Nem szükségem
1: most
0: volt rá.
1: Most hallottatok minket egyszer utoljára itt a reggeliben.
0: Dehogy. Azt mondja Robi,
1: ugyan,
0: kezdődik.
1: Nem.
0: Na szóval. Nem, de abszolút kidobtál taktusba különben, hogy mi a francot akartam mondani.
1: Tényleg, miről beszéltünk?
0: Hát ez
1: ja,
0: az,
1: igen.
0: Nem tudom, Szigetről,
1: igen.
0: És hétre már megint a kajánál tartunk.
1: Hát nem, én nem én kezdtem.
0: A Dobárdán
1: igen.
0: Kezdte.
1: Igen.
0: Hát igen, de téged elég csak így megpöccinteni, és én rögtön már kolbásznál tartunk, érted, őrület. Az, hogy a különben a Viktor nekem az előbb a fülemre azt mondja, hogy amikor Edina mesélte ezt a sztorit, hogy különben levágták az autó tetejét, és az alatt játszott, azt mondja, hogyha Viktor végig azt várta, hogyha azt mondott volna, hogy gyerekkorodban oda mentél a tető alá kolbásztani, azt mondja, a fejével ütötte no. volna a röhögéstől az asztalt,
1: miért
0: de ez nem
1: csináltam?
0: Történt meg.
1: Nem már.
0: Már lehet, akkor még nem érdekelt
1: a gyerekemet
0: ez a téma. Igen.
1: Levágottam az autót, tehát egy sznek, de mondom, hogy egyik kolbászt.
0: Ennyi alatt a kolbászt legyen anyádnak, mit
1: mesélni.
0: Anyádnak legyen, mit mesélni a rádióba. Úgyhogy, hát ez egy ilyen. Na nézzük, 7 óra 50 perc van, szerintem
1: fontos kicsik, információkat hallottatok.
0: Igen, zenéljünk, és akkor utána pedig jövünk a hírekkel. Ti meg hát, itt van, vegyetek szigetet, ha akartok.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK Family csomagok. www.stkable.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért Címgáz.
12: Hírek röviden.
13: Végveszélybe került az Aracs folyóirat, adta hírül a Délvidéki Magyarság közéleti lapjának szerkesztősége. A Szabadkán kiadott folyóirat idén ünnepelné negyed százados fennállását és századik lapszámát, ám a jubileum helyett a puszta túlélésért küzdenek. A szerkesztők közleményükben hangsúlyozzák, a 2026-os esztendőre egyetlen fillérnyi támogatást sem kaptak a megjelentetésre, így a március 15-i ünnepi számot is teljesen saját magán megtakarításaikból kellett kifizetniük. A júniusi Aracs megszerkesztve, nyomtatásra kész, reményeink szerint lesz lehetőség annak kiadására is, áll a közleményben, amelyet teljes egészében honlapunkon is megtalálnak.
14: Tűz ütött ki a Belgrádi Egyetem jogi karának épületében kedden. A közmédia nem hivatalos információ szerint a liftházban keletkezett a tűz, a felvonó motorja kapott lángra. A tűzoltók 3 kocsival érkeztek a helyszínre. Az esti beszámoló szerint az épületben tartózkodó egyetemistákat evakuálták, sérültek nincsenek.
13: Július 1-től megszüntetik az összes parkoló automatát Budapesten, így a jövőben helyben már nem lehet készpénzzel parkoló jegyet váltani. A parkolási díjak ugyanakkor emelkedni fognak, miközben az SMS alapú és mobil alkalmazásos fizetési lehetőségek továbbra is megmaradnak, számolt be róla az RTL híradó. A fővárosi vezetés azzal indokolta a döntést, hogy az automaták fenntartása túl magas költségekkel jár. A Budapesti Közlekedési Központ adatai szerint a parkolási tranzakciók több mint 90%-a már most is bankkártyával történik.
10: Időjárás.
14: Szabadkán és környékén napos időnk lesz, 32 fokos csúcshőmérséklettel.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
0: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
9: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
12: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.

0: kanon reggel.
1: Ne, Edina felkelt és elkezdett így táncolni, ilyen ropni.
2: Elképzeltelek ilyen... téged.
1: Nem bírsz elkezdeni, mert nem mulatok.
2: Állj már fel és csinálj már ilyet.
1: Ne.
2: Na, kettőt jobbra, kettőt balra.
1: Nem mulatok, nem bírom én ezt.
2: Áj, ne prontó vagy.
1: Nem mulatok, és az a szerencsém, hogy ez így... hogy az utóbbi időben, mert hol kellett mulatni, ugye, aki szereti, az elmegy bálba, de én nekem ez könnyű, mert nem megyek el, és a másik pedig az, hogy ugye viszont a lakzi az egy kényszer volt, mert ugye, hogy a lakodalmakba ment ez, de az utóbbi szerintem 2-3 évben egy ilyen esem voltam, ahol már megy a mulatós, úgyhogy ez a mulatósnak az én ismeretség körömbe vége, és akkor én így ettől megmenekültem. Mert én elfogadom, hogy ez nagyon jó, meg én elfogadom, hogy ez nagyon sok mindenki szereti, meg nagyon-nagyon-nagyon jó. Én nekem ez abszolút kimaradt az életemből, és sose nem tudtam rákattanni. Most már eljutottam arra szintre, mert nyilván felnőttem, hogy el tudom viselni, ha van. De én ezt szeretni már nem fogom soha különben.
2: Ó, én nagyon szeretem.
1: És közben meg látom Edina pedig
2: én
1: szereti.
2: Én élem.
1: Szóval hihetetlen. Hihetetlen. Hát láttam, hogy tényleg... Nem, én ez képtelen vagyok, az olyan... nem tudom én, kettőt jobbra, kettőt balra, meg úgy csettingetni, meg tapsolgatni, meg nem tudom, hogy gyújjújjújjúj, meg nem tudom, valahogy nekem úgy nem jön. Nem tudtam sose elkapni az ízét igazából. Hát ennyi. Látom én az embereket, hogy örülnek neki, meg szeretik. Millió zenekar van, akik ebből élnek, de hát igény az van rá, de hát én teljesen elfogadom.
2: Hosszú fekete
1: haj. Igen. Ezek mennek 40 éve. Érted? Mindig ugyanaz. És jó, hát nincs ezzel baj, különben abszolút. Úgyhogy azért mondom, én tisztában vagyok vele, hogy megint én vagyok az outsider ebben
2: megint
1: is.
2: Megint te vagy a rossz a történetben, valljuk be igazán.
1: Hát igen. Már megint másképp, mint a többi. Megint másképp, mint a többi. Ez az egész életem. Mindig mindent másképp, mint a többi. Na viszont nem ez a lényeg, hanem van egy olyan lényeg, amit Edina talált, az pedig
2: én
1: az...
2: Én
1: idő,
2: imádom.
1: Mint új luxus, ez az én idő, ez egy tök érdekes dolog, én nem is tudom, hogy kitől hallottam először, talán azt kivert az ideg tőle, ez a, azt hiszem, hogy a Tóth Gabi, ő mondta ezt nagyon régen, én idő, és akkor megfogott, hogy mi az az én idő, és akkor olvastam el először, hogy mi ez, ez az az idő, amikor ugye csak magunkkal foglalkozunk, és ez valószínűleg akkor jön ki, amikor valaki például családban él, kapcsolatban él egy pici lakásban, akkor nincs én idő szerintem. Akkor ez ilyen valami nagyon gáz. Kedvencem az különben az, hogy tudod, mikor mondják azt, hogy nem fontos a kapcsolatban a pénz, meg a stb. Hát igen, nem fontos. Egy bizonyos szint fölött szerintem, mert mindig azon gondolkoztam, hogy milyen lehet az, hogy mondjuk egy garzon lakásban éltek most ketten, mert mi annyira szeretjük egymást, és na, akkor ott éltek, és amikor mondjuk összevesztek, mert nincs az isteni díja, nem vesztek össze, akkor úgy tudtuk elvonulni, hogy az egyik jobbra néz a trosszed egyik végén, a másik meg balra néz a másik végén.
2: Komolyan ilyeneken gondolkodol?
1: Hát ez az igazság, hát mondjuk ki.
2: Hát nem, mert becsapod az ajtót és elmész.
1: Hova?
2: Hát törődik hát is kell, én veled, hogy hova mész olyankor már.
1: Hát igen, tehát el kell menni valahova. Igen.
2: Hát nagyon helyes.
1: És most mi én menjek el?
2: Majd elmész te.
1: Hát de ha az én lakásom, én legyen kell
2: elmennem. De nálam lesz a kalapács, meg a...
1: Micsoda?
2: Minden...
1: És?
2: Hát ott meglátod, hogy te fogsz elmenni.
1: És ahogy értem, ahogy te ilyen... értem. Erőszakot alkalmazom.
2: Így igaz.
1: Na most, szóval így. Mert hogyha úgy... Nem tudom, hogy van hely, meg minden, akkor ez az én idő is átértékelődik. Meg ha nem az van, hogy sivalkodik mindenki a házba, akkor ez az én idő nem annyira őrület, mint ahogy látom én örök életemben ezt a példát fogom felhozni. Halálig, amikor észrevettem. Igazából közösen vettük észre haverokkal. Amikor így kimegyünk horgászni, én csak ülni, be se tudom a botot különben. Egy ideig úgy vittem, de azt rájöttem, hogy engem az nem érdekel, én csak szeretek kint ülni a víz mellett, barátaimmal beszélgetni. És tényleg az észrevettük, hogy van egy olyan kategória, az Uber én idő, amikor a fickó, ugye az az indok, hogy ő horgászni megy, eskü, összeli a botot, nem is dob rá a csalit, bedobja és olvas. Hát nem azért van kint, hogy halat fogjon, azért van kint, mert nem akar otthon lenni. Ennyi. De hát én idő, érted? Ennyi. De hát őnek ez én idő.
2: Kíváncsi vagyok mindenki a hallgatóknak az én idejükre is, mert biztos, hogy mindenkinek van. Lehet, hogy nem is tudják, vagy nem nevezik annak, de kíváncsi vagyok rá.
1: Na mesélj különben, milyen a luxus én idő?
2: Nekem?
1: Nem, hanem így a cikk szerint.
2: Ja.
1: De hogy miért van erre szükség?
2: Hát mert jó. A személyes véleményem szerint egyébként jó. Meg kell is. Mert az úgy mindenkinek megvan a kis ideje, ami kell. Mert mondjuk manapság nagyon pörög minden, megyünk előre, be van kapcsolva a telefon, folyamatosan keresnek, hívnak, munka utáni, stb. Stb. És így benne vagyunk szerintem ebbe a körforgásba. És utána, amikor hazamész, akkor hagyd ne keressen már senki. Tehát, hogy így kapcsoljunk már egy kicsit ki, nem?
1: Aha. Jó, azt tudom, nekünk nem kell elmondani, hogy neked ebben mi az éridőben, mert annyit mesélted.
2: És akkor oké, tehát az is fontos, mert ez a cikk is például elkülöníti egymástól, hogy mi a magány, meg az egyedül lét. És itt azt írja, ugye, hogy a magány az egy ilyen hiányállapot, amikor valaki elszigeteltnek érzi magát a külvilágtól, az egyedüllét, meg ez az én idő, ez a tudatos döntés, amikor valaki egyedül akar lenni tudatosan, és szerintem ez kell is, mert hogy az, hogy mennyire terheli le magát, vagy terhelik le őt, és akkor utána meg már teljesen szét van, ki van égve, rottyon van, és akkor ha hazamegy, akkor meg hagyd egy ilyen csend, és akkor mindenki
1: szóval,
2: hagyja.
1: Szóval Edina, ahelyett, hogy elmondd rá, majd elmondom én, Edina ilyeneket csinál, de hát ő neki az én idő az a következő.
2: Honnan tudod
1: neki
2: az én idő?
1: Felteszi a levest, főzni, utána berak valami zenét, hogy csak akkor táncol, és akkor úgy porszívózik, miközben föl a leves, és énekli, hogy Sejri Bizli, piros bicilli, la. Szóztatok, még nézzük, hogy Isten, ki a szomszédom? Ki a szomszédom? És akkor átjönnek, így bekopognak, és akkor Edina pedig ott táncol, vagy ajtod.
2: Kötényemben meg
1: és
2: a
1: akkor...
2: kis fejizémben.
1: Most azt, hogy mi van rajtad, azt mondtam. De nem egy 8 óra utáni műsor ez.
2: Hogy
1: ezt most hagyjuk, de hogy alapvetően ennyi. Így tudlak elkezdeni, és akkor így el vagy érted, és akkor így nem érdekel a világ, hanem szerintem nagyon messze nem állok a távolság, hát, az igazságtól.
2: Ahogy igazából nem.
1: Kezdek én már rájönni a dolgokra.
2: De én időnek nem ezt nevezem, hanem azt,
1: nem.
2: Amikor igazából este szépen belefekszek a kis kádamba, csend van, nyugalomban, néha egy kis pohár bor kíséretében olvasok, telengedem a kádat vízzel, habfürdő, és úgy csend, és én vagyok.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog. Nem te vagy az első nő, aki mindig ezt a kádat emlegeti. Viktor, te mikor mentültél a kádba?
2: Én nem.
1: Soha. Azt mondja, 20 éve.
2: 20 éve nem fürödtél?
1: Nem, kádba, így befeküdni. Ez a nőknek a mániája, befeküdni a kádba.
2: Én nem tudom elképzelni az életemet kád nélkül.
1: Nagyon durva.
2: Komolyan. Én
1: kád, nem. És akkor mit tesz, egy ilyen gyertyákat, meg minden?
2: Csináltam azt is.
1: Komolyan?
2: Igen, ilyen sok pici kis mécseskét oda, elcsaptam a villanyt, és úgy, de
1: jó volt. De jó, már nem mondok ilyet.
2: Mondját már.
1: Lángra kapsz, akkor rögtön be tudod, hogy hívják.
2: Én pont, hogy lángolok mindig, és a víz aloltam el magam.
1: Értem. Jó van, oké. Na szóval ez az a, nem tudom. Jó, mindenkinek megvan a mánia. Mi férfiak, mi tusolunk, ugye? Tusolunk, sokat tusolunk. Én nagyon sokáig. Én képes csak az egész boilert kinyomni.
2: Hát én tehát is, csak kádverzióban.
1: Abszolút. A kádba én az igazság felforrok. A másik házban volt kád, és akkor így bementem a kádba, és rájöttem, hogy 5 vagy 6 perc múlva olyan hány ingerem volt, már mondom, hogy nem, ez nekem nem megy. Nem megy, meg különben is olyan... lehet, hogy nekem az a bajom, hogy tudod, én úgyse férek bele egyik kádba se normálisan.
2: Hogy?
1: De hát, hogy nagy kádat neked vettem,
2: külön
1: de...
2: külön kádat kell gyártatni. Én már látom.
1: De most tudod, mit csináltam? Most ilyen spa fürdőszobát csináltam. És ez a jó, ez nekem van, tudod. Full hangulat az egész, tudod.
2: Pálmafákkal, meg minden ilyen cicri-micri?
1: Hát most éppen pálmafák nincsenek benne, de
2: majd
1: tudod.
2: Lesz.
1: Hát lehet, hogy lesz, igen, különben. Igen. Úgyhogy kérlek...
2: Látod, Dobárdám visz engem. Ő állja a gurmánszkát, én viszem magamat is a csodálatos létezésemet, és akkor megyünk majd kézen fogva. De hogy nem jössz? Én azt mondtam, hogy jössz, akkor jössz. Nincs választás. Nincs szövegelés.
1: Azt mondja nekünk Domád Arabi, és kezdtem, azt mondja, menj ez be kell, ahhoz nézd meg a fürdőszobát. Hát majd a készítsz az egész akkor.
2: Akkor ott lesz az ünneplés, mindenki oda megy a fürdőszobádba.
1: Igen, igen,
2: és ott
1: igen.
2: Ülünk
1: igen.
2: A fürdőszobapadlón, és így.
1: Igen.
2: Nézzük a fürdőszobát. Hát
1: a fürdőszoba kész. Többi, körülött. Na mindegy, szóval az még eltart még egy ideig. Dobáltanom, hogy küldi, hogy én nem megyek sehova, nekem már gyűrű van az ujjamon, úgyhogy Ez van, úgyhogy dobáld a Robit, ne környékezd meg. Írja, hogy Zecit még lehet, de engem hagyd ki Edina a játékaidból. Úgyhogy ennyi.
2: Ezt nem írta, hogy hagyjam ki a játékból.
1: Hát nem, de én ismerem annyira, hogy tudom, hogy mire gondol. De hát, hogy ez egyértelmű. Úgyhogy Edina azért este ki itt a lehetőségek. Azért látod, Dobárdát már elvesztettük. De attól az, hogy a nagyon
2: szeret. Milyen kár!
1: Ki fog etetni gurmaszkával így?
2: Hát igen. Szebi.
1: Azt mondja, majd a Szebi eteti. Szebi eteti az Edinát. Szebi ritkán ír nekünk.
2: Létezik
1: valószínűleg
2: még?
1: Azért, mert éppen a motorom a szereli.
2: Ja, csak szeretnéd, hogy szerelje.
1: Hát szeretném, ha most nem szerelni. Azért vannak határok.
2: Szereli lefele, szépele.
1: Szétülelmem. Nálam is vannak határok azért.
2: Szóval mindjárt küldi, hogy ilyen apró milliméterekre szét van széve.
1: Lehet, hogy tudom most ezek után, hogy hallgattam, akkor lehet, hogy belerak valami a kis alkatrészt, ami majd így egy ilyen 500 kilométer után majd baj csinál. Majd,
2: és hívod, hogy megint hívom, baj van.
1: Megint valami baj van. Na mindegy, ez egy ilyen történet. Mi az alapsztori? Annyira ja, én idő, igen.
2: Igen.
1: És akkor az emberek hazamennek, és akkor kikapcsolnak mindent, így telefon, meg ilyesmi, és akkor szépen aztán így csilleznek magukban. De tényleg viccet félretéve
2: Viktor
1: nekem
2: éli.
1: Ez a...
2: most nézd meg az én idejét.
1: Abszolút, játszik. abszolút. Nekem tényleg viccet félretéve, nekem ez ha ez én idő, vagy valami, én nekem tényleg ez volt a mániám. Tényleg különben, hogy ilyen, nekem eszméletlenül tetszettek mindig ezek az ilyen spa dolgok, és tényleg úgy akartam megcsinálni, és van a Norbi, aki ezt lehozta nekem, ez őrület, és tényleg, de ez a full kő hatás, telerejtett világítása, tudod, pára, meg kő, meg üveg, meg, és ahaj, annyira jó az egész, szóval őrület, mert én ott kapcsolok ki. De most ez lehet, hogy hülyeség, de most értek mindenkinek más a dolga, vagy másképp csinálja, én nagyon jókat tudok tusolni az őrlet. 40 perc.
2: Hát igen.
1: Kész.
2: De mondjuk durva, most közben olvasom ezt a cikket, és azt írja, hogy vannak, ahol vagyonokat fizetnek az emberek azért, hogy a belépésnél elvegyék a telefonjukat, és napokig ne szóljon hozzájuk senki. Tehát, hogy...
1: Onnantól kezdve, múltkor itt a reggelibe olvastuk, és tényleg azért az ember most már megérett időnként különben a pusztulásra, mert a lényeg az egészben az, hogy láttam egy olyat, hogy Barefoot Park, azt hiszem ez a neve, a lényeg az, hogy mezítláb léz a parkba, és létrehoztak egy szép természeti közegben egy olyan egy kilométeres sétányt, ahol tudod, most homok van, most kavicsok vannak, most falapok vannak, most változó a talaj, és akkor $16 fizetsz a belépőre, hogy végig mehess mezítláb ezen az egy kilométeres úton. Hát tudod, mikor menne át ez Szerbiába? De most könyörgöm, és akkor ezért valaki fizet? Ugyanúgy ezért valaki fizet, hogy elvegyek a telefonot? Hát tedd le a telefonod, te kretén, már elnézést.
2: Hát igen, de nem. Mármint abban szerintem, oké, hülyeségnek tartom ezt én is, hanem az, hogy tényleg vannak olyan emberek, akik nem tudják elkülöníteni a munkát és a magánéletet, és hazaviszik a munkát.
1: Tehát, van olyan, hogy ne.
2: Sajnos, hogy van. Úgyhogy,
1: hát de van olyan, aki pedig nagyon igazából sose szakad le.
2: És ez is nagyon rossz. Van ez a katasztrófa, van ez ki nem bírom állni.
1: Van ez a haláli, van egy ilyen trend a neten, hogy elmentem a párommal nyaralni. A párom vállalkozó. És tudod, folyamatosan az, hogy azt méterezi, hogy tudod, bárhol sétálok a tengerparton, nem ezt telefonál. Nem tudom, reggeli van, telefonál. Tudod, mindig telefonál. Hát ez ezzel jár, basszus.
2: Ha nem. Ne haragudj, nem.
1: Nem ezzel jár?
2: Nem, mert hogyha te elmész nyaralni, és te azt mondod valakinek, hogy én szabadságon vagyok.
1: Te megint milyen jókat vitáznak.
2: Akkor engem ne hívjon már senki, mert nagyon szépen fogom arra.
1: És akkor miből mész el nyaralni, drága Edina?
2: De azt mondom, hogy szabadságon vagyok, akkor ne keressen, érted?
1: Ja, értem.
2: Tehát emígy, még azt mondom, hogy állj, de...
1: Gyene.
2: De... Érted.
1: De a szabadság, akkor titokba kéne telefon, ilyen headsettek, egy kicsi headsettek. Várjál, most figyel. Most nem bírok válaszolni. Ezt így kéne megoldani.
2: És így mögött egy ilyen, mi az keverő? Mi az? Mi van?
1: És mit csinálnak mögötte?
2: Hát ilyen, mikor így csinál az emberke, akkor az asszony áll mögötte egy, mi az? Falkanál, Viktor, köszönjük szépen a segítségedet. És akkor úgy várja, hogy befejezze, és akkor aztán, amikor letette a telefont, akkor kész. Vége.
1: Hát lehet, hogy így lenne. Lehet, hogy így lenne, nem biztos. Na szóval, de írjátok meg nekünk különben, ez az én idő. Ezt ti különben csináljátok? De tényleg kíváncsiak vagyunk. 06 várom, 6-21, 6-4. Ne haragudj, de kiégtem attól, hogy telefonál, áll mögöttel az asszony is.
2: Ebből
1: mi lesz?
2: De most, ez, mire gondoltál?
1: Hát, 8 után. 8 óra 30 perc
2: van. 8 után van.
1: Este 8.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Micsoda?
3: Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
3: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória! Fellép
4: a tankcsapda.
3: A Trven a Jabuka együttes.
2: A Frénia.
3: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
3: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
3: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
9: Bomax.

0: kiderül. Az asztrológiában a nap, a hold és ezek bolygóinak helyzete megmutatja, mire számíthatsz. Az asztrológus megmondja. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: Nos, hát itt is vagyunk, csak jön a horoszkóp a 7 napjóval távol, ami egész hétre szól, és kiderül, hogy mi vár ránk igazából az elkövetkező napokban. Én már is kezdem a kosokkal, belevágunk, azt mondja a hivatás. Ereje és nyugalma a biztos pozícióba helyezi, és nagy dolgokra teszi képessé. Szerelem. Ha a kapcsolatban él, újra fellobbanhat örök között a szenvedély. Egészség, szervezete jelzi, mire van szüksége, hallgasson rá.
2: Bika hivatás. Legyen ez a hét a sorsfordító tervekém, a nagy beruházásoké, és tegye próbára a szerencséjét is. Szerelem. Kapcsolatai harmonikusan működnek. Egészség. A magas vérnyomás is okozhatja fejfájását, szédülését vagy látási zavarait.
1: Ikrek jönnek, hivatás, kollégái nem értik meg álláspontját, hiába igyekszik meggyőzni őket. Szerelem. Egy új szerelmi kapcsolat alakulhat ki, vagy a régi válhat még erősebbé, vagy mélyebbé. Egészség. Alacsony vérnyomását több mozgással állíthatja helyre.
2: Rák, hivatás. Végre előre léphet a háttérből, és főszerepben csillogtathatja meg szaktudását. Szerelem. A szerelem bolygója gondoskodik az érzelmes találkozásokról. Egészség. Legtöbb panaszának hátterében rossz étkezési szokása állhat.
1: Jön az oroszlán, többek között Zoli, ugye Sánta Zoli, meg Edina drága. Úgyhogy na nézzük, Edina, mi vár rád, hivatás. Jókor lesz jó helyen és bízhat a megérzéseiben. Hoppa, mondjuk ez nem rossz. Szerelem. Életébe belépett valaki. Hát igen. Edina, ez nem mind... Rádióban vagyunk, nem mondok se. Akivel igazán komoly, hosszú távú kapcsolatot is kialakíthat. Hát igen, ez nem meglepő.
2: És gyere egészség. Rám, szerelem.
1: Használja ki a zöld és a kombucsa teje a kedvező hatását. Kombucsa? Jól mondtam?
2: Igen.
1: Van ilyen?
2: Aha.
1: Kombucsa.
2: Nem próbáltam még. Itt jó. A lehetőség. Oroszlánok, próbáljuk.
1: Hát majd az új valaki főz neked kombucsát.
2: Lehet. Azzal érkezik egy...
1: Nem, szűz nem. Többek között, tudod ki? Dávid.
2: Na? Igen?
1: Uh-huh.
2: Na.
1: Dávid még szűz.
2: Gonosz. Szűz. Hivatás.
1: Te meg még oroszlán. Hát ennyi. Igen?
2: Ha nem akar intrikus lenni, akkor tudatosan törekedjen a lojalitásra és a belátásra. Szerelem. Az önből áradó erőt mások is észreveszik. Egészség. Fogyasszon minél több rostos ételt, és étkezzen rendszeres időközönként.
1: Na hát innen fogjuk folytatni, mert fantasztikus jó jövőbelátó gondolatokat itt a 91,5-ön.
3: Programajánló. Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
4: Délután 00:30-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
3: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
4: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
3: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
4: a pozitív energiát
3: és a családot is.
4: Fitzóna
3: a Velatúron.
4: Találkozzunk május 31-én Palicson.
3: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
4: találkozik a jó hangulattal.
5: Folytatjuk a horoszkópot. Azaz a horoszkópot. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: Nos, jön a mérleg, folytatjuk tovább, azt a hivatás úgy tűnik rendeződnek a pénzügyei, új ötleteit pedig végre sikerre viheti. Szerelem, igazán jó lehetőség adódhatnak az ismerkedésre. Egészség, szívesebben jár gyors étterembe, ahelyett, hogy egészséges ételeket főzne otthon.
2: Skorpió, hivatás. Jó nyomozó válhatna önből, hiszen gyorsan ismeri fel és elemzi a kialakuló helyzeteket. Szerelem, igyekezzen féken tartani a féltékenységi rohamait. Egészség, az emésztő rendszere épsége érdekében egyen minél több gyümölcsöt és főzeléket.
1: Nyilas jön, hivatás, túlságosan jó is szemű, olyanok is átverhetik, akikről nem feltételezte volna. Szerelem, több flörtben, románcban is része lehet ezekben a napokban. Egészség, emésztési gondokra jótékonyan hat az án is, az édeskömény és a fokhagyma.
2: Bakok, hivatás. Elejét kell vennie minden félreértésnek, tisztázza őket, még mielőtt elfajulnának. Szerelem, tanulja meg kezelni az érzéseit, és egészség, vegye komolyan a folyadékfogyasztás fontosságát, a 2,5 liter víz legyen meg minimum.
1: Vízöntő, hivatás,

0: Ugye többek között Viktor. Hivatás. Nehezen találja fel magát, és könnyen túlzó idealizmusba eshet. Szegény Viktor. Szerelem. Az éppen kibontakozó románc akár hosszú távú kapcsolattá is válhat. Jajajaj, ulala. Egészség, ingerlékeny és nyugtalanná válhat. Próbálja többet pihenni, vagy kikapcsolódni.
1: Azt hiszi, nézz rá, hogy pihen.
0: Aha. Na nézzük, halak?
1: Halak! Na nézzük a kis...
0: Na mi vár rám?
1: Muszi-muszit. Hivatás. Az új ismeretek elsajátításában nem jeleskedik, viszont amit tud, azt jól átadja másoknak.
0: Ez igaz.
1: Szerelem. Zárkózott. És visszavonulásra vágyik, amit párja nehezebben visel. Egészség. Nincs mit tenni, sajnos hízásra hajlamos.
0: Ajjajjajjajjajjajj! Hát igen, ezt tudjuk.
1: Kell sok mozgás.
0: Küzdünk is ellene, mozgok, amennyit csak lehet.
1: Fedd fel itt a dolgokat.
0: Hogy mozgok?
1: Igen.
0: Tudom most, te mire mész ki, de nem, én most az edzőteremre gondoltam. Igen. Tegnap is voltam, ma is megyek, ez egy ilyen dolog. Megyek és ott mozgok olyan súlyokkal és olyan irányba, ahogy ott kell.
1: Hát, ez.
0: Ez egy, ez ettől szemben nem tudom megmondani. Mert hogy Edina, tudod, látom a szeméből, hogy mire kíváncsi, érted, de ezt most itt élő műsorban nem húzza ki
1: belőlem. De be volt csupa a szemem, rád se néztem. Na, erre varjál gombot.
0: El akartad képzelni, 8 óra 50 perc van.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
2: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
3: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
8: Végveszélybe került az Aracs folyóirat, adta hírül a Délvidéki Magyarság közéleti lapjának szerkesztősége. A Szabadkán kiadott folyóirat idén ünnepelné negyedszázados fennállását és századik lapszámát, ám a jubileum helyett a puszta túlélésért küzdenek. A szerkesztők közleményükben hangsúlyozzák, a 2026-os esztendőre egyetlen fillérnyi támogatást sem kaptak a megjelentetésre, így a március 15-i ünnepi számot is teljesen saját magán megtakarításaikból kellett kifizetniük. A júniusi Aracs megszerkesztve, nyomtatásra kész, reményeink szerint lesz lehetőség annak kiadására is, áll a közleményben, amelyet teljes egészében honlapunkon is megtalálnak.
9: Tűz ütött ki a Belgrádi Egyetem jogi karának épületében kedden. A közmédia nem hivatalos információ szerint a liftházban keletkezett a tűz, a felvonó motorja kapott lángra. A tűzoltók 3 kocsival érkeztek a helyszínre. Az esti beszámoló szerint az épületben tartózkodó egyetemistákat evakuálták, sérültek nincsenek.
8: Július 1-től megszüntetik az összes parkoló automatát Budapesten, így a jövőben helyben már nem lehet készpénzzel parkoló jegyet váltani. A parkolási díjak ugyanakkor emelkedni fognak, miközben az SMS alapú és mobil alkalmazásos fizetési lehetőségek továbbra is megmaradnak, számolt be róla az RTL híradó. A fővárosi vezetés azzal indokolta a döntést, hogy az automaták fenntartása túl magas költségekkel jár. A Budapesti Közlekedési Központ adatai szerint a parkolási tranzakciók több mint 90%-a már most is bankkártyával történik.
6: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén napos időnk lesz, 32 fokos csúcshőmérséklettel.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
4: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
5: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
11: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
12: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
13: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
12: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
13: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
12: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Közérdekű információ következik.
1: Ulalá, hát ezek a szörnyen romantikus zenék után, akkor most bejön nektek a közérdekű infókat. Például, hogy 32 fok lesz ma, és szép verőfényes napsütés. Álljon meg egy pillanatra, mi verőfényes? Kit vernek?
2: Téged. A jó Isten.
1: Te a szemeddel. De mi az, hogy verő?
2: Hát, hogy annyira égeti a testedet.
1: De tényleg, az a verő?
2: Hát. Minek más?
1: Verőfényes? Na jó.
2: Áll mögötted és fakanállal ver.
1: Igen, igen. Ezt ma már megtanultuk, hogy milyen hatása van a fakanálnak, igen. És milyen hangeffektusa. Szóval 32 fok lesz, holnap már nem lesz ennyire meleg, 26 fok. Péntek, szombat 24-28 körül relatív ideális. Aztán vasárnap, ha minden igaz, jön az eső. De remélem, hogy odáig ez el fog tolódni, és akkor a hétvégét azt megint megkapjuk ajándékba. Mi van még?
2: Hát nem lesz víz, vagy már pontosabban nincs víz, mégpedig Szabadkán a Bajnád helyi közösségben egészen 12 óráig, persze nem mindenhol, meg vannak, hogy melyik utcákban, illetve Csantavér és Dusanovó helyi közösségek fogyasztóinak is szól az info, mert hogy ott sincs délig víz, utána pedig zavaros lehet.
1: Zavaros a Tisza vize, van ilyen?
2: Neked biztosan.
1: Pedig én csak úgy blinkre bedobtam. Te vagy a nagy szakértője.
2: Na meg véradás is van.
1: Te vagy a nagy mulató szakértő, van ilyen? Zavaros
2: fodrozik a Tisza vize, olyan
1: fodrozik van? A Tisza vize. És hogy megy?
2: Nem fogok most énekelni.
1: Hát csak úgy, mint én, ahogy csak az alapdallamot.
2: De én nem vagyok olyan hülye, mint te. Énekeljek egy rádióban.
1: Hát, mert ezt jól megkaptam. Hát jó, akkor nem. Fodrozódik a Tisza vize. Te tudod
2: fodrozik a Tisza vize.
1: Fodrozik, tudod a dallamát? Krista, te? Elment?
2: Majd mindjárt.
1: Úgy betyük, fodrozik a Tisza vize.
2: Várjatok, népek.
1: Most mit, be akarod adni?
2: Persze.
1: Ki keresi?
2: Persze.
1: Fú, akkor én addig mondom a közöttek infogat. Persze. Véradást nem tudom, azt meghagyom neked, de azt tudom, hogy Horgosi Röszke egy Magyarország irányába 15 perc, még Horgos 2, Röszke 2, 23. Az, amelyik rendben van, azt nem is mondom. Több, amit nem mondok, az rendben van. És Magyarországon, Szerbiába abszolút át lehet jutni, könnyen. Közben hallom a háttérben, hogy mennek a reklámok, ez biztos nem a fodrozik a Tisza vize című nóta. Nem baj, közben akkor én mondom tovább az információkat, amíg Edina keresi. Hihetetlen, hihetetlen egy nő. Azt mondja, Sándorban, a Péknél ott vannak a rendőrök, aztán el vannak bújva a hűvösben, és onnan lövik a népet. Azt mondja, Pekara Potrebic. Ilyen van. Milyen nevek vannak? Esküszöm, mindjárt holnap nyitok egy olyan pékséget, aminek mi legyen a neve?
2: Zvekara.
1: Igen, például Zvekara. Például. Igen, de miért? Ez elmennek
2: Zvekara,
1: különben.
2: Pekara.
1: Zvekara Pekara. Zecika Pecika, vagy mit tudom én?
2: Ecika Pecika.
1: Igen. Dolgyite, jeszti, burekakot, Zecika Pecika. Vagy valami ilyesmi, valami ilyesmi kell képzelni.
2: Igen.
1: És akkor tudod, hogy jó, hova mész? Megyek a Pecikába, amúgy jó hangzik.
2: Megyek a Zecikába.
1: Elina? Szép. Megtaláltad már?
2: Nem mondtam el a véradást, várjál.
1: Na jó, mondtam.
2: Tótfal, Orom, Zomba, Róbert, Csai és Pancsova, és olyan izgatott vagyok, Fári.
1: Mindjárt gyorsan. Ez mekkora lesz,
2: Viktor,
1: ugye?
2: Viktor, te
1: kárt. Rázz a fejét! Viktor, az én testvérem ma reggel, minden gondolatomat érzi.
2: Csend legyen.
3: Utazik a Tisza vize, ott a
1: szét. Érzem az olcsó bort a számba!
2: Ez jó.
1: Köszönjük szépen! Ezt a zenét már csak egyféleképpen lehet rendbe hozni, úgyhogy nyomd meg a gombot!
2: Már is kezdek! Édes Istenem, most gyere el egy gyors!
1: Már is kezdek visszatérni! Ezt már szeretem! Na, hangerőd fel! I was free!

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
0: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
0: Programajánló.
7: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Súlyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli.
2: Nos, megérkeztünk.
1: Edina a strandon, na mesélj.
2: Lubickolunk.
1: Hogyan lehet bírságot kapni?
2: Én nem fogok fizetni, de egy férfit, pontosabban egy férfi perelt be egy utazás szervezőt, mégpedig azért, mert nem jutott neki napozóágy a strandon. Mekkora már?
1: De amúgy nekem az a durva, hogy ezt...
2: Egyébként vannak tipik esetek, amikor az emberek lemennek, képesek hajnalok hajnalán lemenni azért a strandra, hogy lefoglalják a saját törölközőjükkel a napágyat.
1: Elmondjak én valamit őszintén? Biztos sok mindenki meg fog sértődni. De elmondom. Szóval...
2: De nem kíváncsi rá senki.
1: Én azt hittem, de hogy nem, azért ez egy ilyen műsor. Szóval, én azt hittem, hogy utálok nyaralni.
2: De a nyaralás utál téged.
1: De kiderült, hogy azért, mert rossz helyekre mentem. Mert... Én azt hittem, hogy az a normális, hogy a törölközőbe ér, és hogy fekszel, tehát olyan tömeg van a strandon,
2: ja, hogy
1: a törölköző odaér a másikhoz, hogy alig tudsz lemenni a, nem tudom, a partra.
2: Jó van, de az ilyen nagy dromedároknak minden.
1: Tömeg van, őrlet van, gyerekek rohangálnak, sikítoznak. Olyan is volt, hogy fekszek valami fa alatt, és dobálgatja a mókos rám a megpucolt magyarót.
2: Ugyan!
1: Komolyan! Ilyenek volt.
2: Tengerparton.
1: Hát persze. Igen, ha vannak mókosok, hát nem. Ez horvát tengerpart, persze. Fenyőfa mókos, hát hogy ne? Mit rögtök? Ez ilyen?
2: Ez.
1: Nézd, hogy mi az Istené van rajta, ilyen fahéjas tud. Ilyen...
2: Fahéjas.
1: Úgy mondják? Csonthéjas. Csonthéjas. Nem fahéjas. Az a csiga. Fahéjas a csiga. Ezek nem. Ez egy olyan csonthéjas.
2: Kezdjük az értelmező
1: készítőt. Láttuk, hogy ott jövök mókosét. Tabálja fölöttem, ért a kaján. Na mindegy. És akkor szóval ez így ment. És akkor aztán kiderült a számra, hogy vannak azok az olyan strandok, amik vagy szépen el van akosztva, és akkor napozóágy van, vagy még ráadásul zárt is, hogy limit van, hogy hányan fértek be.
2: Valahol különben tényleg bírságolják ezt, ahol kimész és lepakolod a cuccaidat. Mert tényleg nagyon sokan, szerintem Montenegróban rengetegen csinálják ezt.
1: Én rengeteg mindent láttam, van olyan is különben, hogy emberek leggel lemennek és lerakják, és utána van egy... kis van ez írva, hogy ne tegyétek ezt, de van egy fickó, aki megmegy és összeszedi őket. És oda dobja egy helyre. Nem állja az, hogy reggel lemész és összeded. Jó, ez mondjuk kicsit, ez magánpart volt.
2: Kicsit tovább olvasva a cikket, van itt pénz, ahogy én mondanám, mert ugye ez az említett férfi, aki beperelte az utazás szervezőt, családdal ment, ugye két gyerekkel, és azt írja a cikk, hogy 7000 eurós utazási csomag árából térítették meg a 986 eurót.
1: Hát ja.
2: 7000 euró fizetett a család, hogy elmenjen nyaralni.
1: Nem az a baj, mert tudom, most mindenkinek megvan, hogy mi a kevés, meg mi a sok. Én ezt már megtanultam. De hát most, hogy hát múltkor azt játszottam, hogy megnéztem, hogy mennyit lehet Horvátországon a legdrágább villát kibérelni, amit ki lehet bérelni. És a legdrágább, amit találtunk, hárman játszottuk, keresgéltünk. Azt mondom, hogy nem én nyertem, én csak 22000 euróit találtam per nap, de talált ez egy 26-ért. Úgyhogy csak azért mondom, hogy arról kár beszélgetni, mi mennyibe kerül, mert tudod, hát gondolom, van akinek ez sok, van akinek az kevés.
2: Az ilyen gazdag embereknek, mint te, mindegy, nem?
1: De nem az a lényeg, nem. Hanem az a lényeg viszont, hogyha valamit kifizetsz, akkor azért bizony jár valami cserébe. Most, hogyha ők azt mondták, hogy ezért a pénzért neked járnak bizonyos kiváltságok, akkor annak a kiváltságnak ott kell lennie.
2: Pénz nélkül is járnak kiváltságok.
1: Hogy? Mesélj.
2: Nem árulok el minden titkot.
1: Ja, igen, ez az ilyen pislogás következtében elkövetett dolgok, meg az ilyenekre gondolsz. Igen, szóval ez van. Hát igen, strand és strand között nagyon különbség. Rengetegféle strand van már manapság különben tényleg. Nem csak én vagyok ilyen nehéz ebben az ügyben. Ugye az egyik az, amit felfedeztem, tényleg ez a limitált számú strand, nekem ez a legzseniálisabb. De hát, hogy megvan határozva, hogy hányan léphetnek be. Viszlát, hányan belépnek, kész. Már többen vannak,
2: és ezt valaki ellenőrzi a bejáratnál, vagy mi?
1: Ezt olyan egyszerűen megoldják. Én ezen gondolkozom, hogy ezt hogy oldják meg.
2: Na.
1: Úgy, hogy szerintem pontosan tudják, hogy hány napozóágy van, és annyit adnak ki, ilyen napozó ágy, de úgy, hogy kényelmes, de nincs a másik melletted, ott van mellette 2-3 méterre, vagy még többre. Tehát, hogy azért nagyon szét van osztva, És egyszerűen, hogyha tele van, akkor nem engednek be újakat. Olyan nincs, hogy majd te lerakod a törölköződet.
2: Hát
1: nincs.
2: Igen.
1: És hogyha valaki kimegy, akkor esetleg valaki bejöhet megint. De nincs ilyen cirkuszolás. És akkor ezek olyan helyek, ugye nyilván, ahol jönnek a pincérek, hozzáadják az italt, mit tudom én, hogyha nyilván veszel, vagy meg tudsz ebédelni. Van egy olyan részleg, ahol meg tudsz ebédelni. Uh-huh. Oda bemehet az is, aki nem akar feltétlenül strandra jönni, tehát hogy az étterem része be lehet. Mert mindenki más szeret, én ezt szeretem. Most valaki más szeret. Van olyan strand is különben, ahol tilos gyerekkel bemenni, nem tudom, ezt vágják.
2: Meg vannak már ilyen hotelek is, direkt írják is.
1: De gyerekmentes.
2: Csak felnőttek, tehát hogy a gyerekek nem is mehetnek be.
1: Most van, ez is szóval szörnyű kimondani, hogy Jézusom, én de nem, erre van igény, értitek? De nem mindenki.
2: Igen, anya, apa is pihen, hát tény és való.
1: Meg nem mindenki örül annak, hogy lemegyél egy nyaralni, és akkor rohangálnak a gyerekek, érted? Mert te nyugalmat akarsz, nem cirkuszt akarsz, érted? Meg van akinek, meg különböző embereknek különböző minden dobja ki a biztosítékot, üti ki a feedet, ugye, ők szokták mondani. Valaki érted, annyira szeret nyaralni, és annyira nem érdekli. Először is valaki imádja a tengert, lemegy egy gyékénnyel, ledobja a kövekre, és ott fekszik. Uh-huh. Hát most én sosem mondom arra, hogy hülye az én, ott fekszel. Én nem tudok azon feküdni, érted? Én nem bírok. Mert én ketté török ott azon. Így fölkelek, érted? Így, mint, olyan állapotban, olyan, úgy lesz a kezem, mint a testem, mint a Tyrannosaurus Rex-nek, így fog bevenni a vízbe, olyan rosszul vagyok, érted?
2: Jaj, Istenem.
1: Te milyen vagy? Te képes vagy lefeküdni a homokba, mi?
2: Hát, nyilván én is viszem a kis törölközőmet, a kis leteríteni valómat.
1: Tehát ez képes, hogy ezt megcsinálni, hogy leteríted a törölközőt a kőre, vagy a homokra, és azon feküdni?
2: Hát most nyilván egy kőre nem fekszem rá, csak úgy random, ami kényelmetlen, de egyébként igen, én hajlamos vagyok.
1: Na jó, de ezt nem, én már anatómiailag nem értem, hogy hogy lehet.
2: Eurót fizetni, azért kibéreljek egy ágyat.
1: Lefeküdni arra, de mert nekem nem megy.
2: Szépen megfogod a tested, és lerakod a földre, ilyen egyszerűen. És aztán homokos leszel, akkor hurrá, belemegyek a tengerbe, és lemosom.
1: Így, ennyi. Nem, mint tényleg egy ketté török, hogyha én azon fekszem. Én vállom, hogy ilyen kényelmes vagyok. Azt ennyi különben. Hát most miért? És akkor tudod, hihetetlen. Azért, mert voltak nekem ebben vitáim, és akkor jöttem rá, hogy nem. Szeretek én nyaralni, csak nem mindenhol.
2: De
1: hát
2: vannak, hál' Istennek, ennyi. Eldugott kicsi strandok, nyugalomban, csendben, békében, és azok kellenek.
1: Jó, ebbe egyezem.
2: Én képes vagyok tényleg így
1: kilométereket
2: mászni.
1: Menni, mi?
2: Hát, ha nem is, hát nyilván melegben azért annyira nem, de tényleg így jó, én mindig szeretek így ciklákra menni, és így mászogatni, és így.
1: Onnan be is ugrasz?
2: Hát azért, azért megvannak a keretek, hogy azért nem vagyok hülye, sem akarok még meghalni.
1: Hát jó van, de hogyha...
2: ahol lehet, ott akkor igen, nyilván kipróbálom, de hogy nem arra akarok kiukadni, hanem hogy ha menni kell és mászni kell egy picit, hogy eldugottabb strandot találj, akkor inkább, mint hogy tényleg ott nyüzsög mindenki meg. Tehát, hogy
1: de most itt elárulom az igazság, hogy nem feltétlenül kell ehhez pénz. De hát azért nem nagyon szoktam szeretni pénzről beszélni, mert ugye kinek mi a sok. De állj, de most, hogyha feljön az, hogy az átlag mit engedhet magának, akkor elmondom, hogy találtam egy ilyen lifehacket ebbe az egész nyaralási történetbe. Ugyanis Kotor, nem tudom, hogy ki volt ott, Kotornak az a különlegessége, hogy ott rengeteg elérhető áron van olyan apartman, aminek saját pici része van. Saját pici strandja, rengeteg. Mert ugye ez egy öböl, és körbe, és rengeteg ilyen van, és akkor tudod, hogy ott is limit van. De hát nem lesznek idegenek, nem lesz, hogy eleve a cuccok miatt, és az állandóan ellopják a dolgomat, nem lopják el a dolgomat.
2: Na, stb. Ez, igen.
1: Stb. Tehát sokkal nyugisabb, akinek van erre ugye igénye. Van, aki ezt biztos nem tudja elviselni, mert nekinek kell a tömeg, meg a nyüzsgés, meg a nem tudom én. Értitek? Tehát annyira sokféle van, de szerencsére van minden, és ez nem feltétlenül pénz kérdése, hanem hogy tudod, most már könnyű, tehát fölmegyünk a különböző oldalakra, és addig keresgélünk, amíg nem találunk egy ilyet. Szóval igazából ez ennyi.
2: Igen.
1: Te nagy mestere vagy ennek a... Igen, te biztos ennek az ilyen utazás, meg keressük meg a szállást, meg jó árba legyen, meg stb. Nők ebbe általában jók.
2: Igen. Szeretek nézelődni, és kiválasztani a legjobbat minden szempontból.
1: Ugye? Házsátos is vagy?
2: Nem.
1: Mik az igényeid? Mesélj. Gyerünk. Gyerünk. 3-2.
2: Az alap dolgok. Legyen reggeli.
1: Aha, hagyja, hogy az benne legyen.
2: Nem feltétlenül.
1: Az különben, normális,
2: nem, abszolút nem feltétel egyébként.
1: Ez már luxizás?
2: Ne, messzemenőleg nem.
1: De.
2: Mert nem, mert igazából ha van a közelben egy pékség, én vagy egy bolt, boldog vagyok, mert ott már tudok venni akkor magamnak reggelit, de nekem fontos az étel. Szóval nekem nem kell ilyen ebéd meg vacsora, abszolút nem. Tehát ez nekem az nem hiányzik, azt én megoldom magamnak, meg ott kip. Azért jó elmenni ilyen helyekre, mert akkor ott kipróbálod a helyi dolgokat. Akár tényleg azokat a teszem azt helyi, nem tudom, görög vagy török, azt a nagyon-nagyon-nagyon helyit ételeket. És ez pont ez a jó benne szerintem.
1: Mert hogy tudod, hogy itt is alapvetően kettő részre oszlik a nép, tehát ezért olyan érdekes, hogy valaki azt mondja, hogy én most elmegyek nyaralni, és én már pedig biztos nem fog főzni, mert engem nem érdekel. Van a másik fele, aki meg azt mondja, hogy én meg megvan, hogy mit akarok enni, és akkor én pedig főzni fogok. Van olyan is, aki szeret kimenni reggel a piacra, és akkor ott bevásárolni, igen, amit kell, és akkor abból elkészítél valamit. Tehát most félreértés tessék, mi nem azt mondjuk, hogy mit csináljuk, az a jó, és mindenki más hülye, hanem nem, csak azt mondjuk, persze, hogy rengeteg féle mód van, ahogy ezt lehet csinálni.
2: Meg hál' Istennek mindenki maga fogja eldönteni, hogy mit akar.
1: Hát igen.
2: Úgyhogy...
1: Vagy eldönti mindenki, hogy akarja, vagy az asszony megmondja, hogy akarja. Ez általában így szokott lenni, attól függ, hogy mennyire...
2: Például nekem nagyon fontos reggel a kávé. És hogyha nincs is olyan, teszem azt, nem egy olyan helyre megyek, ahol reggeli van meg minden, hanem akkor legyen egy vízforraló, vagy egy jazzva szép magyarul, ahol meg tudom magamnak főzni egy jó kis török kávémat. Tehát, hogy na...
1: Az nem árt, nem árt. Nem árt, hogy ilyen alap dolgok vannak, különben igen. Badajosok, én egyszer szívtam meg egy dolgot, az egy nagyon szép nyaralóhely volt, csak én őszintén megmondom, én nem tudtam, és sosem nem is figyeltem, én nem tudtam, hogy mi az, hogy guest house. Te voltál ilyenben valaha? Az igazság, az utolsó pillanatban találtam ki, hogy el kell menni a tengerre, és tudom, beütöttem, hogy akkor mi hol van, és valami óvárosban találtam egy ilyet, hogy guest house. Voltál ilyenben valaha? Az igazság, az utolsó pillanatban találtam ki, hogy el kell menni a tengerre, és tudom, beütöttem, hogy akkor mi hol van, és valami óvárosban találtam egy ilyet, hogy guest house. Hát én most nem jutottam el oda, meglátom, van ágy, jó néz ki, van

0: A guest house, azt tudjátok mi? Hát az olyan ház...
1: Ha többen vannak.
0: Hogy te bemész egy házba, és igazából az apartman, meg ez között az a különbség, hogy az apartmanba bemész egy folyosóra, és a folyosóról nyílnak ugye a szobák.
1: Igen.
0: Itt meg bemész valakinek a házába, ahol vannak szobák. Szóval majdnem ugyanaz,
1: saját
0: de mégsem.
1: Saját házát adja ki, saját házában lévő
0: tehát
1: szobákat.
0: Konkrétan ezek olyan nagy házak, azért vendégház, guest house, ugye, ahol igazából van neked saját szobád, meg saját fürdőd külön, de az akkor is egy nagy ház. Szóval kicsit egy olyan furi.
2: Hát.
0: És akkor az olyan, úgy gondolkoztam, és mondom, most én lehet, hogy kitoltam magammal, vagy nem tudom, hogy ez hogy lesz, de aztán rájöttem, hogy különben, annyira mindegy különben, most nehezen múljam már a boldogság, vagy többi meg a fotók azok amúgy visszaadtál, csak éppen nem tudtam, hogy mit jelent, de tényleg ott volt a terasz, és meg a minden jó volt. Ja igen, egy szívás volt, meg ott rájöttem, hogy átnézem az összes képet, hogy az a, tudjátok mi volt? Hogy az a kis részleg, az a kis konyha részleg, az viszont nem a szoba keretein belül volt.
1: Hát.
0: Hanem a folyosó végén volt egy másik szoba. Amit azt hiszem két szoba használt közösen. Szóval azért bele lehet azért... De... Jó
1: ezért,
0: is volt,
1: ezért,
0: meg,
1: ezért
0: meg bele.
1: Kell
0: bele.
1: Nagyon alaposan szétnézni.
0: Beleröppentem, ezért nem kell feltétlenül mindig impulzívnak lenni, és tudod olyan, hogy igen, megyünk, jó, op, megyünk, klik, kész, megyünk, kész. Tehát lehet, hogy rá, mit, hogy nem tudom. Edina, te a... hónapokat töltesz a tervezéssel?
1: Hát az nem feltétlen, én csak... A B opció vagyok a történetben, de azért nyilván én is szeretek utána nézni a dolgoknak, hogy milyen értékelések vannak, de alaposnak kell lenni.
0: Alaposnak kell lenni.
1: Tényleg mindig attól félek, hogy mi vagy, ha átvernek. Vagy, tehát, hogy
0: va, előfordul. Ilyen, előfordul.
1: Mert nyilván be tud az is sülni, hogy egy utazásiroda nem feltétlen azokat a képeket mutatja, amit látunk.
0: De igen, erről hallottam már.
1: Olyan is volt már nem egyszer, nem velünk, vagy velem, hogy nem azt a szobát kapta az illető, amit megígértek, vagy amit mutattak. Tehát, hogy azért így vannak ilyenek is, de mondjuk régen az is opció volt, hogy így random megindultunk egy hely felé, és utána, ahol kikötöttünk ott a bizonyos településen, teszem, azt nem tudom, mondom.
0: Ott random
1: bárt,
0: találtál valamit?
1: És nem foglaltunk le előre szállást, hanem megérkeztünk hajnalok hajnalán, és akkor ott kerestük, és mindig az első 2-3-ba hál' Istennek sikerült olyat találni, ami árba is megfelelő, felszerelésbe is megfelelő, közel is van a parthoz, tehát hogy ilyen történet is volt. Még
0: very nice,
1: régen.
0: Ezt mindig gondolom, mindig trippeltem, hogy ezt ki kéne próbálni, én ezt őszintén még így nem mertem eljátszani, de alapvetően igen.
1: Anyuik mindig ezt csinálták
0: régen. Aha. És ez így működött. Na, wow. Atti különben írja, nekem kell a napi egy kávé, egy apartman tökéletes, de én úgy is főzök magamra. Én például szeretem azt csinálni. Látod, tehát mindenki más. Úgyhogy, na ez ilyen. Én különben nyaraláson tipikusan szoktam inni, mert amúgy meg így, hát igen, azért, mert még nem szoktam. Csak így este néha.
1: De akkor ott szoktál? Tudod, akkor mit hazudsz?
0: Hát nem, de így napközben, meg ilyenkor nem szoktam soha. Én mindig
1: de
0: azt,
1: este
0: hogy,
1: iszol.
0: Tessék?
1: Hát de este iszol, akkor iszol.
0: Ha leszáll az éj és jó a társaság, akkor.
1: De te magadnak a társasága vagy, nem?
0: Nem,
1: a jó társasága.
0: Nem. Igen, jó el vagyok magammal. Nem szó. Hát jó el vagyok magammal, de nem szoktam így ünnepelgetni magammal, meg ilyen. És akkor ott viszont a videó, vagy gyalog megyek. Fájam, nem érdekel. És akkor tényleg elereztem magam. Úgy,
1: kellik,
0: ilyen dolog. Úgyhogy mindenki másképp csinálja. Na mindegy, de ebből
1: az
0: elég...
1: Az jó zene. Mindenki másként csinálja. Nem
0: másként. Hanem más.
1: Nem mindegy.
0: Na jó, 91 perc van, oké, erről ennyi. A két hovdátok az nem más, mint Edina.
1: Ennyi.
0: Mit mondjak?
1: Hát, valami mást.
0: Edina, aki ma úgy készült a műsorba, hogy tényleg szépen korán reggel letussolt, este már megcsinált a haját, utána nem tudom én, kiöltözött itt nekem, meg minden, úgyhogy értékelem, hogy így jelentél meg.
1: Röviden, tömören, a Dobárdán sokkal kedvesebb hozzászólást írt.
0: Igen, azért mit akart? Mit írt neked? Hogy visz neked gurmaszkát, vagy valamit?
1: De még írhatja.
0: Azért haragszik egy picit rám, mert ettem előtte kolbászt, és nem osztottam meg vele.
1: Amúgy igen.
0: De hát ez már csak így van. Szóval én is itt voltam, meg Viktor is. Sziasztok, csókolom.
1: Sziasztok, puszi, szeretem.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri? Karog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
6: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
5: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
6: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
5: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
6: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A kínai tulajdonú Linglong és a HBIS Group lehetnek az első nagy aktív fogyasztók Szerbia átviteli villamosenergia rendszerében. Az aktív fogyasztói státusz lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy saját termelésű villamosenergiájukat felhasználják, tárolják, vagy akár önállóan értékesítsék. A nagybecskereki Linglong egy 39,9 megawattos naperőmű építését tervezi, amelynek üzembehelyezését 2027-re tervezik. A HBIS Group szerbiai leányvállalata pedig egy 63 megawattos szoláris erőművet építene a Smederevói vasművek területén. A szerbiai villamosenergia átviteli rendszer fejlesztését a szerbiai elektromos hálózat, vagyis az Elektromreža Srbije is stratégiai prioritásként kezeli. A társaság korábban közölte, hogy az elkövetkező 6 évben mintegy 12 gigawattnyi megújuló energia kapacitás hálózati integrációjára készül. Megújult a törökfalusi iskola épülete, így a diákok ismét saját tantermeikben tanulhatnak. Amint egy 30 millió dinár értékű felújítás nagyobb részét a tartományi oktatási titkárság támogatta. A felújítás során rendbehozták és befestették az épület falait, szigetelték a padlózatot, amely új burkolatot is kapott. Megújult a mennyezet, az elektromos hálózat és a belső nyílászárók is. Az előző évben a mosdókat, a vízvezetéket, valamint a csatornarendszert hozták rendbe. Tavaly összesen 90 iskolát újítottak fel 500 millió dinár értékben tartományi segítséggel. Idén hamarosan megjelennek a pályázati eredmények, amelyekre összesen 375 millió dinárt biztosítanak. 2024 után ismét végveszélybe került az Aracs, a délvidéki magyarság közéleti folyóirata, ugyanis a 2026-os esztendőre egyetlen fillér támogatást sem kaptak a folyóirat megjelentetésére, áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. A negyed évszázada megjelenő folyóirat főszerkesztője Bata János azt írta, a fő támogatójuktól, a Nemzeti Kulturális Alaptól, illetve az NKA miniszteri támogatásaiból idén nem jutott forrás. A munkát folytatni szeretnék, de anyagi segítség nélkül nem tehetik, figyelmeztetnek. Hozzáteszik, a júniusi aracs megszerkesztve, nyomtatásra kész, és azt remélik, hogy lesz még lehetőség annak kiadására. A hétvégén újra elhozza Palicsra, a Vigadó teraszára a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A kétnapos rendezvénysorozat szombaton 18 órakor kezdődik fiatal népzenészek koncertjével, de este fellép a népszerű magyar banda és táncház is lesz. Vasárnap délután gyermekprogramokkal készülnek, 16 órától pedig indulnak a koncertek, a Juhán zenekar, a Ravnica és a Mendikusz lép fel. 19 órakor a Kossuth Díjas budapesti Vujicic együttes, majd a bajai Danubia tambura zenekar teremt jó hangulatot. A programokra a belépés ingyenes, gazdag kísérőprogram, borutca, finom ételek és népművészeti kirakodóvásár is várja a Palicsra látogatókat.
4: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 27 fok van. Ma lesz a hét legmelegebb napja, Vajdaságban 32-33 fok is várható helyenként. Kevés felhő mellett napsütésre számíthatunk. Csütörtöktől, azaz holnaptól enyhe lehűlés várható.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
0: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
10: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
11: Miért?
10: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
0: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
10: Írassa gyermekét magyar osztályba.
12: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
0: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
13: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
14: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyazdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyazdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyazdravia. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75. 024 55 75 75. Kutyazdravia.
15: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Hírek, zenék, programok. Pannon Presto.
1: Sziasztok, sziasztok, ez itt a Pannon Rádió, érdemes velünk tartani a folytatásban is, mert kezdődik a Pannon Presszó. Gyorsan mondom így a műsor elején, hogy milyen témákat hoztam nektek. Először is lesz egy kis esküvői téma. Idén az esküvők világa még személyesebb, még kreatívabb és még élmény központúbb lett, és hát erről beszélgetünk majd Cirok Norbert ceremóniamesterrel. Ezen kívül kapcsolunk egy kicsit Topolyára is, ahol nagyon érdekes és ígéretes táborok lesznek, illetve kiírták idén is a Topolya részletekben lakozik fotópályázatot, a könyvtár igazgató nőjével beszéljük át a részleteket, illetve 18. ma a Vajdasági Magyar Amatőr és Diák Színjátszó tábor Zentán idén is lesz július 2-a és 9-e között, erről is szólunk, és lesznek itt még érdekességek, például a legjobban fizetett sportolók listájáról is, és hoztam itt mást is. Egészen 14 óráig együtt leszünk ma. Nagy Viktor és Fackovics Melissa számít a figyelmetekre.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
3: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
4: Igen!
3: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
4: Az Eufória. Fellép
5: a tankcsapda.
3: A Trven a Jabuka együttes.
4: A Frénia.
3: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
4: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
3: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
4: Magyar és szerb fellépők egy színpadon,
3: mert a zene mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Éjjel, nappal, 91,5.
1: A zene Pannon tengere.
2: Pannon Rádió, a te hangod.
3: Pannon Rádió, a te hangod, ez itt a Pannon Presszó továbbra is. Az esküvő már régen nem csak egy hagyományos esemény, hanem ma inkább egy személyes történet, élmény, talán közös önkifejezés is. 2026-ban a párok egyre bátrabban szakítanak a megszokott sablonokkal, lazább a hangulat, különlegesebbek a helyszínek, egyedibbek a ceremóniák, és hát kreatív megoldások is hódítanak. De vajon milyen trendek uralják most az esküvők világát? Mi változott az elmúlt években, és mire vágynak ma igazán a házasulandók? Erről beszélgettünk a vendégemmel, Czirok Norbert ceremóniamesterrel, aki test közelből látja, hogy hogyan alakul át az esküvők világa, milyen irányok jelennek meg. Szerbusz, üdvözöllek a Pannon Rádióban.
4: Hello, sziasztok, szívünk mindenkinek.
3: Nos, hát Norbi, te hogyan látod, miben más egy 2026-os esküvő mondjuk 8-10 évvel ezelőttihez képest?
4: Hát, hogyha ennyire távolra megyünk, akkor talán, hogy ez a 8-10 évvel ezelőtti esküvők, ott még inkább mindenki a hagyományokra próbált alapozni. Leginkább azok uralták az esküvőket. Bár már akkor elkezdődött egy olyan vonal, ahol gyakorlatilag voltak bátrabb párok, akik nem szerettek volna hagyományos esküvőt, hanem kicsit szerettek volna ettől elrugaszkodni. És ahhoz képest igazából ebbe az irányba megyünk, hogyha én jól látom, vagy hát amilyen esküvőkön többire részt veszek, és amiket így tapasztalok, hogy ma már nem az van, hogy végigvisszük úgy az esküvőt és a teljes esküvői menetrendet, ahogyan az szokás, hanem egy előre egyeztetett forgatókönyv alapján megpróbáljuk úgy összerakni az egész napot, hogy az a párnak is megfeleljen, hogy jól érezzék magukat, és hogy nem feltétlen azért csinálunk dolgokat, mert így szokták. Tehát így körülbelül talán ez ami leginkább megváltozott az utóbbi 10-15 évben.
3: És te személy szerint így a szerepedből kiindulva mit tapasztalsz így ceremóniamesterként? Neked mennyire kell ma, hát idézőjelben showmannek lenned, vagy változott-e sokat a ceremónia mesternek a szerepe, munkája az elmúlt években?
4: Hát ugye maga a ceremóniamesterség, mint fogalom, tehát ez sem túl régi. Igazából én is vőféként kezdtem a pályafutásomat még 2003-ban, és gyakorlatilag azóta, ami leginkább meghatározta ezt az egészet, hogy ugye régebben egyre több feladat volt az esküvőn, és akkor volt jó és érdekes egy vőfény, minél többet szerepelt, minél többet volt előtérben, minél inkább olyan dolgokat csinált, amivel felhívta magára a figyelmet, és egyfajta ilyen showman szerepbe volt. Míg én ezt látom, hogy most ez a ceremónia mesterség, ez inkább egy ilyen esküvői műsorvezető, illetve egy ilyen menedzseri szakma is egy picit, ami inkább arról szól, hogy kicsit a párt előtérbe helyezve vezeti végig úgy az esküvő menetét, hogy közben minél gördülékenyebben múljanak el az események, és nem feltétlen arról szól, hogy nagyon nagy sót csináljon. Természetesen, amikor szükség van rá, hogy játékokkal, egyéb programokkal színesítsük az estét, akkor hát akkor kicsit előtérbe kerül a showman szerep, mint olyan, de hogy én leginkább azt veszem észre, így főleg a mai párokon, hogy nem annyira azt szeretnék, hogy ilyen nagyon nagy showmanként vigyen végig az esküvőt, hanem irányítsam, legyek ott, tudjak nekik segíteni, de közben, hogyha szükség van arra, hogy előtérbe kerüljek, akkor alkalmazkodjak ahhoz is.
3: És vőfély kontra ceremónia mester, neked melyik jobban fekszik jobban, vagy te személy szerint melyiket tartod jobb? Most ez így csúnya kérdés, hogy melyiket tartod jobbnak, inkább úgy kérdezem, hogy melyik áll közelebb a szívedhez?
4: Hát ugye a kettő között van különbség több szempontból, de én talán a ceremónia mesterséget kicsit közelebb érzem magamhoz. Ugye a vőfénységhez hozzátartozik maga a népviselet is, és maga a népi szokások. Én kevésbé tartom magam ilyen népies vőfének, vagy népies hangulatúnak, hogy így fogalmazzak. Szóval, hogy én nem szeretnék így a kettő között ilyen óriási különbséget tenni, de igazából mindenhol megvan, mind a kettőnek megvan a maga létjogosultsága. Tehát egy teljes mértékben hagyományos esküvőn nyilván a vőfély az, akinek a szerepe leginkább odaillik, mert ő rá számítanak, ő az, akitől megszokták, hogy akkor verseket mond, és hogy ezt így rigmusokban végigcsinálja az esküvőt. Tehát, hogy ez így teljesen természetes. A modernabb esküvőkön, ahol igazából kevésbé várják már el azt, hogy minél több verset mondjunk, illetve minél több olyan hagyomány legyen beépítve, mint ami régebben volt. Ott az esküvő jellegéből adódóan szerintem a ceremóniamester egy jobb választás, mert ugye ő az, aki végigviszi az eseményeket, úgy, hogy közben azért nem szerepel túl sokat sem, és hát talán én ezt érzem magamhoz kicsit közelebb, mármint hogy olyan szempontból, hogy nyilván én nem félek attól, hogy kiállok emberek elé és beszélek, de hogy összességében lehet, hogy a személyiségem az nem feltétlen egy nagyon-nagyon extrovertált típus, de ez nyilván változó. Én talán a ceremóniamestert tartom közelebb ahhoz, amit én csinálok.
3: Visszatérve egy kicsit az esküvői hagyományokra, melyek azok a pontok, hagyományok, szokások, amelyekben nem engednek a párok divat ide vagy divat oda? Melyek azok a hagyományok, amiket így nagyon fontosnak tartanak és nem engednek el?
4: Uh-huh. Hát talán akkor kezdem azzal, hogy mi az, amit manapság hamarabb elengednek, és akkor ugye ami marad, akkor az nyilván az, amit nem. Ugye főként a lány kikérés manapság, ez az, amit én azt vettem észre, hogy kevésbé van rá szükség. Aki szeretné, én ezt meg szoktam természetesen csinálni, de hogy összességében az, amit úgy el szoktak engedni, hanem picit ez a, hát nem tudom, ez ilyen nyugatról bejött szokás talán, hogy a templomnál van egy találkozó, vagy a városházánál, most ugye attól függően, hogy hol kezdődik az esküvő, és akkor ott jönnek össze a vendégek, megtörténik a ceremónia, és a ceremónia után együtt megyünk tovább az étterembe, vagy ahol az esküvő helyszíne van, és így gyakorlatilag kimarad a lánykérés. Tehát a lánykérés az, amit leginkább elhanyagolnak. Hát ami mindenképpen megmarad, és hozzátartozik, az valamilyen ceremónia, de igazából előfordul az is, hogy már a polgári szertartás is megtörtént, és mondjuk templomit nem akarnak, tehát hogy gyakorlatilag a ceremónia is kimarad néha, úgyhogy olyankor előfordul, hogy szertartásvezetőt kérnek fel, aki egy ilyen másfajta módon próbálja a ceremónia szerepét átvenni. Úgyhogy még talán az esküvői szertartásra, egy ceremóniára sem mondanám, hogy megmarad. Hát a vacsora az meg fogad maradni. Többnyire ez, illetve első tánc azt azért többnyire szokták a párok, de ott is nyilván van, aki nem annyira szeret, vagy kevésbé érzi magát komfortosnak abban, akkor igazából ott is azt is kiadják. De maga az esküvő, mint olyan, az is összességében az esküvőt is egy hagyománynak tartom, tehát a lakodalmat, mint olyan. Úgyhogy az, hogy már valaki tart egy esküvőt, és megcsinál egy bulit, legyen az, nem tudom, DJ, és legyen az zenekaros, bármi, az már eleve szerintem, az már egy olyan dolog, ami köthető, ami megmaradt, mert nagyon sokan döntenek ma is úgy, hogy inkább lemondanak az esküvőről, és nem tartanak lagzit és esküvőt, úgyhogy ahhoz képest talán így összességében az, hogy eleve valaki megszervezi az esküvőt, az már szerintem egy pluszpont.
3: És volt esetleg olyan esküvő, ami téged is így meglepett valamilyen kreatív megoldással?
4: Hát most így zsigerből nem tudom, de egyébként voltak érdekesek, tehát hogy vagy vannak olyanok, ahol konkrétan mondjuk, vagy volt olyan, hogy most ami eszembe jutott így hirtelen, hogy kivetítőt alkalmaztunk ahhoz, hogy mindenki lássa jól az eseményeket, akkor voltak egyéb olyan elemek, hogy igazából tehát minden, ami a vendégek szórakoztatásához kell, és hogy minél inkább jól érezzék magukat, tehát hogy a vendégekre volt kihelyezve a hangsúly, ezért minél több olyan dolog látványelem volt kirakva, elkészítve különböző, tehát ugye ma már talán nem is számít annyira egyedinek, de ugye maga az édesség saroktól kezdve a gyerek sarok, tehát hogy a gyerekek is tudjanak szórakozni, ahol tudnak rajzolni, tudnak velük játszani. Minden egyéb, amitől így a vendégek tudnak még a tánc mellett szórakozni. Ugye most már a 360 fokos selfie szokott leginkább, ami egy ilyen újdonságnak számít az utóbbi pár évben, de selfie box is mostanában egyre sűrűbben fordul elő. Telefonos memória, ilyen üzenetet tudnak hagyni, ilyenek is szoktak lenni. Tehát, hogy egyre inkább jönnek be érdekes dolgok, és nyilván, amikor valami új, akkor azt így a párok szeretik felkapni és kipróbálni, és olyankor van szerencsém ezt így megtekinteni, de ez nyilván változó. Igazából tűzijáték sem ritka manapság, így este a torta környékén, szóval, hogy határa csillagoség, igazából ez ki mit látott a Pinteresten, Instagramon, azt próbálja belevinni a saját esküvői vonalába, és ami nyilván belefér a helyszín nek az adottságaiba.
3: Még csak egy záró kérdésem lenne, mit üzenél a pároknak, akik szervezik, vagy már megszervezték az esküvőt, akár egy jó tanácsot?
4: Én igazából azt szoktam mondani, hogy három dolog kell egy esküvőhöz, ami legfontosabb, de ebből az első, az mindig maga a pár, és hogy a pár hogy érzi magát, és hogy az ő barátai, barátnői, tehát azok, akik az ő társaságuk, hogy ők milyen emberek, és hogy velük jól érezzék magukat. Ha ők jól érzik magukat, akkor igazából onnantól kezdve lehet bármilyen baki, lehet bármi, ami nem úgy sült el, ahogy terveztük, a hangulat és az, hogy ők hogyan élik meg azt a napot, az mindenképpen megmarad, és szerintem talán ez a legfontosabb.

0: játszó.
1: Reklám.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
4: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
5: Programajánló.
6: Pattanj! Traktorba!
7: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
6: Haverok, buli, traktor!
8: Média támogató a Pannon RTV.

velünk a zene mindig veled van. Panna Rádió, a te hangod. A Presszó folytatásában hoztam egy érdekességet. A Forbes 2026-os lista szerint képzeljétek el ismét Cristiano Ronaldo a világ legjobban fizetett sportolója. Az elmúlt egy évben becslések szerint 300 millió dollárt keresett. A dobogón a boxoló Canelo Álvarez, illetve a Messi is végzett, még az élmezőnyben ott van még LeBron James és Stephen Curry, illetve Hamilton is. A Forbes szerint a világ 10 legjobban kereső sportolója együtt már 1,4 milliárd dollárt keresett egyetlen év alatt, és egyre nagyobb szerepet játszanak a szponzori szerződések, közösségi média bevételek, illetve az üzleti befektetések is.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
5: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
6: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
7: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
8: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
7: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
6: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
9: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
10: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 11 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
12: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
11: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
13: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A kínai tulajdonú Linglong és a HBIS Group lehetnek az első nagy aktív fogyasztók Szerbia átviteli villamosenergia rendszerében. Az aktív fogyasztói státusz lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy saját termelésű villamosenergiájukat felhasználják, tárolják, vagy akár önállóan értékesítsék. A nagybecskereki Linglong egy 39,9 megawattos naperőmű építését tervezi, amelynek üzembehelyezését 2027-re tervezik. A HBIS Group szerbiai leányvállalata pedig egy 63 megawattos szoláris erőművet építene a Smederevói vasművek területén. A szerbiai villamosenergia átviteli rendszer fejlesztését a szerbiai elektromos hálózat, vagyis az Elektromreža Srbije is stratégiai prioritásként kezeli. A társaság korábban közölte, hogy az elkövetkező 6 évben mintegy 12 gigawattnyi megújuló energia kapacitás hálózati integrációjára készül. Megújult a törökfalusi iskola épülete, így a diákok ismét saját tantermeikben tanulhatnak. Amint egy 30 millió dinár értékű felújítás nagyobb részét a tartományi oktatási titkárság támogatta. A felújítás során rendbehozták és befestették az épület falait, szigetelték a padlózatot, amely új burkolatot is kapott. Megújult a mennyezet, az elektromos hálózat és a belső nyílászárók is. Az előző évben a mosdókat, a vízvezetéket, valamint a csatornarendszert hozták rendbe. Tavaly összesen 90 iskolát újítottak fel 500 millió dinár értékben tartományi segítséggel. Idén hamarosan megjelennek a pályázati eredmények, amelyekre összesen 375 millió dinárt biztosítanak. 2024 után ismét végveszélybe került az Aracs, a délvidéki magyarság közéleti folyóirata, ugyanis a 2026-os esztendőre egyetlen fillér támogatást sem kaptak a folyóirat megjelentetésére, áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. A negyed évszázada megjelenő folyóirat főszerkesztője Bata János azt írta, a fő támogatójuktól, a Nemzeti Kulturális Alaptól, illetve az NKA miniszteri támogatásaiból idén nem jutott forrás. A munkát folytatni szeretnék, de anyagi segítség nélkül nem tehetik, figyelmeztetnek. Hozzáteszik, a júniusi aracs megszerkesztve, nyomtatásra kész, és azt remélik, hogy lesz még lehetőség annak kiadására. A hétvégén újra elhozza Palicsra, a Vigadó teraszára a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A kétnapos rendezvénysorozat szombaton 18 órakor kezdődik fiatal népzenészek koncertjével, de este fellép a népszerű magyar banda és táncház is lesz. Vasárnap délután gyermekprogramokkal készülnek, 16 órától pedig indulnak a koncertek, a Juhán zenekar, a Ravnica és a Mendikusz lép fel. 19 órakor a Kossuth Díjas budapesti Vujicic együttes, majd a bajai Danubia tambura zenekar teremt jó hangulatot. A programokra a belépés ingyenes, gazdag kísérőprogram, borutca, finom ételek és népművészeti kirakodóvásár is várja a Palicsra látogatókat.
3: Időjárás.
13: Szabadkán és környékén 27 fok van. Ma lesz a hét legmelegebb napja, Vajdaságban 32-33 fok is várható helyenként. Kevés felhő mellett napsütésre számíthatunk. Csütörtöktől, azaz holnaptól enyhe lehűlés várható.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
14: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Programajánló.
15: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
16: Délután 00:30-tól 3-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
15: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
16: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
15: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
16: a pozitív energiát
15: és a családot is.
16: Fitzóna
15: a Velatúron.
16: Találkozzunk május 31-én Palicson.
15: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
16: találkozik a jó hang.

Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Pannon Presszó, az igazi koffein terápia.
1: A színjátszás és a rendezés iránt érdeklődő, alkotni és kísérletezni vágyó fiatalokat várnak idén nyáron Zentára, Vajdasági Magyar Amatőr és Diák Színjátszók táborába, vagyis a 18. MAT táborba. Július 2. és 9-e között megszervezett tábor elsősorban a 15 év feletti fiatalok számára kínál tartalmas kikapcsolódást, illetve fejlődési lehetőséget is egyben. A tábor múltjáról, jelentőségéről és az idei programról Sútus Áront és Kocsis Tímát, a VMMS elnökét, illetve munkatársát kérdezte kollégám Loboda Árpád.
2: Mikor és hogyan indult ez a MAT tábor? Mi volt az eredeti cél? Hát 18 évvel ezelőtt ugye nagykorúsága hajnalán.
3: 2006-ban kezdünk el dolgozni Gondi Martinával, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben és Művelődési Szövetségben, és az egyébként mai napon 90 éves, illetve ma ünnepelnék 90. születésnapját dr. Szőlősi Vágó László, és az akkori intézet igazgatója, alapító igazgatója Hajnal Jenő voltak azok, akik azt mondták, hogy de a színjátszókat erősítsük, találjunk ki programokat. Mi ugye akkor kapcsolódunk be a színjátszó találkozónak a szervezésébe Martinával, és 2007-ben jutunk el odáig, hogy nagyon fontos volna egy a 90-es években már Zentán lezajlott képzéshez hasonló sorozatot indítani mind az amatőr színjátszóknak, mind a rendezőknek, illetőleg nagyon fontos volna olyan szakmai útmutatókat, szakkönyveket is elkezdeni kiadni, amelyek megsegítik ezeknek a társulatoknak a megújulását, a talpon maradását. Így indulunk, 2007-ben elindul egy két kötetnek a szerkesztése, Brescianszky Boros, Rozália és Verényi Balázs tollából, és elindul a nulladik MAT is, egy háromnapos összejövetel Zentán, ahol azon nyomban otthonára is lel a tábor.
2: Változik az évek alatt. Hogyan változott az évek során? Mi a jelentősége? Mivé fejlődött ki?
3: Látjuk azt, hogy nagyon fontos műhelye ez az öntevékeny rendezőknek, hiszen mi annak szurkolunk, hogy egy-egy településnek, egy-egy térségnek legyen mindig öntevékeny csoportvezetője, rendezője. Nagyon sok társulat profit kér fel, és ezzel nincsen semmi gond, de nagyon-nagyon hálás dolog, hogyha minden héten ott tud lenni velük egy-egy helyi ember, helyi rendező. Az öntevékeny színjátszás vonatkozásában nagyon fontosnak tartjuk az utánpótlás kinevelését is, illetőleg, hogy segíteni tudjuk ezt a folyamatot. A településeken ezek nagyon komolyan zajlanak, és hát a művészeti vezetésben is szeretnénk segítséget nyújtani. Egyébként a csoportok vonatkozásában folyamatosan voltak változások. Az mellett, hogy ott vannak az állandó színjátszó rendezői csoportok, volt, amikor mozgásművészeti csoportot is indítottunk több éven keresztül.
2: Igen,
3: az igényeknek megfelelően, és utána láttuk azt, hogy kialakult egy-egy műhely, akár Magyar Kanizsán a Streamlet körül, akik direkt erre specializálódtak, és hát láttuk azt is, hogy például igény van arra, hogy induljon dramaturgia, vagy drámaírás, forgatókönyvírás csoport, ez az utóbbi években egy nagyon jól működő csoport egy szintén, vagy hogy a fiataloknak drámapedagógus tartsa műhelymunkát, vagy éppen színművész. Az évek során nagyon sok oktató fordult itt meg az anyországból, és természetesen az itthoni profi színházi közegből is. És amit még nagyon fontos említeni, hogy nagyon sokáig ez mondjuk úgy Kárpát-medencei szintű tábor volt, Felvidékről, Magyarországról is, de akár a Mura vidékről is érkeztek színjátszók.
2: Ez volt, így mondom, a múlt. Nézzük az idei tábort. Hogyan épül fel a program? Ugye 2. és 9. között, tehát ez emberek között is egy hét.
4: Igen. Nagyon színes és nagyon szép programok várják a jelentkezőket. Négy csoport alakult ki, a rendezői csoport, ahol 18 éven felüli gyerekeket vagy fiatalokat várnak. Van a dráma és forgatókönyvírás, dramaturg csoport, ez így a kettő egyben van, és ide 15 éven felüli jelentkezőket várnak, illetve két színjátszó csoport is megalakult, és ide is 15 éven felüli jelentkezőket várnak.
2: Hogy néz ki egy átlagos nap a táborban? Nyilván nem az első vagy az utolsó, ami különleges, de egy átlagos munkanap.
4: Hát nagyon maratoni, én azt mondanám. Reggel ugye reggelivel indult, és egy 2-3 óra hosszás csoport foglalkozás, mindenki abban a csoportban ugye, ahova jelentkezett, majd egy ebédszünet, és egy rövidke kis siesta, és utána pedig egy szintén délutáni foglalkozás, egy kicsit hosszabb, 4 óra hosszás foglalkozás, majd pedig vacsora, és utána egy esti játék következik.
2: Ugye egy nagyon fontos szerepük van a csoportvezetőknek, akik ugyebár jó juhász módjára próbálják terelgetni a csoportjaikat. Kik idén a különböző kategóriáknak a vezetői?
4: A rendezői csoport vezetője Mészáros Czrnkovics Gabriella, ő színművész és rendező, a dráma és forgatókönyvírás dramaturg csoportnak a vezetője dr. Oláh Tamás, és a két színjátszó csoportnak a vezetői Jankovics Andrea, aki színművész, és Hajdú Tamás, aki szintén színművész.
2: Hát ezek mindenki számára, aki a színházzal csak köszönő viszonyban is van, ismert nevek. Hogyan válasszátok ki, hogy ki legyen az adott csoport vezetője felkérés alapján, vagy ez már úgy magától értetődő, hogy igen, jövök idén is?
3: Igazából felkérés alapján, tehát folyamatosan gondolkodunk, természetesen vissza is szoktunk hívni különböző szakembereket, de igyekszünk azért mindig újabbnál és újabb csoportvezetőkkel csalogatni is a potenciális jelentkezőket, részvevőket. Ők most mindannyian először vannak egyébként a mattáborban oktatóként. Volt olyan év, amikor Jankovics Andrea táborlakóként fordult meg ott nálunk rendezői csoportban.
2: 18 év, nyilván megteszi a hatását.
3: De amit még nagyon fontos elmondani, hogy mindezek a műhelyek, saját csoport műhelyek mellett mindenki számára lesz színpadi, színházi beszéd műhely is. Azt Rafai Teleski Ágnes fogja az idei évben vezetni. És hát a meg annyi közösségi program is, amit Timi említett, színház látogatást anya színházba is ki fogunk nézni. De lényeg, ami lényeg, hogy minden évben más és más oktatókat hívunk.
2: Van idén valami különleges tematikája a tábornak, ami köré mondjuk épül?
3: Nem árulhatjuk el, hogy van-e vagy nincs-e. Egyébként van, és épp az oktatók ma tartottak erről megbeszélést, és még mi se tudjuk, hogy mire lyukadtak.
2: Akkor nem is tudjuk. Ellőnék, milyen kritérium alapján kerül be ide valaki. Nyilván itt nem olyanok jelentkezésére számítatok, aki úgy ezt is megpróbálná, hanem akinek azért kialakult már az érdeklődési köre.
4: Igen, természetesen egy kis tapasztalat soha nem árt, de én úgy gondolom, hogy az idei csapat, vagy az oktatói gárda a teljesen újonc, akár színész növendégeket is szívesen látja, és de azt kell, hogy mondjam, hogy az idei évben szinte mindenki úgy jön, hogy valamilyen tapasztalattal rendelkezik, akár színjátszással, vagy akár csoportvezetéssel, vagy rendezői tapasztalata mindegyik jelentkezőnek van.
3: Nem tudhatjuk még egyébként, hiszen még tart a jelentkezési határidő.
2: Így van, hát ezért is kérdezem, hogy kiket vártok, de nyilván azokat, akik már ebben a világba belekóstoltak. Akkor sok szerencsét, jó táborozást kívánok, köszönöm szépen, hogy voltatok.
4: Köszönjük szépen.
3: Is a lehetőséget.

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth-díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: A Presszó folytatásában egy programötlet, a hétvégén ismét a népzene, a tánc, illetve a hagyományok töltik meg Palicsot, ugyanis érkezik a Folk Music Fest a Vigadó teraszára. A kétnapos rendezvény május 30-án és 31-én várja a látogatókat koncertekkel, táncházzal, gyermekprogramokkal, kirakodóvásárral és gasztronómiai élményekkel. A fesztiválon fellép többek között a Rózsafa, Súlyom, a Magyar Banda, a Juhász zenekar, valamint a Kossuth Díjas Vujicsics együttes is. A szervezők szerint a rendezvény célja nem csak a népzene népszerűsítése, hanem a közösségi élmény megteremtése, ahol minden generáció megtalálja számára a legérdekesebb programot.

A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Te, nyitva van még a Móra-halmi fürdő?
3: Persze. Ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
2: Tényleg.
1: www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Te, nyitva van még a Móra-halmi fürdő?
3: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
2: Tényleg?
3: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határ...

0: Ne, egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065-54-33-203-as telefonszámon. 065-54-33-203.
1: Média támogató a Pannon RTV.

0: to you. Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
3: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
4: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Másfél éve zajlik Szabadkán a csatornahálózat bővítése a Tiszta Szerbia projekt részeként. Hamarosan robotokat gyárthatnak Szerbiában. Újabb támogatásokról döntött a Pásztor István Alapítvány, és a hétvégén újra Folk Music Fest Palicson. Jó napot kívánok a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Felvágott aszfalt, por és tereprali-szerű közlekedés, egyre több szabadkai utcát jellemez ez. A városban másfél éve zajlik a csatornahálózat bővítése a Tiszta Szerbia projekt részeként. A csövek lefektetése folyamatos, az utak újraaszfaltozása azonban a tervek szerint csak akkor kezdődik majd el, ha már mind a 110 kilométernyi hálózat elkészült. A városvezetés most azon dolgozik, hogy részletekben adják át a kész területeket, vagyis hogy ne kelljen még évekig tűrni az egyre áldatlanabb állapotokat. Georgina riportja.
2: A szerbiai háztartásoknak a legutóbbi 2023-as állapotra vonatkozó kimutatás szerint 63,3%-a van rácsatlakozva a szennyvízzel vezető hálózatra. A legmagasabb arány Belgrádban és környékén mérhető, míg Dél- és Kelet-Szerbiában a legrosszabb a helyzet. Ott sokfelé a 21. században is az emésztőgödrök és a kerti vécék jelentik a fekália, valamint a tisztító és tisztálkodási szerek elvezetésének egyetlen módját. A 60%-kal való lefedettség azonban semmire sem garancia. Azoknak a lakosoknak az aránya, akiknek szennyvizét szakszerűen meg is tisztítják, mielőtt visszaengedik a természetbe, mindössze 16,36%. Mindezek tudatában igazán szerencsésnek mondhatják magukat azok a lakosok, akiknek az utcájában lehelyezték a szennyvízzel vezető csöveket. A fejlődésnek azonban ára van. Az egyébként is keskeny aszfaltot ugyanis minden érintett utcában felvágták, helyenként csak egy járdaszerű sáv, némi zúzott kő és mérhetetlen mennyiségű por maradt. Szabadkán hivatalosan 2024 legvégén, gyakorlatilag 2025 májusában kezdődött el a Tiszta Szerbia nevű projekt, melynek részeként 110 kilométerrel bővítik a hálózatot. A csövek lehelyezése viszonylag lassan, de zajlik. A munkások utcáról utcára járnak, de ők csak a hálózat lefektetéséért felelnek, az utak újraburkolásáért nem. A projektet pedig eredetileg úgy találták ki, hogy előbb a csövek, aztán a rácsatlakozás és végül az aszfalt. Ez azonban évekbe is beletelhet, a türelem pedig fogy. Gazda Andor Szabadkáról.
3: Port lélegzünk be, port eszünk, nem lehet teregetni, nem lehet szellőztetni. Akkora a forgalom, hogy az katasztrófa, és az út, az meg pláne. És hogy mennek tönkre a biciklik, kocsik, minden. Úgyhogy ez nagyon rossz így.
2: A projekt részeként a város területén 50 kilométer hosszan épül ki új csatornahálózat, Palicson 10, Csantavéren és Bajmokon 25-25 kilométeren, valamint utóbbi két településen szennyvíztisztítók is készülnek. Most az első fázis kivitelezése zajlik, aminek hossza 60 kilométer, mondta el Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
4: Jelenleg az építésügyi minisztériummal igyekszünk tárgyalni, illetve rájuk, hogyha van rá mód nyomást gyakorolni, hogy fázisokban adják át a munkálatokat, hogy a bekötéseket is kiépítsék, addig még ilyen állapotban vannak az utak, és azután helyezzék vissza az aszfalt burkolatokat az utakra.
2: A Tiszta Szerbia projekt állami beruházás, ami jelentős mértékben kínai hitelből és kínai fővállalkozóval együttműködve valósul meg. A projektnek az utak állapotának visszaállítása is része, vagyis ez nem az önkormányzat, hanem az állam feladata és költsége. Nagy mértékű beruházásról van szó, hiszen a városban eddig összesen meglévő csatornahálózat hossza 256,7 kilométer. Az új 110 kilométerrel a lefedettség 65% felé kúszik. A projekt indulásakor a munkálatokat 3 évre tervezték, ami azt jelenti, hogy amennyiben egyetlen napot sem késnének, 2027 végére a Tiszta Szerbia már nem csak az álom, hanem a valóság lenne, legalábbis az érintett helyi közösségekben.
1: Hamarosan robotokat gyárthatnak Szerbiában. A kínai befektetők már júliusban megkezdhetik a munkát, ezt jelentette be Alekszandar Vučić kínai látogatás alkalmával. A projekt összértéke csak nem 953 millió euró, több mint 1600 új munkahelyet hozhat létre az országban. A robotgyártás három szakaszban indulhat el. A tervek szerint egy éven belül már exportra is készülhetnek a mesterséges intelligenciával működő humanoid robotok. A kínai MINT innovációs központban bemutatott robotok már kávét főznek, táncolnak, és különféle feladatokat is képesek ellátni.
0: Svaki građanin Srbije može da bude i ponosan i zadovoljan.
5: Szerbia minden polgára büszke és elégedett lehet. Amit ma láttunk, átéltünk és elértünk, az pontosan az, amiért ezt a munkát végezzük, amiért keményen dolgozunk. Szeretnék köszönetet mondani a csapatainknak és mindazoknak az embereknek, akik szorgalmasan és keményen dolgoztak azért, hogy mindezt ma megvalósíthassuk. Mi ma aláírtunk egymás között egy 953 millió euró értékű új beruházásokról szóló szerződés Szerbia számára.
0: Ez a 953 millió euró novih investíció Szerbia.
1: Újabb fontos döntéseket hozott a Pásztor István Alapítvány, ez olvasható a Facebookon közzétett közleményükben. A módosítások a fiatal tehetségek, valamint az egzisztenciálisan vagy egészségügyileg rászorulók támogatását érintik. A fiatal tehetségek esetében eltörölték a háztartási bevételre vonatkozó pályázati feltételeket, így ezentúl szélesebb kör pályázhat majd támogatásra. A rászorulók számára elérhető maximális támogatási összeget 20 000-ről 50 000 dinárra emelték. Emellett a támogatás újbóli igénylésére vonatkozó várakozási időt 36 hónapról 24 hónapra csökkentették. Az igazgató bizottság összesen 19 támogatási kérelmet bírált el pozitívan. A most odaítélt támogatások összértéke 3.113.000 dinár. Az alapítvány közlése szerint augusztus óta összesen 27.721.000 dinár támogatást ítéltek oda. A támogatási kérelmeket továbbra is fogadják, azokról pedig havi rendszerességgel döntenek. Dr. Pásztor Bálint Facebook oldalán arról számolt be, hogy a Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága újabb támogatásokról döntött, súlyos egészségügyi problémákkal küzdő rászoruló gyermekek számára összesen 1.290.000 dinár, vagyis mintegy 11 000 euró támogatást ítéltek oda. Emellett egészségügyi és egzisztenciális okokból rászorulók részére 550 000 dinárt, fiatal tehetségek támogatására 273 000 dinárt, míg Viszmajor károk elszenvedőinek 1 000 000 dinárt hagytak jóvá. Az alapítvány ezúttal összesen 3.113.000 dinár, azaz mintegy 26 500 euró támogatást nyújtott. A közlemény szerint 2025. augusztusa óta összesen közel 237 000 euró értékben segítették a rászorulókat. Az igazgatóbizottság arról is döntött, hogy az egészségügyi és egzisztenciális támogatások maximális összegét 20 000-ről 50 000 dinárra emelik. Az alapítvány hangsúlyozta, továbbra is egyszerű pályázati folyamattal szeretnék segíteni azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. A hétvégén újra elhozza Palicsra a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A Juhászok civil szervezet 12. alkalommal szervezi meg a fesztivált Palics turisztikai övezetének szívében, a Vigadó teraszán. Orosz Ildikó riportja.
6: A kétnapos Folk Music Fest szombaton 18 órakor kezdődik fiatal népzenészek koncertjével, majd 19 órától a magyar banda ígér óriási hangulatot. A közönség ezt várja a legjobban. Juhász Gábor a fesztivál szervezője.
7: Az elmúlt másfél-két évben talán a legkeresettebb magyarországi folk produkció több magyarországi nagy fesztiválon is óriási hangulatot tudtak teremteni. Úgy nyúlnak a magyar népzenei örökséghez, olyan szövegeket tudnak ehhez hozzátenni, amelyek a fiatalok számára valóban vonzó és egy energikus előadásmóddal nagyon jó koncerteket csinálnak.
6: Szombat este a Szegedi Szélműves Formáció táncházzal is készül. Vasárnap már 15 órakor lesznek gyermekprogramok, 16 órakor hivatalosan is megnyitják a fesztivált, majd a Juhász zenekar, a Rávnica együttes és a Csantavéri Mendikusz lép fel. Nikola Jeremazovic, a Rávnica tagja. Egy népzenei fesztivál készül, ez most már hagyomány, és mindenképpen meghívás minden szabadkainak és a környéken élőknek, hogy jöjjenek el Palicsra szombaton és vasárnap. Biztos vagyok benne, hogy ebből a nagy programból, amelyet a szervező előkészített, biztosan lesz valami, ami éppen önöknek lesz érdekes. Vasárnap 19 órakor a Kossuth-díjas budapesti Vujicsics együttes, majd a bajai Danubia tambura zenekar teremti meg a jó hangulatot. A programokra a belépés ingyenes. A szervezők kiemelik, a népzenei élményen túl gazdag kísérőprogrammal, borutcával és finom ételekkel, valamint népművészeti kirakodóvásárral is várják a Palicsra látogatókat.
1: Megújult a török falusi iskola épülete, így a diákok ismét saját tantermeikben kezdhetik meg a tanévet. Amint egy 30 millió dinár értékű felújítás nagyobb részét a tartományi oktatási titkárság támogatta. Szabó Regina riportja.
8: A török falusi iskolában két váltásban tanulnak a diákok. Délelőtt az alsós tagozatosok, még délután a felsősök ülnek az iskolapadba. Ferenc József, az Adai Cseh Károly általános iskola igazgatója.
9: Az iskolába a gyerekek vissza tudtak költözni, mindenki nagyon-nagyon várta. Így az oktatás körülbelül egy hete megkezdődött, és nagy örömmel töltötték be újra az iskola épületet élettel. Ezt mindannyian, úgy az iskola dolgozói, mint a falu lakossága nagyon-nagyon várta. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a török falusi iskola teljes mértékben megújult, majd még bizonyos apróságokat, amelyek előttünk állnak, azokat megvalósítunk, pótolunk, és akkor egy nagyon-nagyon szép iskolája lesz a falunak.
8: Hosszú, de nagyon szép történetnek lett most vége, amely nagyon fontos a közösség számára, hangzott el az iskola bejárásakor. Tóbiás József, köztársasági parlamenti képviselő.
10: Két évvel ezelőtt, amikor a projekt első részére sikerült tartományi pénzforrásokat biztosítani a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi képviseletének köszönve, akkor társítottuk ezt önkormányzati és helyi közösségi eszközökkel. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy ilyenkor, hogy a társított eszközöknek külön nagyon nagy jelentősége van, akár anyaországi forrásokat, akár köztársasági vagy tartományi forrásokat, önkormányzati és helyi közösségi forrásokkal társítunk, akkor sokkal nagyobb léptékben tudunk előre haladni.
8: A felújítás során megtörtént az épület falainak és padlózatának teljes szigetelése. Új burkolatot kapott a padló, elvégezték a teljes festést, valamint megújult a mennyezet és az elektromos hálózat is. A fejlesztéshez a tartományi kormány is hozzájárult. Ótott Róbert, tartományi oktatási titkár.
11: El kell azt mondani, hogy több mint 11 millió dinár értékben tudott megújulni az iskola. Teljes elektromos hálózata, a belső festés, belső nyílászárók tudtak megújulni, és azt is fontos elmondani, hogy évről évre támogatjuk ezt az intézményt. Az előző évben is szintén komoly beruházások tudtak megtörténni az intézményben. A toaletteket tudtuk felújítani, vízvezetéket tudtunk felújítani, a kanalizációs rendszert tudtuk felújítani.
8: Tavaly összesen 90 iskolát újítottak fel 500 millió dinár értékben. Idén pedig hamarosan megjelennek a pályázati eredmények, amelyekre összesen 375 millió dinár van előre látva, hangsúlyozta Ótott Róbert.
1: A pontos idő 12 óra 13 perc.
12: Időjárás.
13: Verőfényes napsütésünk van ma, a csúcsértékek a 32 fokot is elérhetik, a kellemes időjárás kitart egészen hétvégéig, csütörtökön is pénteken 26 fokos csúcsokra, szombaton is vasárnap pedig 29 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk.
12: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
14: Önnek is van takargatni valója?
15: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
14: Bármilyen van, befedjük.
15: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
14: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
16: Bővebb információ
15: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
14: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
15: 063 18 88 971.
17: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
18: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
19: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
20: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
21: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
22: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. FIT program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Pannonpresszó. Pörgesd fel a napod.
1: 12 óra 34 perc van, a műsorunk folytatásában pedig hoztam egy fontos közérdekű információt. A szabadkai rendőrkapitányság mindenkit értesít, hogy a rendőrei június 1-e és 5-e között, tehát hétfőtől munkanapokon 7 és 15 óra között éles lövészeti gyakorlatot tartanak a Radonovaci lőtéren, az említett időpontokban, a lőtér területén. Szigorúan tilos az átjárás, illetve az ott tartózkodás is tilos. A tilalom egyaránt vonatkozik az emberekre, állatokra, gépjárművekre és a fogatos kocsikra is. A lőgyakorlat területén piros zászlókkal és lőgyakorlat tilos a belépés felületű táblákkal is jelölik, hogy ott vigyázni kell fokozottan.

A fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: of you.
1: Reklám.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
4: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.

0: Pannon Rádió. A te rádiód, a te hangod.
1: 12 óra 46 perc van, és ez itt a Presszó továbbra is. Hát úgy veszem, hogy aktuális témát hozok, mert hogy tombol a nyár, még nincs hivatalos nyár, viszont előjönnek már a zsebből azok a témák, amelyek ilyenkor nagyon slágerek, a nyaralás, meg minden, ami hozzánk csatlakozik. Nos, hát van ezzel kapcsolatban egy hírem, hogy hát állítólag csökkenhet az érdeklődés a horvátországi nyaralások iránt a szerbiai turisták körében az új európai határregisztrációs rendszer bevezetése miatt. Erre figyelmeztetnek a turizmusban dolgozó szakemberek. A szerb úti okmánnyal rendelkező utazóknak szól igazából ez az info. Az Európai Unió országaiba történő belépéskor és ugye kilépéskor is fényképfelvételt kell ugye készíteni, bizonyos esetekben pedig még új lenyomatot is kell adni. És hát mindez jelentősen megnöveli a várakozási időt a határátkelő helyeknél. A horvátországi Makarska városában ezért tanácskozást szerveznek annak érdekében, hogy olyan megoldásokat találjanak, amelyek enyhítetik a kialakult helyzetet. Mi a véleményetek erről? Igazából az érdekel, hogy ez szempont-e például az utazási célpont választásakor. Például, hogyha tudjátok, hogy lehet, hogy többet kell várni a határon Horvátországnál, akkor döntetek-e inkább abban, hogy akkor menjünk inkább valahova máshova. Ez érdekel. 063 621 605 az SMS számunk.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték az európai szeizmológiai szolgálatok. A rengést 9 óra 51 perckor észlelték. Epicentrum a Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. Hipocentrum a földmozgás kiindulási pontja 9 kilométeres mélységben helyezkedett el. A lakosok erős lökésről, rövid, de határozott rázkódástról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről is beszámoltak. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés egyelőre. Horvátország pert nyert a MOL ellen egy választott bírósági eljárásban, amelyben a Magyar Olajtársaság 36,1 millió euró kártérítést követelt, másodlagos kereseti kérelmében pedig 91,1 millió euró megfizetését kérte az INA horvát olajipari vállalat javára, közölte tegnap a horvát államügyészség. A közlemény szerint a választott bírósági testület május 26-ai ítéletében teljes egészében elutasította a MOL Horvátország elleni keresetét, valamint minden egyéb igényét, és arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak a választott bírósági testület és az eljárás adminisztratív költségeit 775 ezer euró értékben kamatokkal együtt. Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért vette át Budapest nevében kitüntetést Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöktől Karácsony Gergely Kijevben. Erről maga a főpolgármester számolt be a Facebook oldalán. Karácsony bejegyzésében azt írta, a Savior City díjat olyan városok kapják, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna támogatásáért a háború kitörése óta. Budapest valóban sok kézzelfogható segítséget nyújtott, tette hozzá a főpolgármester, megemlítve, hogy adományokkal, agregátorokkal, egyéb műszaki eszközökkel támogatták testvérvárosaikat, Belekszászt és Kijevet, valamint segítették a menekültek ellátását. Megújult a török falusi iskola épülete, így a diákok ismét saját tantermeikben tanulhatnak. A mintegy 30 millió dinár értékű felújítás nagyobb részét a tartományi oktatási titkárság biztosította. A felújítás során rendbehozták és befestették az épület falait, szigetelték a padlózatot, amely új burkolatot is kapott. Megújult a mennyezet, az elektromos hálózat és a belső nyilászárók is. Az előző évben a mosdókat, a vízvezetékeket, a csatornarendszert hozták rendbe. Tavaly összesen 90 iskolát újítottak fel 500 millió dinár értékben tartományi segítséggel. Idén hamarosan megjelennek a pályázati eredmények, amelyekre összesen 375 millió dinárt biztosítanak.
0: Sport.
10: Novak Djokovic ma délután ismét pályára lép a francia nyílt teniszbajnokságban. Az ellenfele is francia lesz, Valentin Royer személyében. Nem túl kedvező a helyzet a mérkőzésre nézve, ugyanis 33 fokos hőségben rendkívül megterhelő lehet a játék. Ez komoly fizikai kihívás elé állíthatja mindkét teniszezőt. Djokovic eddig háromszor nyerte meg a Roland Garrost, 2016-ban, 21-ben és 23-ban. Tavaly a bajnokság elődöntőjéig jutott, ahol az olasz teniszező Jannik Sinner legyőzte, azonban az idei párharcukra döntő előtt nincs lehetőség. Djokovic Grand Slam sikerére hajt Párizsban.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 31 fok van jelenleg, ma van a hét legmelegebb napja. Holnaptól, azaz csütörtöktől enyhe lehűlés várható majd.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
7: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
11: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
7: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
11: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
7: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
11: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Jó zene folyik a csapból, épp Harry Styles szólt éppen egy ilyen jókedvű dallal, úgyhogy már jókedvű dal. Kaptam válaszokat az előző kérdésemre, téma volt ugye, hogy változtatnátok-e az úti célt azért, hogyha, vagy annak tudatában, hogy például sokat kell várni a határátkelő helynél, ugye konkrétan Horvátország volt a téma. Nos, jöttek válaszok, János mosolyogva azt érte, hogy Makarska Rivieránál szebb nincs, ezért nem befolyásolná a nyaralás célpontját, még akkor sem, hogyha 1-2 órával többet kellene várakozni a határon. Ez céltudatosság. Illetve Attila is írt, és azt írta, hogyha nyaralni menne, és Horvátország lenne a cél, akkor úgy választana időpontot az indulásra, és az út, hogy erre számolna. És a fő útvonal közül a kisebb határátkelő felé venni inkább az irányt, hogy tehermentesítse a nagy átkelőket. Ez is egy okos tervezés. Köszönöm szépen a válaszokat!

0: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod! Panorádió, a te hangod, a nyer nem csak a pihenésről szól, hanem az élményekről, a kreativitásról és a közösségről is, ebben pedig évről évre nagyon fontos szerepet vállal a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár is. Idén is számos izgalmas programmal várják a gyerekeket, fiatalokat, illetve az alkotni vágyókat is. Fotópályázat, programozóiskola, angol nyelvi tábor, interaktív mesetábor is szerepel a kínálatban. A részletekkel jövünk most, a beszélgető partnerem pedig Bednárik Prokec Zita, a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár igazgatónője. Üdvözöllek, üdvözlöm a Panorádióban.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, és a kedves hallgatókat is.
0: Nos, hát elsőként beszéljünk egy különleges kezdeményezésről, amely ugye arra buzdítja az embereket, hogy saját szemszögükből mutassák meg Topolyát. Topolya részletekben lakozik 2026 fotópályázat. Ugye nem csak a város szépségeire hívja fel a figyelmet, hanem a kreatív alkotásokra is ösztönöz. Milyen képeket vártok idén?
1: Hát először is hozzátennék egy nagyon fontos információt, hogy 18. alkalommal írjuk ki ezt a fotó- és videópályázatot. A videópályázat kategóriánk az tavaly nyílt, de maga a fotópályázat idén 18 éves, tehát nagykorú lett, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre. A hagyományokhoz hűen továbbra is Topolya Község Önkormányzata és a Juhász Erzsébet könyvtár közösen írja ki ezt a pályázatot. Célunk az, hogy Topolyát és környékét, természeti, kulturális és különféle közösségi értékeit a Lencséken keresztül mutathassák meg a kreatív és rendkívül bátor fotósaink és videósaink, mert ilyenkor azért ki kell állni a saját munkáikkal, és hát valamilyen szinten fel kell vállalniuk magukat, úgyhogy azért ez egy nagyon érdekes módja egy önkifejezésnek, hogy nem csak önkifejezünk, hanem valamilyen szinten mögé is állunk, és be is mutatkozunk ezzel, úgyhogy ez is a célunk, hogy ezekre az emberekre felhívjuk a figyelmet, akik meg szeretnék mutatni a fotó és videó tudásukat is, tehát a Topolyát saját szemeddel mutasd meg jelszóval indítottuk ezt a pályázatot, tehát itt várjuk azokat a fotókat, amelyek megmutatják a városnak a jelenét, esetleg múltját, hogyan látják a jövőjét a fotósaink, videósaink. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy aki ezt bevállalja, hogy megmutatja munkáit, az rosszul nem járhat, jól járhat. Egri József díj, Rind István díj és legjobb kis videódíj vár azokra a fotósokra, videósokra, akik pályáznak. Nagyon fontos, hogy a pályázati határidő az augusztus 14-e, tehát rengeteg idő van még, és okkal írtuk ilyen korán, legyen idő fotózni, videózni, és ne kutyafuttában valamit összeválogassanak a gépükről, illetve a telefonjukról, hanem legyen idejük ezt átgondolni, felkészülni, úgyhogy augusztus 14-ig várjuk a munkákat, természetesen lehet előbb is később, attól később nem, de hát augusztus 14-ig, de mindenkit biztatok arra, hogy van idő, úgyhogy nyugodtan rágják meg ezt a témát. Ami még fontos, hogy a fotók esetében 5 digitális technikával készült fotót várunk, nagy felbontású képekről beszélünk itt, illetve hogyha kis videóban gondolkodunk, akkor egy kis videó legfeljebb 30 másodperc hosszú, tetszőleges formátumú nagy felbontású az, amely bekerülhet a körforgásba, és a zsűri szín elé tárjuk. Mindig szakmai zsűrink van, az idei évben is ez lesz, tehát fotósok és videósok fogják értékelni ezeket a pályamunkákat. Továbbra is jeligés a pályázat, tehát hogy tiszta legyen a játék, személyesen be lehet hozni a könyvtárban, tehát a jeligével ellátott adathordozót, amin találhatóak a képek vagy videó, illetve a borítékra is ugyanezt a jeligét várjuk, amely leragasztott állapotában érkezik és tartalmazza a pályázónak az elérhetőségeit. Ami még érdekes, hogy az idén először online is be lehet adni ezt a pályázatot. Tehát ez azért mondom el, mert eddig ez nem volt. 2 Google form áll rendelkezésre, az egyik formon mennek a videók és a jelige feltöltése, a másikon pedig a pályázó adatainak a megjelenítése, tehát ez 2 külön formon történik, úgyhogy az egyik form az a könyvtár munkatársaihoz kerül, akik ezeket rendezik, Google felületeken keresztül táblázatokba rendezik, a másik felület pedig az összegyűjtött képeket elkapja a zsűri, tehát itt külön választódik ismét a történet, tehát ismét meg tudjuk őrizni azt a fajta inkognitót, hogy ne az döntse el, hogy esetleg kikit ismer, hanem valóban a munkák beszéljenek. Úgyhogy ennyi, ami érdekes, és az egész történet végén, amikor megszületnek a, A díjazottaink akkor általában, eddig mindig úgy volt, idén is így tervezzük, a 18. alkalommal is kiállítást fogunk ebből nyitni. Ez mindig szeptemberben zajlik, a Topolyai Napok rendezvénysorozat részeként. Ilyenkor kiállítjuk a fotósok munkáit, kiosztjuk a díjakat, és hát megünnepeljük ott egymást, hogy mennyire szép dolgot csináltunk idén is. Úgyhogy várjuk a bátor pályázóinkat.
0: 18. alkalommal szervezitek már meg. Érdekelnek a tapasztalatok? Van-e valami külön tanácsod a pályázóknak, amiket így láttál, hogy esetleg vannak ilyen visszatérő hibák esetleg, vagy bármiféle jó tanács?
1: Hát a jó tanács az mindenképpen az lenne, ez több éven keresztül is megjelent, hogy bár nagyon profi fotó készült, nagyon-nagyon jó technikai fotó készült, de ha nem jelenik meg rajta valamilyen olyan apró részlet, ami Topolyára aszociál, akkor igazából a fotó bárhol készülhetett alapon, nem akkora súlyzó tényezővel esik latba, mint amikor meglátjuk benne valahol Topolyát. Tehát egy nagyon jó természetfotó, az szuper, de ez készülhetett akárhol, itt a Kárpát-medencében címszó alatt, nem annyira ütős, mint amikor megjelenik benne egy olyan részlet, amit mondjuk minden topolyai valahol be tud azonosítani, vagy elkezd azon gondolkozni, hú, ez vajon hol készül? Tudom, hogy itt van a környéken, de vajon hol? Tehát én ezt mindenképpen tanácsolnám a fotósoknak, hogy az mellett, hogy profi fotókban gondolkodnak, a tematika és az ott megjelent dolog is nagyon fontos, és természetesen várunk mindenféle elképzelést és gondolatot, de valamilyen módon, ha Topolya csillan benne, az mindig nagyobb eséllyel halad a díjak felé, mint ott, amely igazából rá húzható bármely más térségre, területre is.
0: Térjünk most rá egy kicsit a nyárra. Ugye felvezetőben elmondtam, hogy mindig valamilyen menő táborokat szerveztek, és idén is így lesz. Erről kérlek, mesélj egy kicsit, hogy milyen táborokkal várjátok, és milyen korosztályú gyerekeket.
1: Hát nagyon, nagyon büszkék vagyunk ezekre a táborainkra, mert itt a fotópályázathoz hasonlóan ezek is már hagyományos rendezvényeink. Az első, az angol nyelvi tábor idén 11. alkalommal kerül megrendezésre, tehát a 11. év az, hogy az angol nyelvi tábort össze tudjuk hozni, és mindig nagy érdeklődés övezi. Június 15-e és 19-e között zajlik, tehát azon a héten délelőtti órákban alsós korosztályt várunk főként, de volt, hogy jöttek felsősök is, de jellemzőben inkább az alsósok szoktak itt jönni, és itt ilyen különféle szituációs gyakorlatokon, különféle interaktív módon gyakorolják az angolt, úgyhogy az idén valószínűleg, hogy teljesen meg is fog újulni, ahogy hallottam Gere Zsuzsi tanárnőtől, a táborvezetőjétől, hogy most idén valami különleges programmal is készül majd, pont azért, hogy 11 év, hát mégis most már itt az ideje annak egy kicsit másként szervezze, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk, hogy mivel áll elő, mindig nagyon népszerű szokott lenni, úgyhogy várjuk a jelentkezéseket egészen június 10-ig, itt a könyvtárnak a 711-725-ös telefonszámán, a könyvtár hivatalos e-mail címén a bibletop@bibletop.org címre, úgyhogy körülbelül így ezek az alapinformációk, a részvételi díj az 3600 dinár a hétre, hogyha egy családból ketten jönnek, tehát két testvér jön, akkor pedig 6800 dinárba kerül a tábor, úgyhogy itt lesznek másfél órát a gyerekek, és nagyon jól szoktak szórakozni. Úgyhogy ez az egyik táborunk, a rákövetkező héten pedig június 22 és 26-a között zajlik a Kiki Csoda interaktív mesetábor 6-tól 10 éves gyerekeknek. Arról azt kell tudni, hogy ez is már volt nálunk, ez nem olyan régóta zajlik, mint az angol tábor, tavaly kezdtük, de viszont akkora volt az érdeklődés, hogy idén egyértelmű volt, hogy ezt folytatni kell. Itt a Kiki Csoda kapcsán az 5 nap alatt minden nap egy más fontos ismert személy életrajza kerül a fókuszba, tehát olvasnak a gyerekek róla, mesét hallgatnak róla, történetet, filmet néznek, és utána ezt játékosan feldolgozzák. Az idén ilyen emberek kerültek például a repertoárra, mint például Picasso, vagy Eva Pavlova. Tehát itt vannak művészek, vannak közéleti személyiségek, történelmi alakok, tehát itt teljesen tág a a spektrum, úgyhogy vannak ilyen jellegű könyvek is a könyvtárban, hogy amelyek gyermekek számára írottak, de viszont életrajzi ihletésű, tehát olyan igazán prominens személyeket dolgoz fel egy-egy fejezet a könyvnek, amiről már a kisgyermekkorban is jó, hogyha a gyerek értesül. Úgyhogy ez nagyon népszerű volt tavaly, úgyhogy idén ezt újra meg fogjuk valósítani. Úgyhogy itt a részvétel ingyenes, a könyvtár munkatársai fogják vezetni ezt a programot, úgyhogy ez teljesen belsős és saját gyártású tábor. Úgyhogy ez lesz még júniusban, és hát ismét egy hagyományos tábor, a 12. nyári programozóiskola kerül megrendezésre, de ez már augusztusi hónap, ugye, augusztus 10 és 14-e között. Itt tudni kell, hogy a Juhász Erzsébet könyvtár padlásterében működik a Kóder Klub. A Kóder Klub Egyesület most ünnepelte múlt évben a 10 éves fennállását. Itt olyan alsós gyerekek és felsősök is természetesen, tehát inkább azt mondom, általános iskolás gyerekek jönnek minden pénteken és szombaton iskola időben, hogy akik szeretnek programozni, mikroelektronikával foglalkozni, 3D nyomtatni, mesterséges intelligenciával ismerkedni, és ők Lego robot versenyekre járnak, világszintű versenyeken, megfordultak már Panamában, Dortmundban, Olaszországban jártak, tehát fantasztikusan szép eredményekkel tértek haza, és képviselik, hát mondhatom azt, hogy sok esetben Szerbiát is. Úgyhogy a Kóder Klub minden évben nyári tábort szervez. Ez részben a már most aktív tagoknak is szól, de nyitott bárki számára, aki szeretne ismerkedni a klubbal, eljön ide 5 napra, 3000 dinárba kerül a tábor, itt van délelőtt egy, hát ugye általában 1,5-2 óra szokott lenni, most ez attól függ, hogy Vörös Csaba informatika tanárunk ezt hogy képzeli el, ez mindig tőle függ, és tehát megjelenik itt a gyerekek, és nagyon sokan ezekből a gyerekekből ősszel aktív klubtag lesz. Tehát itt nyáron egy kicsit megismerkednek a klubbal, a tanárral, a csoporttal, és nagyon jó precedens, hogy ezt így is lehet csinálni, hogy egyfajta toborzásról is beszélünk itt, hogy a klub mindig megújuljon, és meg is újul minden évben, körülbelül 35-40 között a taglétszám, és ezek a gyerekek, ezek, akik 10 évvel ezelőtt kezdték, ők már nagyon sokan ezek közül informatikusok, szakmabéliek lettek ennek nyomán, úgyhogy hát büszkék vagyunk rájuk.
0: Van is mire. Zita, nagyon szépen köszönöm az információkat, és idén is nagyon sok érdeklődőt, jó, sok vidámságot, jó hangulatot kívánok nektek.
1: Nagyon szépen köszönjük.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Morahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Morahalmon. További részletek erzsébetfürdő.morahalom.hu. Szent Erzsébet Morahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Micsoda?
6: Topolyán a tankcsapda.
5: Igen!
6: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
5: Az Eufória. Fellép
7: a tankcsapda.
6: A Crvena Jabuka együttes.
5: A Frénia.
6: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
5: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
6: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
5: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
6: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: Programajánló.
10: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
11: Média támogató a Pannon RTV.

0: velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.
1: Egy jó kis programötletet hoztam a következő hétvégére. Június 6-án fogják megtartani a második gasztrofesztivált Firigyházán, ahol a szervezők a csapatok érkezését már 8 órától várják, főzni pedig 9 órától lehet, és még nem zárult le a jelentkezés. Mondom a technikai infókat, a csapatok saját maguk biztosítják a húst, amely lehet birka vagy sertéshús, a versenyen pedig kizárólag gázpalack használatával lehet főzni. Amit még tudni kell, hogy 11 órakor gondoltak a gyerekekre is, mert hogy gyerekprogramok is várják, a kicsiket is és a nagyokat is egyaránt, majd 13 és 14 óra között történik az elkészült ételek mintáinak a leadása. A program részeként 14 órakor tombola következik, 15 órakor pedig eredményhirdetés és díjátadó, ahol a birka, illetve a sertés pörkölt mellett lehetőség lesz az édes, illetve a sós sütemények, a pálinka, valamint a rostiós ételek értékelésére is. Mondom a nevezésről, mit kell tudni. A nevezési díj 1000 dinárba kerül, amely egy pólót is tartalmaz, jelentkezni pedig május 31-ig lehet, tehát még van egy pici idő. Miklós Szilvián el kell leadni a jelentkezést, a következő telefonszámon 063 42 10 31-es a telefonszáma.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: határon rostokolsz? Ha Pannont hallgatod, akkor jó sort választottál. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai Pannon Presszóba. Gyönyörű, verőfényes délutánunk lesz. Szép lesz az idő, nem lesz szükség az esernyőkre, jöhetnek a délutáni szabadtéri programok, már lehet azon gondolkodni, hogy mit csináljatok. Ha tehetitek, akkor mozduljatok ki egy kicsit, és ne felejtsétek el bekenni magatokat naptejjel. Én búcsúzom, Nagy Viktor és Fackovics Melissa alkotta a mai kis csapatot. Kellemes pihenést, kellemes rádiózást, maradjatok továbbra is a 91.5-ön. Sziasztok!

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek, az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
4: Programajánló.
5: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
6: Délután 00:30-tól 3-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
5: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
6: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
5: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
6: a pozitív energiát
5: és a családot is. Fitzóna a Velatúron.
6: Találkozzunk május 31-én Palicson.
5: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
6: találkozik a jó hangulattal.
0: 14 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Újabb földrengés rázta meg ma délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték az európai szeizmológiai szolgálatok. A rengést 9 óra 51 perckor észlelték. Epicentruma Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. A lakosok erős lökésről, rövid, de határozott rázkódásról, a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról és sérültekről nem érkezett jelentés. Tűz ütött ki a Belgrádi Egyetem jogi karának épületében tegnap. A közmédia információi szerint a liftházban keletkezett a tűz, a felvonó motorja kapott lángra. A tűzoltók 3 kocsival érkeztek ki a helyszínre, és az esti beszámoló szerint az ott tartózkodó egyetemistákat evakuálták, sérültek nincsenek. Hamarosan a szerb parlament elé kerülhet a szülő-gondozó törvénytervezet, amelynek alkalmazása várhatóan október 1-től kezdődhet, jelentette be Milica Gyurgyevics Stamenkovski szerb szociális ügyi miniszter. A jogszabály először határozná meg és intézményesíteni a szülő-gondozó jogállást Szerbiában. A miniszter elmondta, jelenleg zajlik az illetékes minisztériumok és állami szervek véleményezési folyamata, amelynek nagy része már be is érkezett. A fennmaradó álláspontok a hét folyamán várhatók. Ezt követően a kormány terjeszti be a javaslatot a parlament elé.
0: Sport.
9: Ma este játsszák a Konferencia Liga döntőit Lipcsében, ahol az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano csap össze. kiegyenlített és küzdelmes mérkőzésre számíthatnak a nézők, ugyanis az Opta szuper számítógépe szerint az angoloknak 51% esélyük van a győzelemre, míg a spanyoloknak 49%. Ami viszont biztos, hogy ma éjjel egy új klub csatlakozik az európai kupa győztesekhez, ugyanis még egyik csapat sem nyerte ezelőtt nemzetközi kupát. A finálé este 9 órakor kezdődik. Novák Djokovic ma délután ismét pályára lép a francia nyílt teniszbajnokságban, az ellenfele is francia lesz Valentin Royer személyében. Nem túl kedvező a helyzet a mérkőzésre nézve, ugyanis 33 fokos hőség várható. Djokovic eddig háromszor nyerte meg a Roland Garrost 2016-ban, 2021-ben és 2023-ban. Tavaly a bajnokság elődöntőjéig jutott, ahol az olasz teniszező Jannik Sinner legyőzte, azonban az idei párharcukra a döntő előtt nincs lehetőség. Djokovic Grand Slam sikerére hajt Párizsban.
4: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fokot mérnek, a nap további részében is marad a meleg idő, holnaptól némi enyhülés érkezik majd térségünkbe.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
0: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Súlyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a Szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicic együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
1: Média támogató a Pannoner TV.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. Editor's Choice.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
7: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
6: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
7: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
6: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
7: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Újabb földrengés rázta meg ma délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett, közölték az európai szeizmológiai szolgálatok. A rengést 9 óra 51 perckor észlelték. Epicentrum a Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. A lakosok erős lökésről, rövid, de határozott rázkódásról, a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról és sérültekről nem érkezett jelentés. Tűz ütött ki a Belgrádi Egyetem jogi karának épületében tegnap. A közmédia információi szerint a liftházban keletkezett a tűz, a felvonó motorja kapott lángra. A tűzoltók 3 kocsival érkeztek ki a helyszínre, és az esti beszámoló szerint az ott tartózkodó egyetemistákat evakuálták, sérültek nincsenek. Hamarosan a szerb parlament elé kerülhet a szülőgondozó törvénytervezet, amelynek alkalmazása várhatóan október 1-től kezdődhet, jelentette be Milica Gyurgyevics Stamenkovski szerb szociális ügyi miniszter. A jogszabály először határozná meg és intézményesíteni a szülőgondozó jogállást Szerbiában. A miniszter elmondta, jelenleg zajlik az illetékes minisztériumok és állami szervek véleményezési folyamata, amelynek nagy része már be is érkezett. A fennmaradó álláspontok a hét folyamán várhatók. Ezt követően a kormány terjeszti be a javaslatot a parlament elé.
5: Sport.
10: Ma este játsszák a Konferencia Liga döntőit Lipcsében, ahol az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano csap össze. kiegyenlített és küzdelmes mérkőzésre számíthatnak a nézők, ugyanis az Opta szuper számítógépe szerint az angoloknak 51% esélyük van a győzelemre, míg a spanyoloknak 49%. Ami viszont biztos, hogy mai éjjel egy új klub csatlakozik az európai kupa győztesekhez, ugyanis még egyik csapat sem nyert ezelőtt nemzetközi kupát. A finálé este 9 órakor kezdődik. Novák Djokovic ma délután ismét pályára lép a francia nyílt teniszbajnokságban, az ellenfele is francia lesz Valentin Royer személyében. Nem túl kedvező a helyzet a mérkőzésre nézve, ugyanis 33 fokos hőség várható. Djokovic eddig háromszor nyerte meg a Roland Garrost 2016-ban, 2021-ben és 2023-ban. Tavaly a bajnokság elődöntőjéig jutott, ahol az olasz teniszező Jannik Sinner legyőzte, azonban az idei párharcukra a döntő előtt nincs lehetőség. Djokovic Grand Slam sikerére hajt Párizsban.
5: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fokot mérnek, a nap további részében is marad a meleg idő, holnaptól némi enyhülés érkezik majd térségünkbe.
0: Készen állsz?
3: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
3: Nóta! No, no.

0: Fuvarvár.
1: Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannoner TV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Híradó.
8: A hirtelen jött meleg komoly kihívást jelent az élelmiszer biztonság szempontjából. Hamarosan humanoid robotokat gyárthatnak Szerbiában. Széles magyar nyelvű felsőoktatási kínálat, ösztöndíjak, kollégium nyelvi kurzusok és egyéb programok várják a leendő egyetemistákat és főiskolásokat Vajdaságban. És Koncz István díjat kapott Olá Tamás. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A hirtelen jött meleg komoly kihívást jelent az élelmiszerbiztonság szempontjából. A legérzékenyebb termékek közé a hús- és tejtermékek tartoznak, amelyek a nyári időszakban sokkal gyorsabban megromolhatnak, ha nem megfelelően tárolják őket. Utána jártunk, hogy hogyan figyelnek erre a szabadkai tejpiacon. Bús Viola és Szabó Regina riportja.
9: A meleg hónapokban az élelmiszerlánc minden szereplőjének fokozott felelőssége van, a termelőktől az árusokon át egészen a fogyasztókig. Ilyenkor különösen fontos a tudatos vásárlás, és az, hogy odafigyeljünk, milyen körülmények között tárolt árut viszünk haza. A szabadkai tejpiacon sokan a már megszokott hús- és tejárusoktól szerzik be a termékeket. Török Eszter.
10: Én mindig itt szoktam vásárolni, azért mert ő bennük megbízok, mindig friss az árujuk. Úgyhogy nagyon meg vagyok velük elégedve.
9: És mit gondol a boltokban, mennyire friss a hús?
10: Hát a boltokban van, mikor friss, de azért abban nem bízok, mert oda nagyon sok ilyen fagyasztott dolgokat is hoznak. Tehát már egyszer lefagyasztott a hús, és kienged, és ki tudja, meddig áll. De ez friss mindig.
9: A piac előnye, hogy a vásárlók gyakran közvetlenül a termelőktől jutnak friss áruhoz, így az élelmiszerek rövidebb úton kerülnek az asztalra. Emellett személyesebb a vásárlás, és így nagyobb a bizalom is. Bába József.
11: Az, hogy frizsiderben van, és minden extra, úgyhogy
0: meg friss. Jobban itten vásároljuk, azért mert itten mindig friss, a boltban meg van egy hetes is.
9: A tejpiacon az árusok kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a hústermékeket megfelelő hőmérsékleten, kizárólag hűtőpultban tartsák. Arra is ügyelnek, hogy kisebb mennyiségeket hozzanak ki naponta. Tari László standján mindig friss áru várja a vásárlókat, a forgalom pedig elmondása szerint a nyári hőségben sem csökken.
11: Itt van a piac, biztosítsa a mélyhűtőket, és akkor mi, amihogy ideérünk reggel, akkor kapcsoljuk be a hűtőket, és amennyire lebírja hűteni.
9: Mindig friss árut árulnak?
11: Minden nap van pucolás, igen.
9: És milyen húsokat?
11: Csirkét, tyúk, kakas, kacsa, pulyka is van valamennyi, és valamennyi nyúl szokott még ezen kívül lenni.
9: A tejtermékek közül jelenleg házi tej, apró túró és sós túró is kapható a piacon. A termelők ezeket az árukat körülbelül 11 óráig kínálják a vásárlóknak a nyári hőség miatt. Balázs Piri Attila tejtermékárus szerint főként a friss tejre kell odafigyelni.
12: Itt a piacon nekünk klímás lássaja a hűtőnk, ami bent van, és ezt körülbelül télen-nyáron 20 fokon ki tartani a tejet. Hát nyáron hűtsük, télen fűtsük, és akkor oda kell figyelni mindenre, mert ez tej, de hát ezre nem lehet játszani, ez gyorsan savanyodik minden. Úgyhogy amit árulunk, tehet is, azt is minél előbb bevinni és hazavinni, mert én utána nem tudok felelősséget vállalni, mert van benne baktérium, ami dolgozik, de hát nem olyan, mint a búti tej, hogy hitete napra semmi baja nincs neki.
9: Kovács Vilmos élelmiszerbiztonsági szakmérnök hangsúlyozta, hogy a hús és tejtermékek megfelelő tárolása kiemelten fontos, legyen szó piacról vagy bolti vásárlásról. A fogyasztóknak érdemes különösen odafigyelni a vásárlás körülményeire, és a termékeket minél rövidebb időn belül hűtőbe tenni.
13: Mindenféleképp figyeljünk oda, hogy milyen külsőleg látunk-e valamilyen elváltozást rajta, színben, állagban, színben, esetleg szagban, hogyha meg tudjuk szagolni. Ebben az esetben, hogyha valamit érezünk és gyanakszunk, akkor inkább ne vásároljuk meg, főleg ezekben a meleg időkben. Illetve, hogyha a hűtött terméket vásároltunk, akkor azt egyenesen vigyük haza és helyezzük el a hűtőszekrényünkben vagy a mélyhűtőnkben.
9: A nyári hőségben a tojás, a friss zöldségek és gyümölcsök is gyorsabban romlanak, ezért fokozott odafigyelést igényelnek. Ilyenkor a szobahőmérsékleten tartható élelmiszerek is könnyen károsodhatnak, ezért érdemes hűtőben tárolni őket. A nem megfelelő tárolás ugyanis ételmérgezést okozhat.
8: Hamarosan humanoid robotokat gyárthatnak Szerbiában. A kínai befektetők már júliusban megkezdhetik a munkát, ezt jelentette be Alekszandar Vučić kínai látogatása alkalmával. A projekt összértéke csaknem 953 millió euró, amely több mint 1600 új munkahelyet hozhat létre az országban. A robotgyártás 3 szakaszban indulhat el, a tervek szerint egy éven belül már exportra is készülhetnek a mesterséges intelligenciával működő humanoid robotok. A kínai Mint Innovációs Központban bemutatott robotok már kávét főznek, táncolnak, és különféle feladatokat is képesek ellátni.
14: Svaki građanin Srbije može da bude i ponosan i zadovoljan.
15: Szerbia minden polgára büszke és elégedett lehet. Amit ma láttunk, átéltünk és elértünk, az pontosan az, amiért ezt a munkát végezzük, amiért keményen dolgozunk. Szeretnék köszönetet mondani a csapatainknak és mindazoknak az embereknek, akik szorgalmasan és keményen dolgoztak azért, hogy mindezt ma megvalósíthassuk. Mi ma aláírtunk egymás között egy 953 millió euró értékű új beruházásokról szóló szerződést Szerbia számára.
14: Ez a 953 millió euró novih investíció Szerbia.
8: Érdemes itthon tovább tanulni, széles magyar nyelvű felsőoktatási kínálat, ösztöndíja, kollégium nyelvi kurzusok és egyéb programok várják a leendő egyetemistákat és főiskolásokat. A Magyar Nemzeti Tanács programja részeként a vajdasági magyar fiatalok szabadkai és újvidéki egyetemeket, főiskolákat jártak be ma, hogy első kézből ismerjék meg a továbbtanulási lehetőségeket a hazai felsőoktatásban. A program célja, hogy erősítse a fiatalokban a hitet, hogy itt Vajdaságban is lehet sikeres jövőt építeni. Meccseri Kanita riportja.
16: Szép számban gyűltek össze a harmadikos középiskolások a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola amfiteátrumában. Az intézmény egyike volt azoknak a felsőoktatási helyszíneknek, amelyeket a diákok a szerdai körút során látogattak meg. Bár sokan már biztosan a Vötöse mellett tették le a voksukat, néhány diák még több lehetőség között mérlegel, és más intézmények felé is nyitottan tekint. Szabó Kinga, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója.
17: Én Szabadkára szeretnék jönni nyilván, én az MTTK-ra szeretnék, mivel én óvónő szeretnék lenni.
16: Miért tartott fontosnak, hogy tovább tanulj?
17: Hát igazából szeretnék egy biztos jövőt csinálni magamnak.
16: A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola leginkább azon diákokat vonzhatja, akik érdekeltek az elektrotechnika, a gépészet, az informatika, a mehatronika és a mérnöki menedzsment szakirányokban. Az iskola minőségi elméleti és gyakorlati oktatást is biztosít. Fürstner Igor, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola igazgatója.
18: A mérnöki szakma az mindig egy keresett szakma, de van sok olyan hallgatónk is, aki itt fejez nálunk mérnökként, és esetleg valamilyen más tevékenységet végez később, de kap egy ilyen praktikus tudást, valamit, amely ad neki egy lehetőséget, hogy mondjam, két lábbal álljon a földön. Tehát még akkor is, hogyha nem lesz szokatlanul gépészmérnök a végén, tehát nem egy gyárban fog dolgozni, vagy egy tervezőirodában, adunk egy lehetőséget, adunk egy mélységet is, a tudást illetően, illetve egy szélességet, hogy lássák, hogy van lehetőség az életben.
16: A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programját 2016 óta folyamatosan megszervezik. A kezdeményezés eredményeként egyre több vajdasági magyar végzős középiskolás választ vajdasági felsőoktatási intézményt a továbbtanulás helyszínéül. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
19: Amikor elkezdik a negyedik osztályt, vagy az utolsó évet, hogyha fogalmazhatok így, akkor mindjárt egy tájékoztató füzetet tudnak kapni, amelyben benne van az összes továbbtanulási lehetőség. Ezt a Valmadisszel közösen csináljuk ezt a programot, megszervezzük az Edu Expo-t, ahol bemutatkozhatnak a felsőoktatási intézmények, illetve a szerb nyelvi felzárkóztató program is, illetve a felvételi felkészítő programra is számíthatnak a következő évben, valamint a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programját is bemutatjuk számukra.
16: Az Újvidéki Egyetem rektorátusának amfiteátrumába is ellátogattak a leendő hallgatók. Megismerkedhettek az egyetemi központtal, a karok magyar nyelvű tanáraival, és egyebek mellett a felvételi vizsga tudnivalóival is. Erdélyi Roland, a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója.
20: Nekem ezek a reál tantárgyak azok, amik inkább bejönnek. Gondolkozok inkább ilyen elektrósabb felé, tehát ilyen villamosmérnök, de ez a megnyílt IT-fizika is érdekel, ezeket, ami így igazából jelenleg terítéken van.
16: Az intézmények oktatói bemutatták a karok sajátosságait, és válaszoltak a diákok kérdéseire is. A diákok az Európa Kollégiumba is ellátogattak, ahol a szakkollégiumi rendszerről és a hallgatói lehetőségekről kaptak tájékoztatást. Dr. Dudás Attila, az Újvidéki Egyetem jogtudományi karának rendes egyetemi tanára.
21: Nagyon fontosnak tartjuk közösségileg is, és én személy szerint is, hogy gyermekeink, ha csak lehet, itthon tanuljanak. Ehhez az állam, a magyar állam, a szerb állam és a magyar állam és a közösségünk is minden támogatást megad. Tehát egy olyan rendszerben tudják megvalósítani felsőoktatási tanulmányaikat, amelyek semmi módon nem hasonlíthatók össze azzal, amelyek akár a 90-es vagy 2000-es években voltak. Elsősorban szeretném kiemelni az Európa Kollégium szerepét.
16: A szülőföldön való érvényesüléshez három alapvető pillér szükséges. Az identitás, a piacképes tudás és a nyelvismeret, hangsúlyozta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
22: Hiszen az Újvidéki Egyetem 14 kara, 50 ezer egyetemistája, három tudományos intézete kínál lehetőséget több száz egyetemi beiratkozási program keretében a vajdasági magyarságnak is. A jövő értelmiségét láttuk, akinek a képzésének a megkönnyítésén dolgozik az MNT.
16: Amennyiben valaki a felsőoktatási tanulmányait mégis külföldön, leginkább Magyarországon kívánja folytatni, de később vajdaságban szeretne érvényesülni, a Magyar Nemzeti Tanács ebben az esetben is támogatást nyújt az oklevelek és tudományos fokozatok elismerésével járó költségek részbeni vagy teljes megtérítésében.
8: Koncz István díjban részesítette Olá Tamást a Vajdasági Írók Egyesülete. Munkásságával olyan területeket erősít, amelyek hiánypótlónak számítanak a vajdasági magyar kultúrában. Legismertebb művei közé tartozik a Kifulladás után című verses kötete, valamint a Vajdasági Magyar Színház és Identitás Történetnek című tudományos munkája. Emellett a Híd és a Teátron folyóirat szerkesztőjeként, kutatóként és dramaturgként is aktív. Munkáját korábban Sinkó Ervin és Bécsi Tamás díjjal is elismerték.
3: Sport.
8: Ma este játsszák a Konferencia Liga döntőjét Lipcsében, ahol az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano csap össze. Kiegyenlített és küzdelmes mérkőzésre számíthatnak a nézők, ugyanis az Opta szuperszámítógépe szerint az angoloknak 51% esélyük van a győzelemre, míg a spanyoloknak 49, ami viszont biztos, hogy mai éjjel egy új klub csatlakozik az európai kupa győztesekhez, ugyanis még egyik csapat sem nyert ezelőtt nemzetközi kupát. A finálé este 9 órakor kezdődik. A pontos idő 16 óra 12 perc.
3: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fokot mérhetünk, az esti órákban helyenként már előfordulhatnak záporok, zivatarok, kisebb mennyiségben, holnap pedig az időnként megélénkülő északnyugati szél mellett ismételten sok napsütésre számíthatunk. A csúcsértékek csütörtökön némiképp azért alacsonyabbak lesznek az elmúlt napokénál, 25-26 fok körül alakulnak tehát a holnapi nap folyamán.
2: Hallgass napjaink slágereit!
4: És légy tájékozott!
2: Ez a Pannonrádió.
3: Reklám.
23: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
24: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
23: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
24: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
25: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
26: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
25: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
26: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
25: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
23: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
27: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Taylor Swift és az Apple Light itt a mai csillagulás kezdetén. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban egészen 20 óráig. Ti pedig írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől napjainkig. Ezt a jól ismert elérhetőségek egyikén tehetitek meg. 063-621-605, ami az SMS, illetve Viber elérhetőségünk, illetve ott van még a Facebook is, csillagulás Pannonrádió. Jön most mindjárt Kygo és Khalid közös dala, a Save My Love, aztán pedig Camel Fett újdonsága, a So Good, így még a mai első teljesülendő kérések, kívánság dalok előtt, én pedig kívánok kellemes időtart és jó zene hallgatást. Egyszer a szerda délutánon, itt a csillaghullással, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem a folytatásban a műsor házigazdáját, a mikrofon is a keverő előtt, Boros Alent halljátok.
1: Calvin Harris.
2: This is Ava Max.
3: Hey guys, I'm Halsey.
4: Jonas Blue.
5: Hi, this is Mark Ronson.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Hi, my name is Zara Larsson.
8: Mwah! This is me, Rita Ora.
9: Hi, I'm Ariana Grande.
10: Csillagulás. Több mint kívánság műsor.

0: Camel Fett és a So Good, egy vadonatúj dal itt a csillagulás kezdetén. A folytatáson pedig már a kezdőblokk, na néhány kérés kívánság dal, ami itt már a műsor elején, illetve előtt megérkezett. Szia, Allen, Ray, Where is my husband dalát szeretném. Szabina kérésére jön, ez mai kedvenc, Ray mindjárt énekel elsőként. Hello csillagulás, a Danza Kuduro-s számot kérném, sok hűvöst mindenkinek ebben a forróságban. Nati üzenete volt ez. Bizony, ma még igazi nyári forróság várható, holnaptól ez hát egy pici enyhülés, néhány fokos visszaesés tapasztalható majd, de nem fogunk vázni. Jön majd Don Omarius Lucenzo, egy igazi nyári hangulatú latin kedvenc a Danza Kuduro a blokk végén. Szia, egy bulis vidám zenét szeretnék, és Tivadarnak küldöm Adára, ezt már Mónika írta. Jönni fog a bajkeverő, a Troublemaker, egy vidám dal Olly Murstey és Flo Rida-tól. Remélem, hogy megfelel ezt, és mindjárt hallgatjuk. Hello csillagulás, így indul a következő üzenet Geszti Péter és Péterfi Boritól, a Tem Eng Éne. Ez lenne a kérésem. Köszönöm, Ági. Geszti Péter egyébként nem először működött együtt Péterfi Borival. Ez sorrendben a második közös daluk most így, az elmúlt néhány évből, jön tehát a Csak te meg én. És még egy üzenet, szia, jó műsort, jó zenéket kívánok, a nyári záport szeretném kérni Magditól, Violetta kérésére, itt lesz Rózsa Magdi és Lotfi Begi a nyári zápor, előtt a Where is my husband, aztán a Troublemaker, a Csak te meg én, majd pedig a Danza Kuduro, csak itt a csillaghullásban.
1: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között. Let's go!

0: Phoenix!
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Hi, this is Sabrina Carpenter.
4: This is Benson Boone.
5: This is Billie Eilish.
6: It's The Weeknd.
7: Turn the rhythm up, stay on the
8: beat. Csillagullás a Pannon Rádióban.
9: Hogy milyen lehetett végül is, amikor Masolko Dávid Dua Lipával találkozott. Mert hogy volt ilyen, még abban az időben, amikor Masolko Dávid például már járt a Sziget nagy színpadán, Dua Lipa pedig még csak szeretett volna, azóta pedig mennyit változott a világ, erről mesél.
8: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
10: Én nagyon találkoznék megint a Dua Lipával, mert egyszer találkoztam vele, mielőtt befutott. Én nagyon hamar felfedeztem magamnak, és elmentem Berlinbe egy 200 fős klubba láttam, és utána kijött a koncert után, hogy hello, valaki egy fotót akar, és akkor épp ott voltunk, és csináltunk fotót, és egy jó barátom, aki velünk volt, vagy így a csapattal volt, mondta neki, hogy ezek a srácok amúgy a Sziget nagy színpadon már többször felléptek, és akkor a Dua Lipa azt mondta, hogy ezt nem hiszi el, mert az élet egyik legnagyobb vágya, hogy a Sziget nagy színpadon lépjen fel. És úgy alakult, hogy egy évre rá ő volt a headliner a Szigeten. És akkor a Dua Lipa azt mondta, hogy ezt nem hiszi el, mert az élet egyik legnagyobb vágya, hogy a Sziget nagy színpadon lépjen fel. És úgy alakult, hogy egy évre rá ő volt a headliner a Szigeten. És tök érdekes ez a sztori, ez nyilván így ennyire testközi.

0: Reklám.
1: Micsoda?
2: Topolyán a tankcsapda.
3: Igen!
2: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
3: Az Eufória. Fellép
4: a tankcsapda.
2: A Trven a Jabuka együttes.
3: A Frénia.
2: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
3: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
2: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
3: Magyar és szerb fellépők egy színpadon,
2: mert a zene mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
7: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán

0: száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompassz, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
2: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
1: 21 órától.
3: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
1: 22 órától.
4: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
1: So have a word at us.
5: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
6: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
7: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
1: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
7: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to Pannon Radio.
8: Hey, what's up? It's Martin Garrix. Hey, this is Ed Sheeran.
9: Chill out. Chill

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
6: Nada Trifkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
7: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
9: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
7: On your number one hit music station.
9: Pennon Radio.
10: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
11: I'm David Gillard.
12: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Vigyázód a hold fénye, vagy a Moonlight, Leoni és a Marcus Martinus duó közös újdonsága itt a Csillakulás második órájában. Kedves Csillakulás, Orsi, ha lemegy a nap című dalát szeretném. Köszi, Erika, itt szólt az első kérés. Ehhez a blokkhoz jön egy klasszikus Orsi dal. Szia Len, fiamnak ma van a szülinapja. Kérném a Beatrice-től a 8 óra munkát. Édesanyja Tímea. Isten éltese, az ünnepeltetjön majd a Beatrice klasszikusa. Szia, Follow the Flow-tól a Beszívom című dalt kérném és küldöm Enikőnek. Dávid kérte is küldépnyön, tehát a Follow the Flow legutóbbi dala, ezt hallgatjuk majd a blokk végén. Hello mindenkinek, ebben a melegben pörögjön a Heat Waves, a Glass Animals-től. Üdv Tamás, egy igazi hőhullám, mert ugye erről szól a dal is, jön a Glass Animals. És még egy üzenet, ciao a Be My Lover-t kérném Alen, üdv Kelebiáról, Bandi. Ez pedig egy nagy-nagy klasszikus. Lábus és a Be My Lover után a Follow the Flow és a Beszívom. Itt lesz Beatrice és a 8 óra munka. Glass Animals-től hallgatjuk a Heat Waves-t. Kezdésnek viszont, ha lemegy a nap, Orsi énekel.
1: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős csajsz.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panna Rádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
4: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
5: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
4: Tényleg?
5: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
4: Akkor irány Mórahalom.
5: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
8: Let's go!
9: Hey, I'm Shabuzi.
10: Everybody at Bargain Tips.
11: I was Sabrina Carpenter.
12: You can sleep when you're alone. That's
13: them, he's pissed off.
14: That's Tate McCray. Baby, don't get
15: greedy. What's up, y'all? This is Jack Harlow.
16: With your loving on me.
17: That's right, with your loving on me.
18: Hey, it's Teddy Swims.
19: This is Post Malone.
20: I had some hell. It ain't like I can make this kind of mess all by myself.
21: Chillax. A Pannon Rádióban.
22: Sziasztok, Tóth Abigail vagyok, és ez itt az új dalom. Hallgassátok ti is a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban latinosan megyünk tovább a mangorájzó újdonságára, mesél a frontember, a Balta Ákos Danonna.
2: A szívem egyik csücske, ez a zenei világ és a hozzátartozó kulturális világ, úgyhogy voltak már apró felcsillanásai ennek, most azonban éppen ilyen kedvemben voltam, és azt gondoltam, hogy ez így elfér a magyar könnyű zenei szintéren, és elég úgy tűnik, hogy ez igaz is. Megint karibi a mosolyom, a rum, ha vanna lüktet, a zene ringat a beat együtt. Az van, hogy nagyon sok zenei ötletem van, és ez volt az első évi tervem is, amikor elindítottam ezt a formációt, hogy szerettem volna minden hónapban kihozni egy dalt egy klippel, és akkor ez egy nagyon sikeres dolog is volt, az első év után egyből elkezdtek csörögni a telefonok, és megjelentünk úgymond a térképen, és azt gondoltam, hogy most így, hogy eltelt 10 év, ez egy szép kis keretes szerkezet, hogy most újra havonta a dalokkal örvendeztetem a közönséget. Én azt látom az embereken, akiknek ezeket a zenéket készítem, hogy ők boldogok tőle, ezt vissza is jelzik, tehát a visszajelzések ezt mutatják, hogy örülnek, hogy új dalok jönnek ki, és én nekem meg ez a szerelmem, tehát hogy nem tudnék más csinálni, én ezt tudom csinálni. Bomba, ahogy alakul az este, nem mondom, hogy nem ittam még egy felesse. Bomba, ahogy a csapat megjárja. Én az a fajta zenész vagyok, aki általában többet tölt a színpad mellett a rajongókkal koncert után, mint amennyit a színpadon töltött, pedig ott se vagyunk fönt keveset. Úgyhogy én ezt nem szeretném megváltoztatni, pedig sok mindenki javasolta, hogy figyelj, ne legyetek ennyire közvetlenek, meg nem kell oda menni hozzájuk. Szerintem oda kell menni hozzájuk. Lépa, lépa, te meg bele ring a beton. Azt gondolom, hogy nem csak arról szól már a zenei világ, hogy kizárólag a zenei tartalmamat megnézik, és az alapján követnek be, hanem az, hogy milyen ember vagyok, hogy én mind nevetek, szerintem mi vicces, és akivel van valami közös, ő lehet, hogy ott marad, és velünk tart a zenei utazás során is, úgyhogy erre alapozok, és úgy tűnik, hogy működik is.

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na, azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
8: Programajánló.
9: Pattany! Traktorba!
10: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
9: Haverok, buli, traktor!
11: Média támogató a Pannon RTV.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A hétvégén szombaton BL döntő, mégpedig Budapesten a Puskás Arénából, és mindazonáltal óriási futballfesztivállá alakul Budapest a Bajnokok Ligája döntője alatt. Ugyanis a Bajnokok Ligája döntője köré annyi lélegzetelállító program épül, hogy mindenki megtalálhatja na kedvére valót a hétvégén Budapesten. Az UEFA szokatlanul nagy kísérő program csomagot hozott össze. A fő, és hát a legjobban várt esemény természetesen a Paris Saint-Germain Arsenal összecsapás. A Champions Festival azonban egy mindenki számára nyitott és ingyenes rendezvény, koncertekkel, családi programokkal, a BL trófeával és legendás

csatájából. Nos hát, rengeteg szurkoló érkezik majd Budapestre, és a magyar rajongók is minden bizonnyal ellepik majd a fővárost a jeles esemény idején. A Bajnokok Ligája döntőjének a Puskás Aréna ad majd otthont május 28-a, illetve 31-e között, viszont a Hősök tere környékén egy nagyszabású rendezvénnyel kedveskedik a drukkereknek az UEFA. A hivatalos megnyitóra már csütörtökön, azaz holnap 10 óra 30 perckor kerül sor a 2007-es BL győztes Cafu és Budapest polgármestere, főpolgármestere Karácsony Gergely, még a legendás trófeát is megmutatja majd az ott összegyűlőknek. A legnagyobb hivatalos szurkolói zóna a Hősök terén és annak környékén épül fel, a mulatság pedig reggeltől estig tart, majd már-már szinte kifulladásig töltődhetnek élményekkel a szurkolók. A színes programkínálatban interaktív futballjátékok, emellett UEFA partnerzónák, családi programok, legendákkal való találkozás is szerepel. A kilátóknak lehetősége lesz fotózkodni az eredeti BL trófeával, megtekintetik az óriás trófea installációt a Városliget Taván, sőt még élő koncertek is sók is lesznek. Csütörtökön például fellép a Wachowski Symphonic Live, ami egy magyar crossover produkció, amely az elektronikus tánczenét ötvözi élő szimfonikus hangszereléssel. Pénteken pedig ott lesz a főfellépő Sigala, az egyik legismertebb brit dancepop producer. A két koncert azért is lett különösen érdekes, mert teljesen eltérő zenei világot képviselnek. A Wachowskiék inkább látványos élő hangszeres show elemekre építenek, míg Sigala klasszikus fesztivál hangulatot és nemzetközi rádiós dance slágereket hoz a Hősök terére. Pénteken jöjjön most és a Melody című dal.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

Teddy Swims legújabb dala, Mr. Navidol, egy különleges változatban. Csak itt a Csillaghullásban, ahol is a folytatásban mindjárt egy újabb kívánság blokk következik. Szabadkár és környékén egy zivatart felők érkeztek, úgyhogy óvatosan. Nagyon meg lehet ázni, ha itt elindul az eső, és hát akár komolyabb zivatar is előfordulhat egyes helyeken. Na de, visszatérve a kívánságokhoz, Hello Csillaghullás, a Never Walk Alone számot kérném. Nagyon jó ma is a műsor. Üdve, Ármin! Köszönöm szépen, Ármin! Egy jó kis mai kedvencet kértél, Blondish és Stevie Appleton dalát, ugye Never Walk Alone. Sziasztok! Szeretném kérni a kocintóst Tamás, Vera, Katinak. Üdve, anya! Jön dr. Béres, Varga Viktor is, Biga a kocintóssal. Ezt hallgatjuk másodikként. Szép napot, az éget a nap jöhetne nekem meg, aki szereti. Ezt már Szebi kérte, Valmar és Manuel. Egy magyar, hát már-már klasszikus, de a modern formából. Éget a nap, ez jön mindjárt. Üdv Alena, Talk to You, ezt az új house muzsikát szeretném. Kedvenc mostanság, köszi előre, Zsombi. Kedvenc bizony, jó kis mai kedvenc, Another és 54 Ultra, jön mindjárt a Talk to You. Illetve még egy üzenet. Szevasz, Laci vagyok, a Poison pörögön a Groove Cavendish-tól a kívánságműsorban. Kösz szépen! Pörögni fog Laci, jön majd egyenesen 2005-ből a dal, Dennis Cooper feldolgozás, ez a blokk végén. Előtte itt lesz Valmar és Manuel, az éget a nappal. Blondish, Stevie Appleton ugyancsak a mai kedvencek közül. Never Walk Alone, azt hallgatjuk harmadikként. Dr. Béres, Varga Viktora és Bigával érkezik, a kocintóssal másodikként. Ez pedig már Another és a Talk to You.

0: Üdvözlök mindenkit, én Karamel vagyok.
1: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
2: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
3: Szevasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
2: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao. Let's go!

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: All the way up. Playing the

0: Temple City és a Celtoberét a csillaghullásban, ahol is a folytatásban a 90-es évek egyik ikonikus előadója, az Eurodance vonal jeles képviselője jön, Lazy, azaz Mr. President, a Coco Jumbo szülőatya.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Beszélgető partnerem tehát egy igazi világsztár, Lazy, azaz Mr. President. Hello, Lazy! Köszöntelek!
3: Hi, Alan! Hi to the listeners of Radio.
2: Hello, Alan! Üdvözlöm a hallgatókat is! Örülök, hogy itt lehetek veletek.
3: Great to be here.
2: Meséld el nekünk rövid körvonalakban, ha lehet, hogy mi is történt a Mr. President házatáján az elmúlt 20 évben.
3: So, Alan, you asked me to keep it short, but... To be honest, it's not a question that I can really shorten.
2: Nos, megpróbálom rövidre fogni, Alan, de nem lesz könnyű. Ami tudva levő, mi 1995-ben kezdtünk bele, a legnagyobb slágerünk 1996-ban jelent meg, ez volt a Coco Jumbo. Az első albumunk pedig Up and Away címmel lett kiadva, rajta a címadó dallal, ami ugyancsak nagy sikernek örvendett. Egyébként az igazság az, hogy eredetileg nem is kellett volna a csapatban lennem, csak segíteni nekik, ugyanis megvolt a saját munkám. Annak idején, mint grafikai tervező, valamint egy lemezkiadónál is dolgoztam, mint R&B és House lemezlovas. Épp ott tartottam, hogy felújítom tervezői karrieremet, amikor jött a felkérés egy barátomtól, hogy segítsek egy projektnek, legyek a tagja, ami, mint kiderült, a Mr. President volt. Megmondom őszintén, nem voltam lenyűgözve első körben, ugyanis elég távolinak éreztem magamtól ezt a fajta Eurodance zenei stílust. De végül belementem, és két hónap múltán azon kaptam magam, hogy elkezdtem élvezni, amit csinálok. Tehát lassan megtetszett a műfaj. Nos, sok embert megismertem a zeneiparból ebben az időszakban, hiszen kiadónál dolgoztam, és a szakmai visszajelzések jónak bizonyultak. Tetszett a zenész kollégáknak, hogy egy ilyen csapat tagja lettem, és támogattak mindenben. Ez vitte előre a Mr. Presidentet is. Ez segített abban is, hogy a csapatban maradjak, és elkészítsük első albumunkat. Gondoltam, miért is ne? Egy kis hírnép, egy kis pénz, aztán lesz, ami lesz. Szóval elkezdtük készíteni a hírhet Coco Jumbo-t, melynek elsőre bizony utáltam a címét. Ez egy hosszú történet, talán majd legközelebb térnék inkább rá, de minden esetre ez a dal a valaha elért legnagyobb sikerünk lett.
3: You know, I was pretty sure that I would make a little bit of money out of it and then leave. And we started making this one record called Coco Jumbo, which I actually hated the title. And that's also a long story, but maybe I can tell you again some other time. But this track turned out to be the biggest hit we ever had. It put us on the world map.
2: Feltett minket a világtérképre, és egy csapásra ismertek lettünk. Mindenhol ott voltunk, turnéztunk világszerte, hihetetlen volt. Hónapokat töltöttünk Japánban, rengeteget koncerteztünk Amerikában, Európa minden szegletét bejártuk, és ez így ment egy jó darabig. Ám egy idő után a fő vokalistánk, énekesnünk, művésznemén T7, úgy döntött, hogy kilépés szóló karrierjét kezdi építeni. Hetekig győzködtük, hogy ez egy csapat, és nélküle nem fog működni a dolog, de bizony hajtatatlan volt. És meg is igazolódott a történet. Bár nem akarok senkit hibáztatni, utána már semmi nem volt az igazi. Menedzselési problémák is felléptek, úgyhogy a csapat bizony hanyatlásnak indult.
3: She kind of didn't really understand what I was trying to say and left anyway, and we didn't do well after that. And in 2002-ben
2: a Mr. President a Sony kiadóhoz igazolt, és elkészítettünk egy újabb albumot. Összesen egyébként 5 albumot adtunk ki, amit tudni kell, ami egy dance csapathoz mérten nagyon szép szám. Talán DJ Bobo is a Scooter tudott hasonlóval szolgálni abban az időben. Szóval az említett album után nem igazán működött a dolog a Sonyval, lassan tehát kezdett szétesni a csapat. Hiába próbáltunk ki több énekesnőt is, az már nem volt az. Hiányzott a tűz, a szenvedély a történetből. és rengeteg lány minket akart használni, kihasználni ugródeszkának is, amiből végül elegem lett, és én is kiszálltam. Saját dolgokat kezdtem gyártani, énekesként, producerként, sokszor másnak is készítettem, és el is ismertek, de valahogy mindig is a Mr. President-tel azonosítottak, és ez a mai napig sem változott. Szóval visszatértem a zeneiparba, a művész nevemen Lazy-ként, és számos más előadóval közösen készítettem számokat. Ami a lényeg, hogy a Mr. President eredeti valójában 2004-ben fejezte be a pályafutását, és őszintén szólva, nem is igazán érdekelne semmilyen újra egyesülés, viszont Lazy-ként szívesen viszem tovább az egykori csapat szellemét.
3: They were impressed in what I was doing, but they always, it was always kind of, oh, isn't that the guy from Mr. President? Oh, okay. And I then decided, okay, good, I'm gonna go then. I'm gonna come back and do a solo project, which I called Lazy, my artist name. Yeah, I'm quite happy doing my thing as Lazy, and it's a lot of fun.
2: A 90-es évek zenéi manapság is rettentően népszerűek. Mi lehet ennek a titka? Te hogyan látod ezt?
3: Well, really, it's really difficult for me to say because you know eras come.
2: Nos, ez egy nagyon nehéz kérdés számomra. Tudod, az évek elszállnak, de a zenék maradnak. Nemrég hevertük ki úgymond a 80-as éveket, amelyek legalább még 15 évig tartottak, és most a 90-es évek vannak előtérben. A 90-es évek elég specifikusak voltak, rengeteg pénz volt a zeneiparban, és nagyon sokat is lehetett vele keresni. Az emberek, akik benne voltak, most is szívesen emlékeznek vissza arra az időkre, nem csak zenei, de üzleti szempontokból is. Rengeteg új dolog történt abban az időszakban.
3: A lot of new things happened. There were a lot of new developments. The first laptops came out.
2: Megjelentek például az első laptopok, mobiltelefonok, és rengeteg technikai újítás, ami a zenében is megmutatkozott. Olyan dolgok, olyan hangzások, amelyek a 80-as években még sehol sem voltak. Rengeteg pozitív energia volt a zenében is. Minden kiadónak lett úgynevezett 90-es stílusú előadója, és 90-es stílusú dalai. Hatalmas mennyiségben jelentek meg tehát énekesek, együttesek.
3: This is something different. This is positive energy put into music, and we'd like to, you know, to promote that. And you know, basically, there was then a fight. Every record company had to have what you guys know now as a 90s star, but only you could say only the fittest survived. Hadaway, Dr. Alban, Culture Beat survived. Snap survived.
2: Voltak is sikereik a legtöbbjüknek, de csupán néhányan élték túl, úgymond ezt az időszakot, mint például barátom Hathaway, Dr. Alban, a Culture Beat, a Snap, vagy például az Erotic. A kiadók akkoriban mind több vasat tartottak a tűzben, sok projekt indult, de csak néhánynak adatott meg a lehetőség, hogy a csúcsra törjön, és hát ilyen volt szerencsére a Mr. President is. Ezek tehát fennmaradtak, a többiek pedig egy idő után a süllyesztőbe kerültek. Ami most történik, az, hogy az emberek szeretnék bizony újraélni ezeket az éveket, ezeket a történéseket, ezeket a hangulatokat, ezeket a zenéket, és így a 90-es évek legnagyobb felvételei mind-mind visszatérnek. Számomra a 90-es évek soha nem is értek véget, ellentétben sok más előadókkal. Ugyanis mondjuk Hathaway cimborámmal az elmúlt 10 évet végig turnéztuk, ahogy Dr. Alban, Captain Hollywood, Captain Jack, vagy például a Snap és a Culture Beat is.
3: Hits of the 90s are back again. For me, the 90s never really ended, right? For a lot of the acts as well. I always met Hathaway on tour of the last 10 years. We've always met. We're actually very good friends. Dr. Alban as well. We're all good buddies. Captain Hollywood, Captain Jack. There's a lot of us, you know, that from the top acts, you know, Snap, Culture Beat. All these guys I've met over the last 10 years. So
2: ezek a srácok és lányok mind-mind ott voltak az elmúlt 10 évben is a közönség előtt. Nem haltunk meg, zeneileg természetesen, és sem a zenénk. Most, hogy a 90-es évek pedig ennyire népszerűek, méltán érezhetjük úgy, hogy az elmúlt 10 év gyümölcse ugyancsak beért. isteni érzés visszatérni a színpadon, közönség előtt állni, és fantasztikus érzés olyan fiatalokat látni bulizni a közönségben, akik a 90-es éveket még csak nem is élhették át, még nem is születtek meg, vagy még csak nagyon fiatalok voltak. Több generációt megmozgatni tehát csodálatos érzés. 20 évig a dance-iparban működni és felnevelni, látni felnőni a zenédre több generációt. Nos, ez az érzés bizony felbecsülhetetlen.
3: Of dance music and to see you know people growing up with it, it's you know you can't get that's priceless, it's absolutely priceless.
2: Számomra a zene az élet, ez az, amiért és amiből élek, és biztosítanom kell mindig magamat, hogy elég kreatív vagyok újat alkotni, szélesíteni a zenei palettámat és pörgetni tovább a dolgokat. Ez nem csak az előadásról szól, hiszen akarom vagy sem, én is öregszem, és nem szeretnék időtlen időkig a színpadon állni, hanem producerként, zeneszerzőként is érvényesülni, egyengetni az új generációk előadói pályáját, ez az, amit igazán szeretnék művelni, ha eljön az ideje. Ez egy teljesen más irányba tudna engem juttatni, ahol a határ bizony a csillagos ég.
3: Or even manage the next generation. That would be something that's very interesting for me and take me in a whole new different direction. Like I said, the sky is the limit.
2: És végül, mit üzennél a rádió hallgatóinak? Nos, remélem, hogy élveztétek ezt a rövid kis interjút. Sok mindent érintettem benne, de én már csak ilyen vagyok. Azt üzenném mindenkinek, hogy most figyelj!
3: Egészségedre!
1: Csillagullás! Több mint kívánság műsor!

0: Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Reklám.
3: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
4: Igen!
3: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
4: Az Eufória. Fellép.
5: A tankcsapda.
3: A Crvena Jabuka együttes.
4: A Frénia.
3: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
4: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
3: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
4: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
3: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
6: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
9: Műsorajánló. Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
10: Hey, what's up? It's Jay-Z.
11: This is Big Snoop D-O-double-G.
12: It's your boy Wiz Khalifa, man.
13: Hey, yo, this is Eminem.
14: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
15: Csillagullás a Pannon.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannoner TV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Társadalmi célú felhívás.
8: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
9: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
8: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
9: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
8: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
9: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
11: Hey, what's up? It's Tom FM here.
12: Hey, I'm Nicky Romero.
13: This is Don Diablo.
14: Hey, here's Robin Schulz.
15: Hi, it's Bob Sinclair.
16: Hey, we're Lucas and Steve.
10: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
17: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece.

0: Ez a csillaghullás itt a 91.5-ön. Itt vagyunk az utolsó órában, és elérkeztünk a záróblokhoz. Kettő kívánsággal, ami még teljesül. Szia, jó a műsor! Szeretnék kérni egy Kowalski meg a Vega számot, ha lehet a Fehér Hollót, a szerda délutáni sörözés mellé. Kösz szépen, Robi Bajsáról. Mert bizony, örülök, hogy tetszik a műsor, jön Horváth Tamás, Kowalski meg a Vegából közös dala, illetve Hali Pörögön a társaságnak velem együtt a Vertigo Avalanéktól. Kösz a lenyú a műsor, mint mindig, Alex. Köszönöm szépen, Alex, jön Avalan, Rockstone és a Vertigo, előtt azonban az a bizonyos Fehér Holló.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Sziasztok, Horváth Tamás.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
1: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Programajánló.
7: Pattanj! Traktorba!
8: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
7: Haverok, buli, traktor!
9: Média támogató a Pannoner TV.
10: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
11: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my off the record radio show right here on Pannon Radio.
10: 21 órától.
12: Hey guys, this is Sam Felt and you can listen to my radio show Heartfelt Radio every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
10: 22 órától.
13: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
10: 23 órától.
14: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
10: Éjféltől pedig
15: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
13: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
10: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.

Ő volt Robin Schulz, a világsztárok estének állandó szereplője, és legújabb dala ez volt a Better Times. A világsztárok estején pedig a negyedik órában 23 óra és éjfél között hallgatható a rádió műsora minden szombat este. Most jött egy kis közlekedési info Szabadkán. Ez a gyorsan jött vihar nem múlt el következmények nélkül. A Zombori úton, a Zombori út és a Mazsuranics utca sarkánál egy hatalmas fa teljes egészében az úttestre esett, egy komolyabb ág, most a szél vagy villámcsapás következtében ez képlékeny, minden esetre teljes egészében lezárta a főutat, a környező kis utcákon lehet kerülni, vagy éppen a Mazsuranics utcán keresztül lehet rájutni a Zombori útra. Az illetékesek, illetve a tűzoltók már megérkeztek és próbálják belátható időn belül járhatóvá tenni a Zombori utat, tehát Szabadkán egy őrült nagy faág, hát majdhogy nem egy fél fa zúdult egyébként az úttestre. Ennyit átom információ befutott, és ennek egyébként egyes Viber csoportokban, amelyek erre szakosodtak, legalábbis közlekedési infókra, még videókat is lehet fellelni. Mindenesetre visszatérve a csillagulás, az már csak a csillagulás mix, ami hátra maradt 2010-es évek nagy-nagy zenék, töményen egészen 20 óráig, utána pedig jön a Rock Night, rockzenei válogatás 20 és 22 óra között, majd pedig még keményebb gitárzenék érkeznek Scofival, indul majd a Rock Idill 22 órától éjfélig. Csillagulás pedig holnap is a szokott időben a 16 órai híradót követően, számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent hallottátok, további szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Érdemes itthon tovább tanulni és jövőt építeni. Ezt kívánja erősíteni a Magyar Nemzeti Tanács a felsőoktatási programon keresztül. Az MNT tanulmányutat szervezett a vajdasági magyar harmadikos középiskolások számára, akik a szabadkai és újvidéki egyetemeket, főiskolákat látogatták meg. Az illetékesek beszámoltak az ösztöndíjakról, a kollégiumi lehetőségekről, a nyelvi kurzusokról és egyéb programokról, amelyekkel a diákok felsőoktatási tanulmányait szeretnék támogatni és segíteni. 30 éves jubileumát ünnepelte a Zofman Judit Matematikai Tehetségfejlesztő Iskola Szabadkán. Az ünnepi évzáron 98 tehetséges fiatalt díjaztak, valamint felidézték az elmúlt 30 év sikereit és mérföldköveit. Fennállásának 130. évfordulóját ünnepli a Kishegyesi Óvoda. A jubileum alkalmából fotókiállítás is nyílt, amely a régi időktől egészen napjainkig idézi fel az intézmény legszebb pillanatait. Az óvisok ünnepi műsorral tették meghittebbé az eseményt.
4: Rock Night! Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Ígéret, illetve tavaszutó havának 27. napja van, a mai nap neve szerda, és ne lepődjön már meg senki, mert a kis ördög megint eljött. Hogy elvigye a futószalagon gyártott, gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi nagybetű zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenünket. Most szépen és azonnal elviszi a táncos lábú leánykákat a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt. Mert a Pannon Rádió üdítően frissítő, 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock Idea. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Azonnal jönnek a friss és ropogós hírek, érdekességek és újdonságok, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, csak előtte el kell mondanom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki nagy-nagy örömére, engedjük szabadjára a decibel démonokat és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az tegye meg, és a következő e-mail címre küldje a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
1: rockidil@pannonrtv.com,
0: tehát
1: rockidil,
0: vagyis rockidil két ellen, mint egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék. Visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Még mindig írdatlanul, sőt, írtóra várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat. Végül elmondom azt a különleges információt, hogy immáron napisten, azaz nyár előhavának harmadik napján, este 10-től, amikor majd megint jövök a friss és ropogós újdonságokkal, érdekességekkel és hírekkel, persze a rockzene zűrzavaros világából. Tehát a jövő szerdán. Hövölj a szíven, Ádressz, hövölj a... A Rockidilben most következzék a jól megszokott történelem óra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1957-ben született Susan Janet Bellion, akit Suzy Sue-ként és a Suzy and the Banshees együttes énekesnőjeként ismerünk. Szintén 1957-ben, szintén a mai napon jött világra Eddie Harsh, aki a The Black Crowes zenekar billentyűse volt. 1958-ban született meg Neil Finn, a Split Ends és a Crowded House csapatok énekese, gitárosa. 1966-ban látta meg a napvilágot Sean Kinney, az Alice in Chains banda dobosa. És végül, de nem utolsó sorban, 1974-ben született Z.P. Thiart, aki többek között a Dragon Force és a Skid Row formációk énekese. Most a ma 69 éves Suzy Sue és a Suzy and the Banshees együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját...

Az Anthrax együttes új nagy lemeze, a Cursum Perficio szeptember 18-án jelenik meg, Észak-Amerikában a Megaforce, míg Európában a Nuclear Blast kiadó gondozásában. A zenekar a 2016-os For All Kings album óta nem jelentetett meg új dalokat, de most a Foo Fighters frontembere Dave Grohl 606-os stúdiójában dolgoztak a kaliforniai Northridge-ben, a produceri székben pedig ismét az előző két anyagot jegyző Jay Ruston ült. Nagyon büszke vagyok rá. Igen súlyos album, sok összetett, valóban nehezen eljátszható résszel, és ezt is nagy örömmel mondom, mert szeretem a dalokban rejlő kihívást. Én nem értem, hogyan tud Joey Belladonna így énekelni, de még ma is gyilkos teljesítményt nyújt. Ha tetszett az utolsó két album, meg a korábbiak, szerintem most is elégedett leszel. Márpedig régóta készül ez a lemez, úgyhogy mindenkinek köszönjük a türelmet. 10 év telt el, szóval garantáljuk, hogy megéri a várakozást. Mondta meg magától mindenkinek magvas mondandóját Frank Bello basszusgitáros. A csapat június 1-én, vagyis jövő hétfőn Budapesten a Barba Negrában koncertezik, előttük a lengyel Decapitated banda melegíti be a közönséget. Az Anthrax új kiadványáról az első single a rögtön hallható It's for the Kids nóta, ami után az a Mr. Bungle nevű formáció jön, melynek 2020-as The Raging Wrath of the Easter Bunny demo nagylemezén az Anthraxos Scott Ian gitározott, és a Sudden Death számot játsszák majd el. A folytatásban pedig nem sokára az Anthrax sorrendben harmadik énekeséről, John Bushról lesz szó.

Nos, ahogy azt az imént ígértem, most John Bushról, az Anthrax együttes sorrendben harmadik énekeséről lesz szó, miszerint három tematikus Anthrax koncertet is adott tavaly év végén. December 13-án Los Angelesben, december 18-án a Chicagóhoz közeli St. Charlesban, december 20-án pedig New Yorkban adott egy-egy speciális tematikus koncertet John Bush, aki kizárólag a vele készült négy Anthrax lemez, vagyis az 1993-as Sound of White Noise, az 1995-ös Stomp 442, az 1998-as Volume 8 The Threat is Real, illetve a 2003-as We've Come For You All dalaiból válogatott a bulikon. Mindehhez a Category 7-ös zenésztársai adják a hangszeres alapokat, vagyis Phil Demmel és Mike Orlando gitárosok, illetve Jason Bittner dobos. Az egyetlen kivétel az időegyeztetési gondok miatt hiányzó Jack Gibson, akinek a helyére viszont Joey Vira basszusgitáros ugrik be. Utóbbi ugyebár az Armored Saint csapatban évtizedek óta együtt játszik John Bushsal, és egy rövid ideig 2004 környékén az Anthraxban is kisegített. A frontember most egy hivatalos élőklippel tekint vissza különleges koncertekre, ez pedig az Anthrax sorrendben 7. 1995-ben kiadott albumán, a Stomp 442-n található Random Acts of Senseless Violence szerzemény hivatalos felvétele, és ha már az Armored Saint zenekart is emlegettem, akkor a folytatásban hallgassuk meg a múlt pénteken, azaz május 22-én kiadott Emotion Factory Reset nagylemezükről a Hit a Moonshot szerzeményt itt a Rockidillben.

A Deep Purple zenekar új nagylemeze, a Splat, július 3-án jelenik meg az Ear Music kiadó gondozásában. A kiadványa csapat második soralbuma lesz Simon McBride gitárossal, és két évvel követi a sorban a legutóbbi Equals One anyagot. Az ismét Bob Ezrin producerrel készült dalgyűjteményt ráadásul régóta a legsúlyosabbnak ígérik, és Ian Gillan énekes erről imigyen nyilatkozott. Azt kell mondanom, hogy eléggé visszakanyarodtunk a Highway Starral, a Smoke on the Waterrel vagy a Lazyvel kompatibilis vonalhoz. A dinamika, az egyensúly és a zene szórakoztató jellege az 1969 és 1973 közötti dolgainkat idézi. Remek a hangulat a zenekarban. Fontos tudnivaló, hogy a Deep Purple október 2-án Budapesten a Papp László Sportarénában, míg október 10-én a Beograd Arénában koncertezik. Hallgassuk most meg új Arrogant Boy szerzeményüket, ami után a Black Sabbath együttes 1983-as Born Again albumáról a Thrashed felvétel jön, és bármennyire is furcsán hangzik, a mikrofon mögött egy bizonyos Ian Gillan áll.

A Five Finger Death Punch formáció egy új számmal jelentkezett, melynek címe Eye of the Storm, és a sorrendben 10. albumukon lészen majd megtalálható, és feltehetőleg ősszel lát majd napvilágot a Better Noise kiadó gondozásában. Az anyaga a zenekar életében rekordhosszúságú 4 év elmúltával követi majd a sorban a legutóbbi Afterlife-ot. A banda magyar alapító gitárosa, akit én csak azért is Bátori Zoltánnak mondok, így nyilatkozott a készülő anyagról. Rég nem írtunk olyan súlyos dalokat, mint most, ráadásul van bennük egy kis filmzenés hangulat is. 3 évünk volt összerakni ezt az anyagot, és ki is használtuk az időnket. Az elején közel 30 dalunk volt, és még az is felmerült, hogy dupla albumot készítsünk, de végül inkább lefaragtuk ezt a számot 14-15-re. Ez lesz a 10. nagylemezünk, a zenekar pedig 20 éves, úgyhogy már csak ezért is nagyon oda kell tennünk magunkat. Izgatott vagyok, mert hallom a friss nótákban a kezdeti időszakra jellemző lendületet, éhséget és agressziót, ugyanakkor új területekre is merészkedtünk. Az első albumunkat teljes egészében én írtam, és a második lemez nagy része is tőlem származott, szóval számomra ez nem nosztalgiázás, hanem a gyökereimet jelenti,

ezért úgy érzem, mintha hazatértem volna. Ivan Moody, a csapat frontembere, zseniális szövegeket és énekdallamokat talált ki, a hangja pedig jobb, mint valaha. Úgyhogy alig várom, hogy megkezdjük a következő évtizedünket. A Five Fingers Death Punch következő turnéja jövőre indul, és egyszerre ünnepli majd két évtizedes fennállásuk jubileumát, és a 2007-es The Way of the Fist bemutatkozó nagylemez megjelenésének 20 éves évfordulóját. Az európai koncerteken a Bleed From Within és a Lamb of God csapatok játszanak majd előttük, és ennek örömére az utóbbiaktól hallgatjuk meg idén, március 13-án megjelent Into Oblivion albumukról a The Killing Floor felvételüket, de előtte jöjjön a Five Finger Death Punch új notája, az Eye of the Storm.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Richie Kotzen énekes, gitáros, dalszerző egy régebbi témát fejezett be Catch a Star címmel, és már be is mutatta. De egyelőre nem tervez teljes nagylemezt kiadni. Ebben a dalban a direktséget szeretem a legjobban. Azonnal érkezik a refrén, a hangszerelés pedig szándékosan szimpla, és tényleg a dallam, a szöveg, az atmoszféra áll a központban. Korábban talán visszatartottam volna egy ilyen nótát, amíg nincs elég dalom egy teljes albumhoz, de manapság sokkal jobban inspirál egyből kihozni a zenéket, ahelyett, hogy kivárjam, amíg alakot ölt egy nagyobb szabású projekt. Mondotta volt a zenész, aki mindent maga játszott fel a dalban, úgyhogy ennek örömére most rögtön mi is elkapjuk ezt a csillagot, vagyis a Catch a Star nótáját. Rögtön utána viszont az Iron Maiden együttes gitárosával, Adrian Smith-tel tavaly április 4-én közösen kiadott Black Light, White Noise albumról a Life Unchained szerzeményt is megfüleljük.

Az Amorphis együttes sorrendben 15. stúdiólemeze a Borderland tavaly szeptember 26-án jelent meg a Raging Phoenix Music kiadó égisze alatt. 2022-ben jelent meg legutóbbi albumuk a Halo, ez a Holopainenék pedig újfent Jacob Hansen producerrel vették fel az új anyagot, vagyis az előző három lemez után váltás történt a zenei rendező székében, és lecserélték Jens Bogrent. Ezúttal kicsit el akartunk szakadni a szokásos formulától, hogy kipróbáljunk néhány új produkciós apróságot. A The Lantern dalnak erős atmoszférája és filmszerű történetmesélése van. Klasszikus elemekkel játszik, és akár Vangelis hatását is felfedezhetjük benne. Tommy Yates énekesünk elképesztő munkát végzett az egész albumon, és a The Lanternben igazán hallani, ahogy az ének gyönyörűen viszi végig a dal drámai ívét. Mondta a zenekar. Új turnéjuk 2027. január 22-én startol Hamburgban, Budapesten pedig január 27-én lépnek fel a Barba Negrában, az Insomnium és az Unto Others bandák társaságában. A lámpás, vagyis The Lantern című friss és ropogós nótájuk után viszont az a The Eternal csapat zenél majd, melyben jelenlegi dobosuk és volt basszusgitárosuk is játszik. Szeptember 18-án várható Obscured Horizons albumukról az elsőnek bemutatott Lament for the Hollow szerzeményüket füleljük majd meg.

A Zen Cody projekt első albuma, a Beautiful and Damned, július 24-én jelenik meg. Mint a névből is sokan sejthetik, a formáció a Shotgun Messiah banda két alapemberét, Zinni Zen énekest és Harry K. Cody gitárost rejti, akik újfent ismét egymásra találtak. A páros több mint 35 év után egyesíti erőit, hiszen legutóbb a Shotgun Messiah 1989-es bemutatkozó nagylemezén játszottak együtt. Zinni Zen elmondása szerint, mintha bezárult volna a kör így, hogy ismét összeálltunk Harry K. Cody-val. Annak idején különleges zenét alkottunk, amire ma is világszerte jól emlékeznek a rajongók, most pedig készen állunk rá, hogy a jövőbe is átültessük ezt az energiát. Harry K. Cody pedig mindenhez még hozzátette, Zinni Zennel semmihez sem fogható közöttünk az összhang. Ez a láng sosem aludt ki, egyszerűen csak a megfelelő alkalomra várakozott, hogy ismét felloppanjon. És most befejezzük, amit annak idején elkezdtünk. A nagy összeborulás örömére a Damn című első előzetes téma már is meghallgatható, melyről Zinni Zen így nyilatkozott. A Damn az első dal, amit bemutattunk a Beautiful and Damn nagylemezről, és tökéletesen bemutatja, hogy miről is szól a Zen Cody projektünk. Igazi, 1000 fokon érő rock'n'roll egy kis lazasággal és keménységgel. A szöveget az a világ ihlette, amelyben jelenleg élünk, és ahol egyre nehezebb eldönteni, hogy hol is van a határ az igazság és az illúzió között. Az üzenetünk egyszerű. Ne higgyetek el minden csak úgy. Gondolkozzatok, tegyetek fel kérdéseket, és vonjátok le a saját következtetéseiteket. Én azon gondolkoztam, hogy a friss és ropogós nótájuk után a Shotgun Messiah 1991-es Second Coming nagylemezén található I Wanna Know számot is meg kéne hallgatni, mert miért ne?

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány szekundum múlva már holnap lesz. Vagy már az is van. És ez azt jelenti, hogy végre? Sajnos. Nos, ezt mindenki dönts el magának, de minden esetre véget ért a... Mára, és ezennel zárul Skoffy Rock zene tára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan immáron napisten, illetve nyárelő havának harmadik napján, amikor majd megint jövök a friss és ropogós hírekkel, érdekességekkel és újdonságokkal, persze a rockzene zűrzavaros világából, szóval akkor ismét találkozhatunk este 10 órától. Addig viszont írtóra, sőt irdatlanul várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat, méghozzá a következő e-mail címre.
1: rockidil@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
2: Rockidil.
0: Vagyis Rockidil, két állal, mint egy szó, kukac, panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éj szagát. Skoffyt hallottátok. Végül még egyszer el kell mondanom azt a különleges információt, hogy immáron nyár elő, azaz napisten havának harmadik napján ismét találkozhatunk este 10-től, amikor majd megint lesznek friss és ropogós újdonságok, érdekességek és hírek, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívnádre, hövölj a...
3: Pörög ránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

Köszi, és ez pedig továbbra is a nyár legnagyobb slágere, a Balaton, a Bagosi Brothers Company-tól. Holnap kezdődik a Strandfesztivál, ahol a srácok is fellépnek, gyertek el ti is!